0: ki elmondhatja a véleményét és javaslatait. Több mint 109 millió forintot kapnak rászorulók a repont automatákon keresztül az év első felében, közölte a Mohu. Közleményük szerint a Mohu mosolyra váltó elnevezésű programjában a visszaváltási díjjal a Peter Csernyi Alapítvány a beteg koraszülöttek gyógyításáért, a Gyermekétkeztetési Alapítvány és az SOS gyermekfalvakat támogatták. A pénzt speciális felszereltségű rohamkocsikra, élelmiszertámogatásra, valamint családsegítő programra költötték. Emlékprogramot indít a januárban elhunyt Tar Béla tiszteletére a Szarajevói Filmfesztivál. A kezdeményezés a rendező egykori tanítványainak filmjein keresztül kíván emléket állítani a világhírű alkotó munkásságának. A Tar Béla Szarajevóban elnevezésű program a 2013 és 2017 között működő Film Factory nemzetközi filmes műhely egykori hallgatóinak alkotásait mutatja be. Szombaton sok napsütés várható, de délelőtt a Dunántúl délnyugati részén eleredhet az eső. Délutánra 29-34 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban ismét egyre melegebb idő várható, a hét közepén visszatér a hőség.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A dalmata kutya ősi horvát fajta. Dalmata-szerű pöttyös kutyák már az ókori egyiptomi domborműveken is láthatóak voltak, de a több mint 4000 éves görög mozaikok is dalmatára hasonlító kutyákat ábrázolnak. Az akkori változat azonban a középkorban kiveszett, de könnyebb, agrárszerűbb típusa Európába is eljutott. Bár Dalmáciát jelölik meg a fajta származási helyének, meggyőző bizonyíték van arra, hogy India az őshazája, és innen kereskedők hozták be az ókori Görögország területére. A dalmata modern változatát az angol tenyésztők alakították ki. Az első fajta leírás is a Szigetországból származik, 1850-ből.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Flórián tér a nevét Bebó Károly 1819 és 1952 között itt álló Szent Flórián szobráról kapta. Bebó 1740-től a Zichy család szolgálatában állt. A család szobrásza és építési felügyelője volt Óbudán, ahol a zicsiek barokk stílusú kastélyán is dolgozott. A Flórián téren ma is látható egy jelentős munkája, a fogadalmi oltár, vagy közismertebb nevén a Szent Flórián szoborcsoport. Ennek oltárszerű talapzatán három, a tűzvész, a dökhalál és a földrengés ellen oltalmazó védőszent kőszobra látható. Bebó Károly nevét Békásmegyeren utca is viseli.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mohácsi vészt követő török hódoltság, majd az azt követő osztrák elnyomás miatt több mint 4 évszázadot kellett várni arra, hogy egy állandó Dunahíd terve megvalósulhasson. A török kiűzése után a Buda és Pest közötti révátkelést kezdetben repülőhíd, más néven lengőkomp segítette. Ennek lényege, hogy emberi vagy állati erő helyett a folyó sodrását használta fel a haladáshoz. Először a mai Erzsébet híd, majd a Lánchíd helyén szállított utasokat. A komp egy 750 méter hosszú kötélen lengett, amit több ladig tartott a víz felszínén. A két hajótest közötti fedélzeten összesen 3-4 lovas kocsi és 300 utas fért el, ami azonban a 18. században már kevésnek bizonyult. Így újra egy hajóhidat építettek a két város közé, amit már csak a Lánchíd megnyitása tett feleslegessé.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Plastinárium nevű múzeum egy német kisvárosban nyitotta meg kapuit, melyben emberi testek csodálhatók meg egy igen sajátos művészeti megközelítésben. A múzeum alapítója a Doktor Halál néven elhíresült német anatómus Günther von Hagens. A tudós 1977-ben fejlesztette ki a plastinációnak nevezett eljárást, mely szerint a szövetek folyadék és zsírtartalmának eltávolítása után műanyag teszi a preparátumokat ellenállóvá. A múzeumnak nem csak művészeti, hanem tudományos célja is van, méghozzá az emberi test anatómiájának megismerése.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Széchenyi István kezdeményezésére épült Lánchídat 1849-ben adták át. Ekkor a világ legnagyobb láncokra függesztett hídja volt. Tervezője az angol William Tierney Clark. Már korábban is tervezett hidakat, így a Lánchídnak vannak voltak ikertestvérei. Közülük a Marlow Bridge, vagyis a Marlow híd jelenleg az egyetlen angliai lánchíd hasonmás, amely még mindig megvan. A Temze folyó felettivel állt, és 1829 és 32 között épült egy összeomlott fahíd helyére. Ez a lánchídnál jóval kisebb építmény tekinthető egyébként a Széchenyi lánchíd igazi előképének. William Tierney Clark annyira büszke volt a lánchídra, hogy Londonban 1852-ben meg is jelentette a Pest-Budai lánchíd megépítésének történetét.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Átmenetileg enyhül a forróság, továbbra is stabil az ország ivóvíz és energiaellátása, 5%-ra csökken a tűzifa áfája. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Magyarország energiaellátása stabil, az ivóvízellátás biztosított, jelentette ki a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter hozzátette, szombattól másodfokú hőségriasztás lesz érvényben. Elmondta, a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti az energiarendszerre nehezedő nyomást, így már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Megérkezett a rég várt eső a Duna vízgyűjtőjére, a folyó magyarországi szakaszán azonban továbbra is csak pár centiméteres vízszintváltozások jellemzőek, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A Duna magyarországi szakaszán a jelenleginél pár deciméterrel magasabb vízállások alakulhatnak ki a következő napokban, újabb csapadék nélkül azonban a jövő hét közepén ismét csökkenhetnek a vízállások a Dunán. Szeptember 15-től a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája, jelentette be a kormány döntését a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a csökkentés érinti a pelletet, a brikettet és a faszenet is. A kormányfő elmondta azt is, a szociális tűzifa keret emelését is tervezik. Már véleményezhető a Budapest-Belgrád vasútvonal és a csatlakozó buszhálózat menetrendje, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán. Tar Zoltán bejegyzése szerint néhány napja megkezdődött a magyar szakaszon a személyvonatok elindulásához szükséges, úgynevezett vonatbefolyásoló rendszer műszaki próbaüzeme. Ha ez sikeres lesz, a vonalon elindulhat a személyszállítás. A menetrend.kti.hu honlapon jövő péntekig mindenki elmondhatja a véleményét és javaslatait. Több mint 109 millió forintot kapnak rászorulók a Repont automatákon keresztül az év első felében, közölte a MOHU. Közleményük szerint a MOHU mosolyra váltó elnevezésű programjában a visszaváltási díjjal a Peter Csernyi Alapítvány a beteg koraszülöttek gyógyításáért, a Gyermekétkeztetési Alapítvány és az SOS gyermekfalvakat támogatták. A pénzt speciális felszereltségű rohamkocsikra, élelmiszertámogatásra, valamint családsegítő programra költötték. Emlékprogramot indít a januárban elhunyt Tar Béla tiszteletére a Szarajevói Filmfesztivál. A kezdeményezés a rendező egykori tanítványainak filmjein keresztül kíván emléket állítani a világhírű alkotó munkásságának. A Tar Béla Szarajevóban elnevezésű program a 2013 és 2017 között működő Film Factory nemzetközi filmes műhely egykori hallgatóinak alkotásait mutatja be. Szombaton sok napsütés várható, de délelőtt a Dunántúl délnyugati részén eleredhet az eső. Délutánra 29-34 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban ismét egyre melegebb idő várható, a hét közepén visszatér a hőség.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Andrássy Gyula gróf a 19. századi magyar történelem egyik kimagasló, korszakformáló politikusának tekinthető. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején nemzetőrként harcolt, majd a forradalmi kormány követként Konstantinápolyba, a török birodalom központjába küldte. A szabadságharc leverése után az emigrációt választotta, távollétében azonban halálra ítélték, és Hajnaú parancsára jelképesen felakasztották. Nevét egy fatáblára ráírták, melyet a hóhér felszögezett a bitófára. A franciaországi emigrációban élő jóképű gróf ekkor kapta a francia nőktől a szép akasztott elnevezést. Mikor Ferenc József 1857-ben közkegyelmet hirdetett, Andrássy élt a lehetőséggel és hazatért. A haza bölcsét Deák Ferencet követve lett a kiegyezés híve, és ő vezette a bécsi császári udvarral való tárgyalásokat, melynek következtében megszületett az 1867-es kiegyezés. Már ennek elfogadása előtt Ferenc József Andrássy Gyulát nevezte ki miniszterelnöknek, később pedig az Osztrák-Magyar Monarchia külügyminisztere lett. Szobrát az Országház déli oldalában találjuk. Nevét az egykori sugárút, a mai Andrássy út őrzi.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Nepomuki Szent János a hajósok, hidak, halászok, vízimolnárok védőszentje. Emléknapja május 16-a, amely az év egyik jeles eseményének számított a múltban. Ekkor szobrát felékesítették, virágcsokrokat, koszorúkat bocsátottak a vízre, még a távoli óbudai hajómalmokat is kivilágították gyertyákkal, este pedig hagyományosan tűzijátékkal zárták a napot. Az esemény kissé más formában ugyan, de újjáéledőben van. A hidak védőszentjének ünnepéhez kapcsolódóan 2013 óta évente megrendezik a hidak és hídépítők napját.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Luka Modric aranylabdás, világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Real Madrid középpályása. A szokásos posztja a pálya középső részén van, de kimagasló teljesítményt nyújt támadó és védekező feladatok ellátása közben is. A 2018-as világbajnokságon döntőbe vezette a horvát válogatottat, így a Nemzeti 11 története legjobb eredményét érte el Oroszországban. Modricot ez évben a torna legjobbjának választották. Pályafutása során 6 alkalommal lett az év horvát labdarúgója. Ezzel Davor Šukerrel holt versenyben első a horvát ranglistán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az arany a Duna egész hazai szakaszán előfordul apró pikkelyekben. Egy gram arany megközelítően 100 000 aranypikkelyből áll. A hordalék aranytartalma azonban mindenütt csekély, és összesen hasonlítható más folyókéval. A Duna partján a megfelelő helyen nagyjából 1000 lapátnyi, azaz másfél köbméternyi vizes homokot, sódert kell megmozgatni 1 gram arany kinyeréséhez. Tehát kitermelése nem túl gazdaságos. Egy fennmaradó népdal így ismerteti a dunai aranyászok mindenkori anyagi helyzetét. Sokat fárad a vadász, ritkán szárad a halász, mindig rongyos az aranyász. Bár legősibb mesterségeink közé tartozik, Magyarországon jelenleg néhány tucat aranymosó aktív, ők azok, akik rendszeresen mossák a Duna fövenyét arany után kutatva. A Dunán azonban évente 1 millió kilogramm arany folyik le a Fekete-tengerbe.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Duna folyó több részre osztja Budapest területét. Az egyes városrészeket 12 közúti és 2 vasúti híd köti össze egymással. A főváros Dunahídjai és a budapesti Dunaághidak a felszíni közúti közlekedés segítő legfontosabb építmények a nagyváros közlekedési rendszerében, és egyben mindennél jobban jellemzik a városképet. Az M0-ás körgyűrű kétszer is keresztezi folyónk főágát Budapest területén. Északon a Szentendrei-szigetnél a Megyeri híd, délen pedig a Csepel-szigetnél a Deák Ferenc híd terpeszkedik a víz felett, melyek jelentős mennyiségű átmenő forgalomtól kímélik meg az itt lakókat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Átmenetileg enyhül a forróság, továbbra is stabil az országi búvíz és energiaellátása, 5%-ra csökken a tűzifa áfája. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Magyarország energiaellátása stabil, az ivóvízellátás biztosított, jelentette ki a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter hozzátette, szombattól másodfokú hőségriasztás lesz érvényben. Elmondta, a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti az energiarendszerre nehezedő nyomást, így már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Megérkezett a rég várt eső a Duna víz gyűjtőjére, a folyó magyarországi szakaszán azonban továbbra is csak pár centiméteres vízszint változások jellemzőek, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A Duna magyarországi szakaszán a jelenleginél pár deciméterrel magasabb vízállások alakulhatnak ki a következő napokban, újabb csapadék nélkül azonban a jövő hét közepén ismét csökkenhetnek a vízállások a Dunán. Szeptember 15-től a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája, jelentette be a kormány döntését a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a csökkentés érinti a pelletet, a brikettet és a faszenet is. A kormányfő elmondta azt is, a szociális tűzifa keret emelését is tervezik. Már véleményezhető a Budapest-Belgrád vasútvonal és a csatlakozó buszhálózat menetrendje, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán. Tar Zoltán bejegyzése szerint néhány napja megkezdődött a magyar szakaszon a személyvonatok elindulásához szükséges, úgynevezett vonatbefolyásoló rendszer műszaki próbaüzeme. Ha ez sikeres lesz, a vonalon elindulhat a személyszállítás. A menetrend.kti.hu honlapon jövő péntekig mindenki elmondhatja a véleményét és javaslatait. Több mint 109 millió forintot kapnak rászorulók a repont automatákon keresztül az év első felében, közölte a Mohu. Közleményük szerint a Mohu mosolyra váltó elnevezésű programjában a visszaváltási díjjal a Peter Csernyi Alapítvány a beteg koraszülöttek gyógyításáért, a gyermekétkeztetési alapítvány és az SOS gyermekfalvakat támogatták. A pénzt speciális felszereltségű rohamkocsikra, élelmiszertámogatásra, valamint családsegítő programra költötték. Emlékprogramot indít a januárban elhunyt Tar Béla tiszteletére a Szarajevói Filmfesztivál. A kezdeményezés a rendező egykori tanítványainak filmjein keresztül kíván emléket állítani a világhírű alkotó munkásságának. A Tar Béla Szarajevóban elnevezésű program a 2013 és 2017 között működő Film Factory nemzetközi filmes műhely egykori hallgatóinak alkotásait mutatja be. Szombaton sok napsütés várható, de délelőtt a Dunántúl délnyugati részén eleredhet az eső. Délutánra 29-34 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban ismét egyre melegebb idő várható, a hét közepén visszatér a hőség.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Andrássy Gyula gróf kabinetje alkotta meg a Fővárosi Közmunkák Tanácsának megalapításáról szóló törvénycikket. Az intézmény Budapest nagyvárossá fejlesztését volt hivatott megtervezni és lebonyolítani. Az 1870-ben életre hívott Fővárosi Közmunkák Tanácsához máig ható folyamatok kötődnek. Ez lehetett az alapja például annak, hogy újabb hidakkal kössék össze Budát és Pestet, kiépítsék az árvízvédelem objektumait és a rakpartokat, nyissanak a városban olyan főútvonalakat, amelyek elbírják az addigi szűk utcák helyett a megnövekedett közlekedési forgalmat, tudjanak ehhez telkeket kisajátítani, mérnöki terveket megrendelni. A kezdeményezésnek köszönhetően született meg az a Budapest, melyet ma is ismerünk.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zadar, vagy más néven Zara, Észak-Dalmácia legfontosabb városa az Adria szívében, egy földnyelven fekszik. Jelentős kikötőváros, illetve Dalmácia fővárosa 92.000 lakossal, így nem véletlenül a környező régió adminisztratív, gazdálkodási, kulturális és politikai központja. Kivételes elhelyezkedése miatt a kőkor óta lakott település számos évszázados emlékkel. A napsütéses órák magas száma miatt a turisták által egyik leglátogatottabb tengerparti város. Alfred Hitchcock is nagyban hozzájárult a város legendássá válásához. 1967. májusában egy este a zadari naplementét csodálta, miközben egy italt kortyolt a tengerparton, és a következőket mondta. A zadari naplemente a világ legszebbje, és összehasonlíthatatlanul szebb, mint Floridában a Key West-i. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Szabadság hidat eredeti nevén Ferenc József hidat már építésekor ellátták villamos vágányokkal, melyek a híd oldalán futottak és alsó vezetékes rendszerrel oldották meg az energiaellátásukat. Az átkelőt felszerelték elektromos és gázvilágítással is. Eredetileg 12 ívlámpát, 8 izzólámpát és 48 gázlámpát helyeztek el rajta is. Eredetileg 12 ívlámpát, 8 izzólámpát és 48 gázlámpát helyeztek el

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A múzeumi közeg mellett egyre nagyobb trend, hogy a művészeti alkotások a kulturális intézmények mellett utcai környezetben érik el mondani valójukat, céljukat. Az úgynevezett street art a 90-es években terjedt el, egyik műfaja a graffiti, azonban alkotója ismert profi és engedélyezve jelennek meg. A street art egyik legismertebb képviselője Banksy, aki a brit undergroundból nőtte ki magát. Témái leginkább a kormányt bírálták, így műveit vandalizmusnak tartották. Karrierjét graffiti művészként kezdte, azonban műveiből 2002-ben nyitottak kiállítást Los Angelesben. 2009-ben már a Bristol City Museum and Art Galériában mutatta be alkotásait, így az utcai művészet képviselőjének egyik legnagyobb kiállítása nyílt meg, több mint 100 alkotással és 78 új munkával.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az M7-es autópálya budapesti bevezető szakaszát sokan ma is Osztyapenkónak nevezik. A terület egy szovjet századostól, Ilja Osztyapenkóról kapta a nevét. Osztyapenkót 1944-ben azzal a feladattal bízták meg, hogy juttasson el egy ultimátumot a Budapestet megszálló német hadsereg vezetéséhez. A németek azonban azt a parancsot kapták, hogy a várost az utolsó csepp vérig tartani kell. Osztyapenkó visszafelé tartott a küldetésből, amikor állítólag német mesterlövészek agyonlőtték. 1950-ben hősi emlékművet állítottak számára a területen. Ezt csak 1991-ben bontották el. Ma a közeli Memento Parkban látható.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Átmenetileg enyhül a forróság, továbbra is stabil az országi búvíz és energiaellátása, 5%-ra csökken a tűzifa áfája. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Magyarország energiaellátása stabil, az ivóvízellátás biztosított, jelentette ki a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter hozzátette, szombattól másodfokú hőségriasztás lesz érvényben. Elmondta, a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti az energiarendszerre nehezedő nyomást, így már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Megérkezett a rég várt eső a Duna vízgyűjtőjére, a folyó magyarországi szakaszán azonban továbbra is csak pár centiméteres vízszintváltozások jellemzőek, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A Duna magyarországi szakaszán a jelenleginél pár deciméterrel magasabb vízállások alakulhatnak ki a következő napokban, újabb csapadék nélkül azonban a jövő hét közepén ismét csökkenhetnek a vízállások a Dunán. Szeptember 15-től a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája, jelentette be a kormány döntését a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a csökkentés érinti a pelletet, a brikettet és a faszenet is. A kormányfő elmondta azt is, a szociális tűzifa keret emelését is tervezik. Már véleményezhető a Budapest-Belgrád vasútvonal és a csatlakozó buszhálózat menetrendje, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán. Tar Zoltán bejegyzése szerint néhány napja megkezdődött a magyar szakaszon a személyvonatok elindulásához szükséges, úgynevezett vonatbefolyásoló rendszer műszaki próbaüzeme. Ha ez sikeres lesz, a vonalon elindulhat a személyszállítás. A menetrend.kti.hu honlapon jövő péntekig mindenki elmondhatja a véleményét és javaslatait. Több mint 109 millió forintot kapnak rászorulók a Repont automatákon keresztül az év első felében, közölte a MOHU. Közleményük szerint a MOHU mosolyra váltó elnevezésű programjában a visszaváltási díjjal a Peter Csernyi Alapítvány a beteg koraszülöttek gyógyításáért, a Gyermekétkeztetési Alapítvány és az SOS gyermekfalvakat támogatták. A pénzt speciális felszereltségű rohamkocsikra, élelmiszertámogatásra, valamint családsegítő programra költötték. Emlékprogramot indít a januárban elhunyt Tar Béla tiszteletére a Szarajevói Filmfesztivál. A kezdeményezés a rendező egykori tanítványainak filmjein keresztül kíván emléket állítani a világhírű alkotó munkásságának. A Tar Béla Szarajevóban elnevezésű program a 2013 és 2017 között működő Film Factory nemzetközi filmes műhely egykori hallgatóinak alkotásait mutatja be. Szombaton sok napsütés várható, de délelőtt a Dunántúl délnyugati részén eleredhet az eső. Délutánra 29-34 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban ismét egyre melegebb idő várható, a hét közepén visszatér a hőség.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Nyehó nem más, mint a Karinti által elnevezett számtalan legendával rendelkező New York kávéház. A pincérek a felszolgáláson túl mindenhez értettek és mindenben segítettek, főleg a törzsvendégeknek. Hogy ki lehetett törzsvendég, az bonyolult, objektív és szubjektív feltételekhez köthető, de semmiképpen sem a fogyasztás mértékétől függött. Állítólag Molnár Ferenc a Dunán átsétálva, susmusolva, bal kézzel nagy ívben egy kulcsot dobott a sötétzöld hullámok közé. Ez a kulcs pedig nem más volt, mint az akkoriban megnyitott New York kávéház kulcsa. A mágia arra irányult, hogy soha többé ne lehessen bezárni ezt az egyedülállóan szép és hasznos műintézetet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az olasz Palazzo Strozzi másolata a Teréz körút 13-as szám alatt található. Az eredetileg Firenzében látható épületet Hausmann Alajos másolta le gróf Batthyán Géza megrendelésére. A budapesti épület a telekviszonyok miatt egy kicsit kisebb, mint az eredeti firenzei palota. A másolat azonban szinte minden másban teljesen megegyezik olasz testvérével. A Palazzo Strozzi érdekessége, hogy a földszint és az alsó emeletek kialakítása során egyszerű, felfelé haladva viszont egyre finomabban megmunkált kövekkel, nagyobb ablakokkal és elegánsabb díszítésekkel találkozunk.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kossuth híd a II. Világháborúban felrobbantott budapesti Dunahidak pótlására felépített félállandó híd volt, ami a Kossuth és Batthyány terek között állt 1946 és 1960 között. Mivel a háború után a fővárosban nem maradt épp híd, a közlekedést kishajókkal és pontonhidakkal próbálták megoldani, de a téli jégzajlás miatt ezek alkalmatlanok voltak a folyamatos működésre. Az első állandóan használható átkelő a Kossuth híd volt. A Mistét Endre és Hilberg Elek tervezte 9 nyílású építmény rekordgyorsasággal mindössze 7 hónap alatt készült el. Így az újrakezdés szimbólumává vált. 1946. augusztus 20-áig, a Szabadsághíd megnyitásáig egyben ez volt az egyetlen állandó hídja a városnak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd egy háromnyílású, felsőpályás, négy támaszú, rácsos gerenda híd, mely a Boráros tér és a Goldman-György tér között ível át a Dunán. A medernyílásokhoz mindkét oldalon feljáró hídak csatlakoznak, ezekkel együtt a teljes híd hossza meghaladja a fél kilométert. Pesten eredetileg egy ötnyílású szerkezet állt, de ezt erős korrodáltsága és a Boráros tér 1979-80-as teljes átépítése érdekében lebontották. Helyére pedig egy új felüljáró került, ami már háromnyílású. A felújítás során szűntek meg a különálló kerékpársávok a hídpályán, ezáltal az úttest szélessége 20,4 méter lett, beleértve a villamospályákat is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A parlament a Dunapart mentén hosszan elnyúló épületében elhelyezett egykori alsó és felső ház önálló két szárnyát, a köztük elhelyezett kupola foglalja össze, egybefogva az épület többi részeivel. A gótikát a finoman faragott tornyok és fiatornyocskák idézik. Az épület külsejét 88 szobor díszíti. A Dunai oldalon a hét vezértől kezdve 5. Ferdinándig uralkodókat, a térre néző oldalon erdélyi fejedelmeket, hadvezéreket és vitézeket ábrázolnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Átmenetileg enyhül a forróság, továbbra is stabil az ország ivóvíz és energiaellátása, 5%-ra csökken a tűzifa áfája. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Magyarország energiaellátása stabil, az ivóvízellátás biztosított, jelentette ki a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter hozzátette, szombattól másodfokú hőségriasztás lesz érvényben. Elmondta, a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti az energiarendszerre nehezedő nyomást, így már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Megérkezett a rég várt eső a Duna vízgyűjtőjére, a folyó magyarországi szakaszán azonban továbbra is csak pár centiméteres vízszint változások jellemzőek, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A Duna magyarországi szakaszán a jelenleginél pár deciméterrel magasabb vízállások alakulhatnak ki a következő napokban, újabb csapadék nélkül azonban a jövő hét közepén ismét csökkenhetnek a vízállások a Dunán. Szeptember 15-től a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája, jelentette be a kormány döntését a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a csökkentés érinti a pelletet, a brikettet és a faszenet is. A kormányfő elmondta azt is, a szociális tűzifa keret emelését is tervezik. Már véleményezhető a Budapest-Belgrád vasútvonal és a csatlakozó buszhálózat menetrendje, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán. Tar Zoltán bejegyzése szerint néhány napja megkezdődött a magyar szakaszon a személyvonatok elindulásához szükséges, úgynevezett vonatbefolyásoló rendszer műszaki próbaüzeme. Ha ez sikeres lesz, a vonalon elindulhat a személyszállítás. A menetrend.kti.hu honlapon jövő péntekig mindenki elmondhatja a véleményét és javaslatait. Több mint 109 millió forintot kapnak rászorulók a Repont automatákon keresztül az év első felében, közölte a MOHU. Közleményük szerint a MOHU mosolyra váltó elnevezésű programjában a visszaváltási díjjal a Peter Csernyi Alapítvány a beteg koraszülöttek gyógyításáért, a Gyermekétkeztetési Alapítvány és az SOS gyermekfalvakat támogatták. A pénzt speciális felszereltségű rohamkocsikra, élelmiszertámogatásra, valamint családsegítő programra költötték. Emlékprogramot indít a januárban elhunyt Tar Béla tiszteletére a Szarajevói Filmfesztivál. A kezdeményezés a rendező egykori tanítványainak filmjein keresztül kíván emléket állítani a világhírű alkotó munkásságának. A Tar Béla Szarajevóban elnevezésű program a 2013 és 2017 között működő Film Factory nemzetközi filmes műhely egykori hallgatóinak alkotásait mutatja be. Szombaton sok napsütés várható, de délelőtt a Dunántúl délnyugati részén eleredhet az eső. Délutánra 29-34 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban ismét egyre melegebb idő várható, a hét közepén visszatér a hőség.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Hősök terén, a millenniumi emlékmű helyén korábban egy Ybl Miklós által tervezett ivókút állt. A hévizes kutat a bányamérnök Zsigmondy Vilmos kezdte fúrni 1868-ban. A víz 970 méter mélyről érkezett a felszínre. A kút fölé épült az úgynevezett gloriett, egy hatszögletű fedett terasz, aminek a közepén egy 24 méter magas zászlótartó rúd állt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Országház Kossuth Lajos téri főhomlokzatának erőteljesen kiugró középrésze a delegációs termet és díszlépcsőházat foglalja magába. A közös ülésterem a kupolaterem. A tér felől széles lépcső vezet a főbejárathoz, melyet jobbról-balról egy kőoroszlán őriz. A háromnyílású kapu a kupolacsarnokba torkolló díszlépcsőházba vezet. A széles lépcsőház barokk térhatású, a boltozat tükreit Locz Károly festette. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd fennállása során Budapest egyik legmeghatározóbb jelképévé vált, amit a UNESCO Világörökség Bizottsága 1987. december 11-én felvett a Világörökség listájára Budapest-Dunaparti látkép részeként. Ez a városrész a főváros egyik legszebb és leglátogatottabb része, egyben az ország legjelentősebb műemlék együttese. A Világörökség részét képezi a Szabadság és a Margit híd által közrefogott Budai és Pesti Dunapart, valamint a Műszaki Egyetem egyes épületei, a Gellért fürdő, a Gellért hegy a Szabadság szoborral és a Citadellával, illetve sok más mellett a Budai hegyen álló vár épületei. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. János Pál pápa tér leghatalmasabb épülete az Erkel Színház, ami 1911-ben épült Népopera néven. Sokáig önálló intézmény volt, de az 50-es évek elején az operaház már nem tudta egymagában kiszolgálni a közönséget, ezért a színházat hozzácsatolták. 1980 és 1984 között az operaház rekonstrukciója idején csak itt tartottak opera előadásokat. 2007-ben ugyan bezárták, de 2013 óta ismét működik, 2400 ülőhelyével ez Magyarország legnagyobb állandó kőszínháza. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zsigmond király végleg Budára költöztette udvarát, és már 1436-ban felvetette a Buda és Pest között létesítendő állandó híd gondolatát is. A tervet el is kezdte megvalósítani. Az építési munkálatok először Pesten indultak meg, majd Budán is tornyot emeltetett. A két építmény között húzódott volna a híd, de a nagyszabású terv véghez vitelét megakadályozta az uralkodó halála. Állandó kőhídról Mátyás király is álmodott, történetírója feljegyzései szerint. A török hódoltság alatt időről időre hajóhidat létesítettek a két város között. Ennek az egyik hídfője a mai Íbül Miklós tér magasságában lehetett, ami viszont megsemmisült egy lőporrobbanás miatt. Véglegesen azonban csak Buda visszafoglalásakor pusztult el az ideiglenes híd, amikor a visszavonuló pesti török helyőrség felgyújtotta.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Másodfokú hőségriasztás van érvényben. A kormány intézkedési tervet készített az uniós forrás felhasználásáról. Spanyolország visszaállítja az Olaszországból érkezők ellenőrzését a kikötőkben és a repülőtereken. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Az eddigi harmadfokú helyett másodfokú hőségriasztás van érvényben mától. Magyar Péter kormányfő tegnap közölte, a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti az energiarendszerre nehezedő terhelést, így már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, sem a vállalatok, sem a lakosság részéről. Hozzátette, közben a Duna vízgyűjtő területére is megérkezett az eső, amely valamennyire emelheti a Duna vízszintjét. Átalakítja Magyarországot a 6000 milliárd forint értékű uniós forrás, jelentette ki a kormányfő. Magyar Péter Facebook oldalán közölte, a kormány intézkedési tervet készített a támogatás felhasználásáról. Korszerűsítik az energiaszektort és a tömegközlekedést, modernizálják az egészségügyet, az oktatást és a szociális szférát, bérlakások és diákotthonok létesítésével történelmi fordulat lesz a lakhatásban, valamint segítik a kis- és középvállalkozásokat is. Rekord alacsony szintre csökkent az éves infláció, júliusban 1,2%-ra mérséklődött a pénzromlás mértéke. Az élelmiszerek ára több mint 1%-kal csökkent, a szolgáltatások ugyanakkor csak nem 5, az eszes italok dohányáruk pedig mintegy 3%-kal drágultak, közölte a KSH. Az üzemanyagok ára kismértékben csökkent, az alacsonyabb infláció élénkíti a fogyasztást, ami a gazdasági teljesítményt is erősíti. A forint erősödése miatt negyedével nőtt a használt autók behozatala Magyarországon az év első 7 hónapjában. Az egyik nemzetközi értékesítő cég adatai szerint július végéig több mint 91 ezer importautó kapott magyar rendszámot. A szakemberek figyelmeztetnek, hogy míg a magyarországi autók előélete ingyenesen ellenőrizhető, a külföldről származó járműveké továbbra is bizonytalan lehet. Spanyolország visszaállítja az Olaszországból érkezők ellenőrzését a kikötőkben és a repülőtereken. Az intézkedést azért vezetik be, mert az olasz kormány a múlt héten felfüggesztette a Schengeni Egyezmény alkalmazását Spanyolországgal szemben, miután marokkói migránsok tízezrei özönlöttek el egy észak-afrikai spanyol autonóm várost. Madrid közölte, hogy 30 napig fenntartja az ellenőrzéseket és felszólítja Rómát a Schengeni Egyezmény helyreállítására. Folytatódik a napos, meleg nyári idő, elszórtan záporokkal. Délelőtt a Dunántúl nyugati, délnyugati részén eleredhet az eső, majd a borultabb tájakon is felszakadozik a felhőzet. A hőmérséklet napközben általában 29-34, késő este 22-29 fok között alakul. A Balaton 27, a Velencei tó 26, a Tisza tó 29 fokos.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a villamospálya karbantartása miatt a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. A Mester utca kifelé vezető oldaláról nem lehet a Könyves-Kálmán körútra jobbra kanyarodni. A 2B és az 51A villamos helyett a Mester utca Könyves-Kálmán körút és a Koppány utca között 51-es pótlóbusz közlekedik, az 51-es villamos nem jár. Tart az átépítés a Fehér úton, a Gyógyszergyári utcában a Keresztúri út felé lezárták a belső két sávot. A Fehér útról nem lehet jobbra a Gyógyszergyári utcába kanyarodni, a Fehér úton továbbra is sávlezárásra és sávelhúzásra kell készülni a Gyógyszergyári utcánál mindkét irányba. A Szent Gellért rakparton lezárták a délfelé vezető sávokat a Rudas gyógyfürdőtől a Szabadság hídig karbantartás miatt várhatóan vasárnap 17 óráig. Ma a munkanap van, ezért a BKK járatai a tanítási szünetben érvényes munkanapi menetrend szerint közlekednek. Vasárnap üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Eörsvezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik majd karbantartás miatt. Schilling Zsolt, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.
6: Jó reggelt kívánok! Vukovi Judit vagyok, ez pedig a Klasszik Rádió 92.1. Kezdődik 3 órás információs műsorunk a Klasszik hétvége. Már is mondom, mivel várom önöket az előttünk álló 1 órában. Jelentős változás jöhet a gyógyszertárakban. Lekerülhetnek a járdáról a kerékpársávok a József körút egy szakaszán, és szó lesz arról is, hogy kínai voksserpenyőket hív vissza egy cég Magyarországon.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jöjjenek a friss budapesti hírek itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Jelentős változás jöhet a gyógyszertárakban, benyújtotta a kormány a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek kedden. Az általános forgalmi adóról szóló törvénymódosítását Kármán András pénzügyminiszter jegyzi. A parlament honlapján olvasható javaslat szerint szeptember 1-től az orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerek áfamértéke 5%-ról 0%-ra csökken, és áfamentesek lesznek a szintén vényköteles orvosi radio aktív izotópok és az egészségügyi oxigén. Az előterjesztés indoklásában azt írták, a vényköteles gyógyszerek áfakulcsának csökkentése hozzájárul a lakosság gyógyszerkiadásainak mérsékléséhez, ezáltal javítja a szükséges gyógyszerekhez való hozzáférést, különösen a rendszeres gyógyszerszedésre szoruló, illetve alacsonyabb jövedelmű társadalmi csoportok esetében. Magyar Péter miniszterelnök július végi közlése szerint a vényköteles gyógyszerek áfamentesítétele egy évre 7 milliárd forintba kerül a költségvetésnek. Kármán András pénzügyminiszter pedig arról tájékoztatott, hogy az intézkedés idén 2 milliárd forinttal csökkenti a bevételeket. Nem csak a téli hidegben, de a nyári rendkívüli hőségben is oda kell figyelni a hajléktalan emberekre. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője elmondta, ez ugyanolyan megterhelő időszak bizonyos szempontból a hajléktalan emberek számára, mint a téli hideg, csak másfajta terhelés éri őket, de különösen a közterületen élők minden változásnak, minden hőhullámnak ki vannak téve. A nappali ellátást nyújtó intézményekben valamivel többen mennek be, 10-20%-kal vannak városok, ahol ennél nagyobb arányban is megnőtt a létszám. Romhányi Tamás hangsúlyozta, a hajléktalanok számára a hőségben a legnagyobb kihívás a kiszáradás veszélye.
0: Budapesti híreket hallottak. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a villamospálya karbantartása miatt a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. A Mester utca kifelé vezető oldaláról nem lehet a Könyves-Kálmán körútra jobbra kanyarodni. A 2B és az 51A villamos helyett a Mester utca Könyves-Kálmán körút és a Koppány utca között 51-es pótlóbusz közlekedik, az 51-es villamos nem jár. Tart az átépítés a Fehér úton, a Gyógyszergyári utcában a Keresztúri út felé lezárták a belső két sávot. A Fehér útról nem lehet jobbra a Gyógyszergyári utcába kanyarodni, a Fehér úton továbbra is sávlezárásra és sávelhúzásra kell készülni a Gyógyszergyári utcánál mindkét irányban. A Szent Gallért rakparton lezárták a délfelé vezető sávokat a Rudas gyógyfürdőtől a Szabadsághídig karbantartás miatt várhatóan vasárnap 17 óráig. Ma a munkanap van, ezért a BKK járatai a tanítási szünetben érvényes munkanapi menetrend szerint közlekednek. Vasárnap üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Eörsvezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik majd karbantartás miatt. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatjuk a Klasszik Rádió 92.1-en a Klasszik Hétvége című műsort. Kínai voksárpenyőket hív vissza egy cég Magyarországon. A 28 cm átmérőjű termék tapadásgátló bevonata a használat során leválik, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A hatóság azt kéri, hogy amennyiben valaki vásárolt a honlapjukon megjelölt edényből, azt a továbbiakban ne használja. A közlemény szerint az Európai Unió élelmiszer és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén érkezett bejelentés alapján a hatósági ellenőrzésnél a Kínában gyártott 28 cm átmérőjű voksárpenyőről megállapították, hogy annak tapadásgátló bevonata a használat során leválik, így annak részecskéi bekerülhetnek az élelmiszerekbe. A bejelentés szerint a termékből Németországon keresztül a magyarországi Teddy üzletbe is érkezett. A Teddy Árukereskedelmi Kft. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve kivonta a forgalomból, és visszahívta a fogyasztóktól a kifogásolt tételeket. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött voksárpenyők további sorsát, megsemmisítését vagy elszállítását a hatóság nyomon követi. Az ügyben érintett 2026. január 9 és július 20-a között értékesített voksárpenyőket a 3300 forint vételár visszatérítése ellenében visszaveszik, vagy a vásárló egy másik termékre cserélheti ebben az összegben bármelyik üzletben. A 2026-os balatoni főszezon első hónapjának adatai egyértelműen jelzik a közösségi közlekedés, ezen belül pedig a vasút növekvő vonzerejét a tópartra utazók körében. Erről Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be a közösségi oldalán. A tavaly is közlekedő, idén ismét elindított helyi egyes vonatok utasforgalma a főszezon első 30 napja alatt csaknem 5%-kal haladta meg a 2025-ös hasonló időszak értékeit. Vitézy Dávid szerint az utasok különösen kedvelték a jégmadár és a csabai tekergő express vonatokat. Az utasforgalom növekedésében jelentős szerepet játszottak az átszállásmentes, kényelmes utazást biztosító közvetlen járatok. A Dunakanyar és Fonyód közötti Jégmadár Express utasforgalma 22%-kal, míg a Békés-Csaba-Szolnok-Balatonfüred-Tapolca közti csabai tekergőjé közel 30%-kal emelkedett a főszezon első hónapjában. Stabil növekedést mutattak továbbá a fővárost az északi parttal összekötő kék hullám Intercity-k 7%-os, valamint a Budapest és a déli part közötti tópart express vonatok 4%-os emelkedéssel. A kerékpárszállítás is jelentősen 6,5%-kal növekedett a balatoni vonalakon. A miniszter elmondása szerint a fedélzeti vendéglátás is népszerű a nyári szezonban. A tavalyi főszezonhoz képest a Balaton Intercity vonatokon 11%-kal, a kék hullám Intercity-ken pedig 44%-kal nőtt a vásárlás. Vitézy Dávid arra is felhívja a figyelmet, hogy a hétvégén a hőség miatt várhatóan sokan utaznak majd vonattal a Balatonra, így nekik érdemes előre megváltani a menet és helyjegyeket, mert a szabad ülőhelyek gyorsan elfogyhatnak.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. Lekerülnek a járdáról a kerékpársávok a József körút egy szakaszán, emellett új rakodóhelyeket és parkolókat is kijelöl a városvezetés, így reményeik szerint megszűnhetnek azok a konfliktusok, amelyek nap mint nap nehezítették a gyalogosok, a bringások és a helyi üzletek közlekedését, működését, írt a Karácsony Gergely a közösségi oldalán. A főpolgármester posztja szerint jelenleg is dolgoznak a Nagykörút átfogó 2029-ig megvalósuló megújításán, de egyes beavatkozások nem várhatnak addig. Kifejtette, hogy a József körút egy szakaszán most olyan változásokat vezetnek be, amelyek egyszerre adnak több helyet a gyalogosoknak, biztonságosabb körülményeket a kerékpárosoknak, és rendezettebb feltételeket a helyi üzletek, szolgáltatók működéséhez. Megjegyezte, a mostani átalakítás egy fontos teszt is, kipróbálják azokat a megoldásokat, amelyek a Nagykörút teljes megújításának alapját jelentik, meghallgatják a tapasztalatokat, figyelik az eredményeket, és ha kell, változtatnak majd. Karácsony Gergely kitért arra is, hogy a fejlesztés a Rail Locata Európai Uniós projekt finanszírozásával a Fővárosi Önkormányzat, a Budapest Közút és a Budapesti Közlekedési Központ együttműködésében valósulhat meg. Megszólalt a fővárosi vízművek, a Duna rendkívül alacsony vízállása ellenére Budapest ivóvízellátása továbbra is biztonságos és folyamatos, köszönhetően a folyó alatti kavicságy hatalmas vízkészletének és a korábbi infrastrukturális fejlesztéseknek. Bár a tudatos víztakarékosság továbbra is elengedhetetlen, a főváros stabil tartalékokkal rendelkezik, derült ki abból a videóból, amelyben a fővárosi vízművek vezérigazgatója ismerteti a Budapest vízellátásának technikai hátterét. A Karácsony Gergely főpolgármester közösségi oldalán közzétett videón Csörnyei Géza kifejtette, hogy a folyó alatt egy hatalmas, helyenként 40-60 méter mély kavics réteg húzódik, amelyet a Duna az Alpokból hordott le, és amelyből többek között a Szentendrei sziget, a Margit sziget és a Csepel sziget is felépül. Ez a föld alatti kavics meder, amelyet a szakértő láthatatlan folyóként jellemez, a felszíni vízzel párhuzamosan, míg a Duna rendkívül alacsony vízállása esetén is hatalmas mennyiségű vizet szállít. A fővárosi vízművek ezt a parti szűrésű vízbázist használja a lakossági ellátás biztosítására. Ez a kavicságy egy óriási tározót jelent, amelyben sok köbkilométernyi víz halmozódott fel, így a látható szint alatt még jóval mélyebb és komolyabb tartalékaink is vannak, mutatott rá a szakember. A stabil ellátást a kedvező természeti adottságok mellett a tudatos fejlesztések is garantálják. A fővárosi hálózat folyamatosan ellenőrzött és jól karban tartott, a 2020-as évek elején pedig egy Európai Uniós projekt keretében 60 kutat teljesen felújítottak. Ez a beruházás a szakember szerint a jelenleg száraz, alacsony vízállású időszakban kulcsfontosságú biztonsági tartalékként szolgál Budapest számára.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Másodfokú hőségriasztás van érvényben. A kormány intézkedési tervet készített az uniós forrás felhasználásáról. Holnap kezdődik a harmadik összmagyar középiskolás tábor Sátoraljaújhelyen. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az eddigi harmadfokú helyett másodfokú hőségriasztás van érvényben mától. Magyar Péter kormányfő tegnap közölte, a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti az energiarendszerre nehezedő terhelést, így már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, sem a vállalatok, sem a lakosság részéről. Hozzátette, közben a Duna vízgyűjtő területére is megérkezett az eső, amely valamennyire emelheti a Duna vízszintjét. Átalakítja Magyarországot a 6000 milliárd forint értékű uniós forrás, jelentette ki a kormányfő. Magyar Péter Facebook oldalán közölte, a kormány intézkedési tervet készített a támogatás felhasználásáról. Korszerűsítik az energiaszektort és a tömegközlekedést, modernizálják az egészségügyet, az oktatást és a szociális szférát, bérlakások és diákotthonok létesítésével történelmi fordulat lesz a lakhatásban, valamint segítik a kis és középvállalkozásokat is. A forint erősödése miatt negyedével nőtt a használt autók behozatala Magyarországon az év első 7 hónapjában. Az egyik nemzetközi értékesítő cég adatai szerint július végéig több mint 91 ezer importautó kapott magyar rendszámot. A szakemberek figyelmeztetnek, hogy míg a magyarországi autók előélete ingyenesen ellenőrizhető, a külföldről származó járműveké továbbra is bizonytalan lehet. 900 magyar diák érkezik holnap Sátoraljaújhelyre, a harmadik összmagyar középiskolás táborba. A Rákóczi Szövetség rendezvényén a Kárpát-medencéből és a világ számos más pontjáról, egyebek közt az Egyesült Államokból, Kanadából és Kolumbiából gyűlnek össze a fiatalok, az eseményen 100 lengyel diák is részt vesz. A program célja a nemzeti összetartozás élményének erősítése és az új kapcsolatok építése. Spanyolország visszaállítja az Olaszországból érkezők ellenőrzését a kikötőkben és a repülőtereken. Az intézkedést azért vezetik be, mert az olasz kormány a múlt héten felfüggesztette a Schengeni Egyezmény alkalmazását Spanyolországgal szemben, miután marokkói migránsok tízezrei özönlöttek el egy észak-afrikai spanyol autonóm várost. Madrid közölte, hogy 30 napig fenntartja az ellenőrzéseket és felszólítja Rómát a Schengeni Egyezmény helyreállítására. Folytatódik a napos, meleg nyári idő elszórtan záporokkal. Délelőtt a Dunántúl nyugati, délnyugati részén eleredhet az eső, majd a borultabb tájakon is felszakadozik a felhőzet. Többfelé megerősödik az ivatarok környezetében, viharossá fokozódik a szél. Napközben 29-34, este 22-29 fokra számíthatunk. A Balaton 27, a Velencei tó 26, a Tisza tó 29 fokos.
0: Az NTI híreit hallották.
3: 8 óra elmúlt, jó reggelt kívánok mindenkinek, aki most csatlakozik hozzánk. Ez a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora, Vukovi Judit vagyok. Nézzük, mi mindennel várjuk Önöket az előttünk álló egy órában. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány. Jövő kedden megválaszthatja az új köztársasági elnököt az országgyűlés, és hamarosan arról is szó lesz, hogy melyek a világ legjobb városai távmunkához.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jöjjenek a friss budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en. Kiderült, melyek a világ legjobb városai távmunkához. A negyedik alkalommal megjelenő lista korábbi kiadásában Barcelona, Budapest és Tokió végzett az első helyen, míg 2026-ban Bangkok állt a rangsor élére. A rangsor második helyén Tokió, a harmadikon Barcelona végzett, míg Budapest továbbra is a világ 10 legjobb desztinációja között szerepel. Úti könyvértékelés, utazási katalógusok alapján készült a lista, az évente közzétett index azt vizsgálja, hogy a világ nagyvárosai mennyire ideálisak azok számára, akik utazás közben is dolgoznak. Az értékelés olyan szempontokat vesz figyelembe, mint az éghajlat, a szélessávú internet minősége, a szállás lehetőségek, a közlekedés, a gasztronómiai és kulturális kínálat, valamint a rugalmas munkavégzéshez megfelelő munkaterek elérhetősége. A legfrissebb kutatás szerint a helyfüggetlen munkavégzés egyre nagyobb szerepet játszik a munkavállalók életében. A trendet a hibrid munkavégzés térnyerése, valamint a világszerte folyamatosan bővülő rugalmas munkatérhálózat is erősíti, mindeközben egyre több vállalat alakít ki olyan szabályokat, amelyek lehetővé teszik a munkavégzést bárhonnan. Egyébként a kutatás szerint a munkavállalók fele már olyan vállalatnál dolgozik, amely támogatja a rugalmas munkavégzést. A válaszadók 90%-a szerint ez javította a munka és a magánélet egyensúlyát, míg 80%-uk produktívabbnak érzi magát. Sőt, a karrierdöntéseket is egyre inkább befolyásolja, 10-ből 8 válaszadó szerint vonzóbbá tesz egy állásajánlatot, 62% pedig akár munkahelyet is váltana kedvezőbb work from anywhere feltételekért. A megfelelő úti cél kiválasztásakor a rugalmas munkaterek elérhetősége is fontos szempont volt. A megkérdezettek 38%-a ezt is figyelembe veszi.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: Elnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, hogy a terv az energiatároló kapacitások fejlesztéséről, hálózatfejlesztésről, szélenergia és geotermikus energiaberuházásokról is szól, hazai és uniós forrásokból és magántőke bevonásával. Hangsúlyozta, a fejlesztéseket úgy valósítják meg, hogy azokból a magyar állam és a települések anyagilag is profitáljanak. Magyarország ivóvízkészlete teljes biztonságban van, stratégiai vízhiány nincs az országban, mondta Köböl Anita kormány szóvivő. Azt is közölte, az elmúlt napokban számos félreértés látott napvilágot az ivóvízellátással kapcsolatban. Kiemelte, az átmeneti akadozás oka az, hogy a kánikula idején megnövekszik a fogyasztás, ezért gyorsabban ürülnek a tárolók, a vízelőkészítő berendezések kapacitása viszont véges. A lajtos kocsik a biztonsági garanciát jelentik. Jövő kedden megválasztja az új köztársasági elnököt az országgyűlés. A Tisza frakció közösségi oldalán közölte, hogy kezdeményezik a szavazás megtartását, de az nem szerepel a posztban, hogy kit javasolnak a tisztségre. A kormány rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre és kedre, ahol 10 törvényjavaslat szerepelne napirenden. A képviselők egyebek mellett az egészségügyi adatkezelés, a köznevelés, a rendészeti feladatellátás, a költségvetés és a veszélyhelyzeti szabályok módosításáról tárgyalhatnak. Napirendre kerül az agrárkamarát, a szakképzést és az áfa törvényt érintő változás is. Szlovákia jelenleg nem tudja jelentősen növelni a Duna Magyarországra érkező vízhozamát, közölte Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter. A tárcavezető azt mondta, kedden telefonon tárgyalt a helyzetről Orbán Anita magyar külügyminiszterrel. A szlovák miniszter úgy fogalmazott, egy ilyen lépés 2 napon belül vízhiányt okozna a szlovák oldalon.
1: Budapesti híreket hallottak.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez továbbra is a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. Sötétbe borult a Lánchíd és leálltak a szökőkutak, a rendkívüli hőség, a tartó csapadékhiány és az ezek nyomán kialakult energia- és vízellátási helyzet miatt látványos korlátozások léptek életbe Budapesten. Augusztus 2-től több mint 300 épület és híd, köztük a Budai Vár és a Lánchíd maradt díszkivilágítás nélkül, a Főkert pedig mind a 40 általa kezelt szökőkutat és mesterséges vízesést leállította. Közben azon dolgoznak, hogy a fogyasztás csökkentése mellett a legértékesebb növényállományt megmentsék. Az esti órákban összesen mintegy 10 000 lámpatestet kapcsolnak le. A főváros közlése szerint a díszkivilágítás szüneteltetésével a legnagyobb esti terhelés időszakában várhatóan 1,3 megawatttal csökken Budapest villamos energia igénye. Fontos, hogy az intézkedés kizárólag a díszkivilágítást érinti. Budapest közvilágítása, vagyis az utcák, utak, járdák és közlekedési területek biztonságos megvilágítása továbbra is a megszokott rend szerint működik. Azt egyelőre nem közölték, hogy meddig marad kikapcsolva Budapest díszkivilágítása. Egy forró augusztusi időszakban a kertek és a parkok öntözése akár a teljes városi ivóvíz felhasználás 10%-át is kiteheti. Ezt a jelenlegi helyzet jelentősen csökkenteni kell. A Főkert által kezelt zöld felületek becsült értéke ugyanakkor megközelíti a 400 milliárd forintot, az elvesztett növényállomány pótlása pedig nem csak hatalmas összeget, hanem éveket vagy akár évtizedeket is igényelne. A Főkert azt javasolja, hogy az öntözésnél elsősorban az ültetéstől számított 5 éves korig, azaz a fiatal fákat védjék. Utánuk a frissen telepített cserjék, évelők és rózsaágyások következnek, a könnyebben regenerálódó gyep fenntartása azonban most nem elsődleges. A cél nem az, hogy minden zöld maradjon, hanem az, hogy a legértékesebb növényállomány túlélje az aszályos időszakot. A víz megtartását talajtakarással is segítik, erre kaszálék, faapríték, széna vagy mulcs is alkalmas. A takarás csökkenti a párolgást és a túlmelegedéstől is védi a talajt. Mérföldkőhöz érkezett Óbuda egyik legjelentősebb közösségi célú fejlesztése. Budapest főépítésze jóváhagyta a speciálterv gyaloghíd koncepcióját Buda és az Óbudai sziget között. A szakhatóságokkal és közműszolgáltatókkal egyeztetett dokumentációt akár heteken belül benyújthatják engedélyeztetésre. Az akadálymentes, lifttel és kerékpárral, tolósínekkel felszerelt gyalogos híd a hív, a rakpart és a Dunaág felett átívelve teremt közvetlen kapcsolatot az Óbudai szigettel. Az esti órákban közvilágítással és díszkivilágítással ellátott átkelő az Árpád híd, a K híd és a H híd után a sziget negyedik, de a legelső gyalogosok számára tervezett hídja lesz. A beruházó több mint 7 éve kezdeményezte a 138 méter hosszú, 3,5 méter széles átkelő megépítését, amely a korábbi közigazgatási akadályok elhárulása után kapott zöld utat. A híd építése Budapest egyik legjelentősebb rostaövezeti rehabilitációjának részeként valósulhat meg.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Másodfokú hőségriasztás van érvényben. A kormány támogatást nyújt a hazai reptereknek. Elfogadta az Oroszország elleni új szankciós csomagot az amerikai szenátus. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az eddigi harmadfokú helyett másodfokú hőségriasztás van érvényben mától. Magyar Péter kormányfő tegnap közölte, a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti az energiarendszerre nehezedő terhelést, így már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, sem a vállalatok, sem a lakosság részéről. Hozzátette, közben a Duna vízgyűjtő területére is megérkezett az eső, amely valamennyire emelheti a Duna vízszintjét. A kormány döntött arról, hogy 5,5 milliárd forintos támogatást nyújt három hazai repülőtérnek. Idei működéséhez a debreceni, a sármelléki és a pécsi pogányi repülőtér kap segítséget, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő. A súlyos likviditási gondokkal küzdő társaságok támogatás nélkül fizetésképtelenné válnának. A forint erősödése miatt negyedével nőtt a használt autók behozatala Magyarországon az év első 7 hónapjában. Az egyik nemzetközi értékesítő cég adatai szerint július végéig több mint 91 ezer importautó kapott magyar rendszámot. A szakemberek figyelmeztetnek, hogy míg a magyarországi autók előélete ingyenesen ellenőrizhető, a külföldről származó járműveké továbbra is bizonytalan lehet. 900 magyar diák érkezik holnap Sátoralja új helyre, a harmadik összmagyar középiskolás táborba. A Rákóczi Szövetség rendezvényén a Kárpát-medencéből és a világ számos más pontjáról, egyebek közt az Egyesült Államokból, Kanadából és Kolumbiából gyűlnek össze a fiatalok, az eseményen 100 lengyel diák is részt vesz. A program célja a nemzeti összetartozás élményének erősítése és az új kapcsolatok építése. Ismét halálos áldozatokat követeltek az éjszakai orosz légitámadások Kijevben. Az ukrán fővárost és környékét ért dróncsapásokban legalább hárman vesztették életüket, köztük egy gyermek. Egy lakóház és több épület is megrongálódott, többen megsebesültek. A Kijev megyei Brovári járásban a hét közepén egy vasútállomáson 8 ember meghalt egy orosz rakéta becsapódása miatt. Elfogadta az Oroszország elleni új szankciós csomagot az amerikai szenátus. A jogszabály akár 100%-os vám kiszabását is lehetővé teszi az orosz kőolajat és földgázt vásárló országokra. A törvényjavaslatról várhatóan szeptember elején dönt a képviselőház. Folytatódik a napos, meleg nyári idő elszórtan záporokkal. Délelőtt a Dunántúl nyugati, délnyugati részén eleredhet az eső, majd a borultabb tájakon is felszakadozik a felhőzet. Többfelé megerősödik a zivatarok környezetében, viharossá fokozódik a szél. Napközben 29-34, este 22-29 fokra számíthatunk. A Balaton 27, a Velencei tó 26, a Tisza tó 29 fokos.
0: Az NTI híreit hallották.
4: Jó reggelt kívánok! Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Klasszik Hétvége című műsort hallják, Vukovi Judit vagyok. Ősszel elindulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Már látható eredménye van a Budapesten bevezetett energiatakarékossági intézkedéseknek, és a következő órában beszámolok arról is, hogy megtisztult a Batthyány tér és környéke.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatjuk a Klasszik Rádió 92.1-en a Klasszik Hétvége című műsort. Elkezdődhet a villamos energiahálózat fejlesztése uniós forrásból, lehetővé válik új szélerőmű parkok létesítése, jelentette be a pénzügyminiszter a kétnapos kormányülés után. Kármán András szerint ettől tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára elérhető piaci áru energia. Ősszel elindulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon, ha az utolsó biztonsági vizsgálat is sikeres lesz a magyarországi szakaszon. Erről tárgyalt Szabadkán a magyar és a szerb közlekedési miniszter. Vitézy Dávid hangsúlyozta, az új magyar kormány egyes kérdésekben ugyan kritikával illeti a beruházás magyarországi szakaszának megvalósítását, ugyanakkor stratégiai céljának tekinti a Budapest-Belgrád vasútvonal mielőbbi befejezését. A kormány kinevezte Kármán András pénzügyminisztert a Nemzetközi Valuta Alap kormányzó tanácsában Magyarországot képviselő helyettes kormányzóvá. A határozatok tárában szerdán megjelent döntés értelemszerűen rendelkezik a posztot eddig betöltő Nagy Márton volt gazdasági miniszter felmentéséről is. A benzinára a korábbi védett ár alá csökkent, írta a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István bejegyzésében kiemelte, a dízelára 30 forinttal a régió és 80 forinttal a román árszint alatt van, így szerinte a piac működik. A holtankoljak.hu adatai szerint a töltőállomásokon csütörtökön a 95-ös benzin átlagára literenként 594 forint, a dízel literje 662 forintba került. A honlapon azt közölték, hogy tovább csökkennek a nagykereskedelmi üzemanyagárak. Feljelentést tett a honvédelmi miniszter a Zrínyi Nonprofit Kft. Egyes korábbi szerződései miatt. Ruszin Szendi Romulus közölte, a társaság átvilágítása során több a Longyearbyen Kft.-vel kötött megállapodás teljesítésével kapcsolatban kérdések vetődtek fel. A vizsgálat rendezvényszervezési, valamint videó és vizuáltechnikai szolgáltatásokat érint, amelyek összesen több mint 800 millió forintba kerültek. Már látható eredménye van a Budapesten bevezetett energiatakarékossági intézkedéseknek, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely szerint a villamos és metró közlekedés energiatakarékos üzemmódjával naponta 12-15 megawattóra villamos energiát takarítanak meg. A fővárosi vízművek az elmúlt napokban átlagosan 10%-kal csökkentette energiafelhasználását. A főpolgármester hangsúlyozta, a takarékossági lépések mellett a fővárosi szolgáltatások továbbra is biztonságosan működnek.
0: Budapesti híreket hallottak.

Ez a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. Összehangolt akciósorozatot indított a Budapesti Közlekedési Központ, amely a főváros közbiztonságát és tisztaságát erősíti. A BKK közlése szerint augusztus 6-án, csütörtökön, a Batthyány téren és annak környékén folytatott összehangolt a tisztaságot és közbiztonságot érintő akciósorozatot. Ennek részeként koncentrált takarítást, fokozott helyszíni jelenlétet és komplex járat ellenőrzést tartottak. Azt írják, az akció során, amely 3 napon át tartott, több szervezet összehangolt munkájával járult hozzá a Batthyány tér és környezetének megtisztításához, valamint a közrend és az utasbiztonság erősítéséhez. A budapesti rendőrfőkapitánysága megszokottnál erősebb rendőri jelenlétet biztosított a helyszínen, valamint a környéken. A BKK a csomópontot érintő járatokon a szolgáltatás színvonalát is ellenőrizte, különös tekintettel a járművek tisztaságára. A Menhely Alapítvány diszpécser szolgálata is bekapcsolódott az akcióba, szükség esetén az utcai gondozó szolgálat közreműködésével segítséget és elhelyezést biztosított a rászorulóknak. A BKK hangsúlyozta, hogy 2021 óta kezdeményezik a rendszeres takarítások mellett a forgalmas közlekedési csomópontok soron kívüli koncentrált nagy takarítását, valamint az összehangolt ellenőrzését. Idén már a Boráros téren és a Kálvin téren, a Népligetnél, a Köki térségében, Újpest városkapunál, az Őrs vezér terén, a Göncz Árpád városközpontban, valamint a pályaudvaroknál és a vasútállomásoknál is zajlott hasonló akció. A 100 millió forint feletti ingatlanok iránti kereslet a főváros helyett egyre inkább az agglomeráció felé fordul. Ebben az ársávban Budapest részesedése egy év alatt 57-ről 48%-ra csökkent, még Pest megyében ez az arány 24-ről 33%-ra nőtt, közölte az első féléves adásvételi adatai alapján a Duna House. Mindez azzal magyarázható, hogy a két térségben ugyanaz az összeg egészen más ingatlant jelent. Budapesten a 100 millió forint feletti vásárlások jellemzően 85-90 négyzetméteres lakásokra irányulnak, átlagosan 1,6 millió forint körüli négyzetméter áron. Pest megyében ugyanez az árszint már átlagosan 160 négyzetméteres családi házat jelent, mintegy 850 ezer forintos négyzetméter áron. A közlemény idézte Szegő Pétert, a Duna House vezető elemzőjét, aki elmondta, az agglomeráció felé forduló kereslet nem új, de a drágább ingatlanok piacán most még feltűnőbb a trend.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jöjjenek a friss budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Paksi atomerőmű dolgozói minden leállított turbinát próbálnak 260 fok körüli hőmérsékleten indulásra kész állapotban tartani, közölte a miniszterelnök, miután kedden bejárta a létesítményt. Az előrejelzések szerint nagyobb mennyiségű eső eshet a következő napokban a Duna osztrák-német vízgyűjtő területein. Ha ez valóban megtörténik, akkor Paksnál is emelkedhet a vízszint egy héten belül. Zavartalan a hazai bankszektor működése az energiakorlátozás idején, és közölte a bankszövetség. A szervezet hangsúlyozta, a bankok is kiveszik részüket az önkéntes fogyasztás csökkentésből. A szövetség tagbankjai az elvárható tudatos energiafelhasználáson felül további, saját működésükhöz igazodó energiatakarékossági intézkedéseket is végrehajtottak. Folyamatosan jelentik be energiatakarékossági intézkedéseiket a hazai kereskedelmi láncok. A Lidl és a Penny korlátozza a péksütemények sütését, és a parkolóiban az áramkutak használatát, valamint lekapcsolja a bolti logók világítását és az italhűtőket. Az Auchan és a Tesco is csökkentette az épületvilágítást, az ÖMV, a Shell Hungary és a MOL ideiglenesen leállította autómosóit, és korlátozza az elektromos töltők teljesítményét. Országos ellenőrzési program indult az akkumulátoripar teljes működési láncának vizsgálatára, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, az ellenőrzések az üzemek kapacitására, anyagfelhasználásra, kibocsátásra, vízhasználatra és hulladékgazdálkodásra is kiterjednek. A hatóságok a helyszínen is összevetik az engedélyekben szereplő adatokat a tényleges működéssel, és szükség esetén mintát is vehetnek. Megduplázza a kormány a szociális tűzifa program keretében igényelhető mennyiséget és a biztosított keretösszeget a rászoruló családoknak, írt az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László bejegyzésében arról számolt be, hogy soron kívüli egyeztetésre hívta az erdőgazdálkodással foglalkozó állami társaságok vezetőit, és utasította őket a szükséges mennyiség mielőbbi kitermelésére és a folyamatos ellátás biztosítására. A már kifizetett összegek mellett további követeléseket is érvényesíthet az állam a zuglói irodakomplexum ügyében. A szerződés alapján visszajár a foglaló kétszerese, valamint a nettó vételár maximum 10%-ának megfelelő meghiúsulási kötbér is, emellett kártérítési igény is benyújtható. 10 óra lesz rövidesen, jöjjenek a friss hírek itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Mai Klasszik Hétvége című műsorunk viszont véget ért. Kellemes pihenést, további jó rádiózást kívánok Önöknek. Vukovi Juditot hallották.
0: Budapesti híreket hallottak.

Klasszikusok csak könnyedén. Klasszik Rádió 92.1. Következik Johannes Brahms 5. G-moll magyar tánc. Előadja a Budapesti Fesztiválzenekar Fischer Iván vezényletével.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak. Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetések a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Papagéno Klasszik 2026. augusztus 8-ai adása. A legfrissebb hírek után már is kezdődik. A Papagéno és a Klasszik Rádió műsorában a 100 éves Szentendrei Művésztelepet bemutató kiállítás, valamint három rangos nyári zenei fesztivál, a Kapos Fest, a Nemzetközi Fúvós Napok és a Miraton Fesztivál és Akadémia kerül a középpontba. Az első órában a vendégek Kornyák Balázs fuvola művész, a Kapos Fest igazgatója, és Miranda Liu hegedű művész, a Miraton Fesztivál és Akadémia alapítója. De a Papagéno Klasszik első órájában a heti hír összefoglalóval is jelentkezünk. Kiírták a pályázatot a Nemzeti Filmintézet vezérigazgatói posztjára, illetve nagy sikerrel szerepelt Kovács Zsolt Vencel balettművész New Yorkban. A Papagéno Klasszika második órában is folytatódik. Bodonyi Emőke művészettörténész, a Művésztelep 100 című kiállítás kurátora, valamint Kovács Zalán László apácai és Artisius díjas tuba művész, a Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál igazgatója mesélnek az előttünk álló kulturális eseményekről és azok különlegességeiről. A Papagéno Klasszik második órájában a heti hír összefoglaló sem maradhat el. A Baltazár Színház kapja a Színházi Kritikusok céhe jövő díját, illetve Presszer Gáborról neveztek el egy kis bolygót. Ezzel várom tehát Önöket. Jó rádiózást kívánok!
0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Meleg nyári időre számíthatunk, másodfokú hőségriasztás van érvényben mától. Halálos áldozatokat követeltek az éjszakai orosz légitámadások. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Másodfokú hőségriasztás van érvényben. Magyar Péter kormányfő közölte, a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti az energiarendszerre nehezedő terhelést, így már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre. A Duna vízgyűjtő területére is megérkezett az eső, amely valamennyire emelheti a Duna vízszintjét. A kormány döntött arról, hogy 5,5 milliárd forintos támogatást nyújt három hazai repülőtérnek idei működéséhez, a debreceni, a sármelléki és a pécsi-pogányi repülőtér kap segítséget, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő. A súlyos likviditási gondokkal küzdő társaságok a támogatás nélkül fizetésképtelenné válnának. Ismét halálos áldozatokat követeltek az éjszakai orosz légitámadások Kijevben. Az ukrán fővárost és környékét ért dróncsapásokban legalább hárman vesztették életüket, köztük egy gyermek. Egy lakóház és több épület is megrongálódott, többen megsebesültek. A Kijev megyei Brovári járásban a hét közepén egy vasútállomáson 8 ember meghalt egy orosz rakéta becsapódása miatt. Az Európai Bizottság felszólította a Meta és a TikTok közösségi platformokat, hogy határozottabban lépjenek fel a válsághelyzetben terjedő dezinformációval szemben. A múlt heti ceutai migrációs hullám után az Unió illetékes biztosa továbbá azt kérte az internetes cégektől, hogy erősítsék a tényellenőrzéseiket. Másfél hete több mint 70 ezer illegális bevándorló hatolt be Marokkóból az Észak-Afrikában fekvő spanyol város területén, részben az interneten terjedő valótlan információk miatt. 900 magyar diák érkezik holnap Sátoraljaújhelyre, a harmadik összmagyar középiskolás táborba. A Rákóczi Szövetség rendezvényén a Kárpát-medencéből és a világ számos más pontjáról, egyebek közt az Egyesült Államokból, Kanadából és Kolumbiából gyűlnek össze a fiatalok. Az eseményen 100 lengyel diák is részt vesz. Több mint 200 km/órás széllökésekkel csapott le Japán déli részére a Delfin tájfun. Okinawa szigetén 5-en megsérültek, 14 ezer épületben pedig megszűnt az áramszolgáltatás. A vihar jelenleg Kína felé tart. Csücsiánk tartományban a legmagasabb fokozatú riasztást rendelték el, lezárták a kikötőket, a Ningpói repülőteret, valamint a turisztikai látványosságokat. Az előrejelzések szerint a tájfun holnap este éri el a kínai partokat. Folytatódik a napos, meleg nyári idő elszórtan záporokkal. Délelőtt a Dunántúl nyugati, délnyugati részén eleredhet az eső, majd a borultabb tájakon is felszakadozik a felhőzet. Napközben 29-34, este 22-29 fokra számíthatunk.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Papagéno Klasszik 2026. augusztus 8-ai adása. A Papagéno szerkesztőségének a nevében és a technikus kollégák nevében is sok szeretettel köszöntöm Önöket. Szerémi Nóra vagyok. A Papagéno és a Klasszik Rádió műsorában a 100 éves Szentendrei Művésztelepet bemutató kiállítás, valamint három rangos nyári zenei fesztivál, a Kapos Fest, a Nemzetközi Fúvós Napok és a Miraton Fesztivál és Akadémia kerül a középpontba. Az első órában a vendégek Hornyák Balázs fuvola művész, a Kapos Fest igazgatója és Miranda Liu hegedű művész, a Miraton Fesztivál és Akadémia alapítója. De a Papagéno Klasszik első órájában a heti hír összefoglalóval is jelentkezünk. Kiírták a pályázatot a Nemzeti Filmintézet vezérigazgatói posztjára, illetve nagy sikerrel szerepelt Kovács Zsolt Vencel balettművész New Yorkban. A Papagéno Klasszika második órában is folytatódik. Bodonyi Emőke művészettörténész, a Művésztelep 100 című kiállítás kurátora, valamint Kovács Zalán László apácai és Artisius díjas tuba művész, a Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál igazgatója mesélnek az előttünk álló kulturális eseményekről és azok különlegességeiről. A Papagéno Klasszik második órájában a heti hír összefoglaló sem maradhat el. A Baltazár Színház kapja a Színházi Kritikusok céhe jövő díját, illetve Presszer Gáborról neveztek el egy kis bolygót. Ezzel várom tehát Önöket. A Papagéno Klasszik műsorában néhány percen belül Hornyák Balázzsal fogok beszélgetni, fuvola művésszel, a Kapos Fest Nemzetközi Zenei és Művészeti Fesztivál igazgatójával. Augusztus 9-e és 14-e között Európa egyik kiemelkedő kamarazenei fesztiválja ismét Kaposvárra hívja a világ művészeit. Az idei fesztiválon ismét a világ számos országából érkeznek művészek Kaposvárra. Visszatér a közönség egyik nagy kedvence, Kirill Trusszov, akinek játékát a világ legjelentősebb koncerttermei ünneplik. A Kapos Festet gyakran emlegetik Európa egyik meghatározó kamarazenei fesztiváljaként. Így a fesztivál helyzetéről és programjairól beszélgetek Hornyák Balázssal.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Hornyák Balázs Fovola művészt, a Kapos Fest Nemzetközi Zenei és Művészeti Fesztivál igazgatóját. Üdvözöllek a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Szerbusz, és sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
1: A 2026-os Kapos Fest Nemzetközi Zenei és Művészeti Fesztivál 2026. augusztus 9-e és 14-e között kerül megrendezésre Kaposváron. Ez a 17. alkalommal megvalósuló 6 napos esemény központi helyszíne ezúttal most is a Szivárvány Kultúrpalota lesz, de a város több pontján is különleges koncertek, előadások és közösségi programok teszik teljessé a fesztivál élményt. A Kapos Festet gyakran emlegetik Európa egyik meghatározó kamarazenei fesztiváljaként. Mi az a sajátos érték vagy identitás, amely megkülönbözteti Kaposvárt a nemzetközi fesztiválkínálatban, és ami miatt a világ vezető művészei évről évre szívesen térnek vissza?
2: Azt gondolom, hogy nagyon jól illeszkedik a Kapos Fest a nemzetközi kínálatban, annál is inkább, mert egy olyan helyen valósul meg a fesztivál, amely nem egy nagy metropolis, hanem egy nagyon szűk értelembe vett kisvárosnak a főtere és a környéke. Minden helyszínünk gyakorlatilag egy helyre összpontosul. A Szivárvány Kultúrpalota, a zeneiskola, a város templomai, akár a református, akár az evangélikus templom, amely ugye idén új helyszín a Kapos Festen, mind-mind egy 5-800 méteres körzetben találhatóak, könnyen bejárhatók, és gyakorlatilag az az élmény, amely a koncertteremben van, az hatványozódik a város terein és közterein, hiszen elképzelhetetlen lenne, hogy ne találkozzanak össze a közönség az előadókkal, esetleg sor kerülhet beszélgetésekre, olyan találkozásokra, amelyek meghatározóak mondjuk egy fiatal művész életében egy szólista művésszel. Azt gondolom, hogy ezt teszi különlegessé és családiassá a fesztivál hangulatát.
1: A Kapos Fest ma már nem csupán egy koncertsorozat, hanem mondhatjuk azt, hogy komplex művészeti fesztivál, hiszen mesterkurzusok, zenetörténeti előadások, workshopok, ősbemutatók, és hát rengeteg koncert és fellépő is ugye helyet kap a programban. Mennyire tudatos törekvés, hogy a fesztivál egyszerre szóljon a koncertlátogató közönségnek, a fiatal muzsikusoknak és mondjuk a szakmának is?
2: Abszolút tudatos, hiszen azt tapasztaltuk az elmúlt 17 évben, hogy a szakmának is egy találkozó helyévé vált a Kapos Fest. Nagyon sok esetben művész kollégák lejönnek, akik éppen abban az évben nem játszanak a fesztiválon, de koncertet hallgatni, a kollégáikat meghallgatni. Sőt, arra is volt példa egyébként, hogy külföldi művész érkezett a fesztiválra, pusztán azért, mert barátait játszottak. Ez egy nagyon jó híre van Európában a mai napon már a Kapos Festnek, és tényleg a kezdetek óta egy nagyon erős jelenléte volt a fesztiválnak, egy nemzetközi jelenléte, és nem csak a program nemzetközi, illetve a fellépők nemzetköziek, hanem a közönségünk is. Évről évre Ausztriából, Németországból, Norvégiából, Monte Carlóból is vannak, akik váltanak jegyet. Nagy örömünkre szolgál, hogy ezek a vendégek évről évre visszatérnek, és várják már a Kapos Fest bejelentését.
1: A Kapos Fest egyik védjegye, hogy számos produkció kizárólag a fesztivál kedvéért jön létre, és olyan művészek is találkoznak, akik esetleg még nem találkoztak, hanem ezért találkoznak. Mekkora a szervezési és művészeti előkészítést igényel egy ilyen feladat, egy ilyen kamarazenei műhely megteremtése?
2: Ez egy nagyon fontos kérdés a Kapos Fest esetében, hiszen évről évre össze kell állítani azt a népsort, akik majd nem csak szakmai értelemben fognak jól együttműködni, hanem emberileg is kijönnek egymással. A kamarazenében kulcsfontosságú, hogy megtalálják a hangot egymással a művészek, és bizony nagyon nehéz egy quintet, egy sextet, egy oktet esetében olyan népsort összeállítani, akik majd egyébként a fesztiválon nagyon hamar egymásra tudnak hangolódni, nagyon hamar szakmailag, emberileg megtalálják egymással a hangot, és ebből születnek majd kiváló produkciók. És óriási büszkeség számomra, illetve számunkra, hogy az elmúlt években, ugye kiemelném Várda István művészeti vezetését, hogy olyan kamara csoportok jönnek létre olyan művészekkel, akik tényleg jól tudnak együttműködni, és adott esetben először játszanak együtt a Kapos Festen, és aztán pedig látjuk őket a világ koncerttermében együtt muzsikálni, és ez óriási öröm, hiszen mi teremtjük meg az első lehetőséget annak, hogy ők gyakorlatilag elkezdjenek egy hosszú távú együttműködést.
1: Beszélgessünk akkor most már konkrétumokról is, tehát 17. alkalommal várja a közönséget a Kapos Fest, augusztus 9-e és 14-e 11-ek között, és hát lesznek ugye világsztárok, meghatározó kamarazenészek és fiatal feltörekvő tehetségek is, és nagyon sokan debütáló művészként is szerepelnek az idei programban. Szóval nézzük a koncerteket. Természetesen itt sem fogunk tudni mindent felsorolni, úgyhogy kérem, hogy látogassák meg az oldalt.
2: Nem tudok elfogult lenni egyetlen egy koncerttel sem, hiszen ilyenkor, amikor összeállítjuk a programot, akkor azért mindegyik a saját gyerekünk, és akkor, amikor megvalósulnak ezek a koncertek, akkor igazán nagy élmény, hogy úgy látjuk, hogy működik, úgy látjuk, hogy érdeklődés van iránta. De azért kiemelnék néhány jelentős kamaradarabot. Rögtön a nyitó hangversenyen augusztus 9-én például, amikor ugye elhangzik Brahmsnak az Ádó zongora 4-es numero 2 opusz 26-os. Ugye ez az a zongora 4-es a három közül, amely talán egy kicsit kevésbé ismert, mégis egy nagyszerű darabról van szó. Talán a G-mollt játsszák legtöbben az első zongora 4-est, amelyben ugye ez a magyaros tétel is van. Viszont egy óriási csapat fogja előadni majd Palotai János zongora művész, Kozma Szulez, Larivier, Szücs Máté és Várdai István a nyitókoncert második felében. De ugyanilyen érdekes koncert lesz például augusztus 11-én a Mély húrok, mély lélegzet, amely a kaposvári református templom gyönyörű akusztikáját használja majd. Itt Brahms hámol klarinét ötösét játsza majd Pablo Barragán, Abuzara nőverek, Szücs Máté és Várdai István. Ugye Pablo Barragán már visszatérő művész a Kaposvesz életében, egy nagyszerű spanyol származású, egyébként Németországban élő klarinétos, akinek elképesztő szóló karrierje van, és nagyon sok kamarazenét játszik, egy igazi kamarazenei világsztár, ha lehet azt mondani. És hát természetesen velünk lesz a Liszt Ferenc Kamarazenekar augusztus 12-én este, és hát megemlíteném a zárókoncertet majd augusztus 13-án csütörtökön, amely megint csak egy nagyon érdekes műsort hoz, Frank F. Moll zongora ötösét, majd Péter Wittenberg, Kirill Trusov, Kozima Szulez, Larivier, Szücs Máté és Várda István játsza majd, és a műsor másik felében pedig ugyanúgy, ahogy minden évben egy picit lazítunk a programon, lesz egy Prokofjev, Nyitány, Hébert témákra, Várda István először játsza Vinyánszki Szkercó tarantelláját, ami ugye elsősorban hegedű darab és elképesztő virtuóz csellón, és hát velünk lesz Sárközi Lajos és formációja, a triója is a fesztivál zárókoncertjén, szóval egy igazán nagy tűzijáték lesz majd augusztus 13-án este is.
1: Illetve lesz ugye zenetörténeti előadás, és akkor itt rögtön eszünkbe jut Bősze Ádám neve. Ő mivel készül?
2: Ádám minden évben tart előadást, azon kívül, hogy természetesen a házigazdája a Kaposfesznek, színesíti a programokat az összekötő szövegeivel, azon kívül az első napon, augusztus 10-én majd tart egy nagyon izgalmas előadást, egy eltűnt Bartók mű bemutatója lesz ugyanis, hiszen idén tavasszal egy ismeretlen Bartók kompozíció került elő, amely Gályás Steffi hegedű művész iránt érzett szerelmével van átítatva, és erről fog beszélni majd Bősze Ádám az előadásán, az ő megszokott vidám stílusában, és Palotai János zongora művész lesz, aki illusztrálja majd, és ős bemutatóként elő is fogja adni a művet. Ezen kívül dr. Körmendi Zsoltnak lesz egy nagyon érdekes előadás sorozata. Két részből áll ez az előadás, és a zene kettős természetét vizsgálja. Az első a matézis a zenében, a másik az emóció, ezeket állítja egymással szembe, illetve párhuzamba. Nagyon izgalmas előadás sorozatnak ígérkezik.
1: A Ferenc Kamara zenekarnak a koncertjét már említetted, de lesz-e még olyan zenekar, aki részt vesz ezen a fesztiválon?
2: A Budapest Jazz Orkesztra és vendégeinek koncertjét élvezheti a közönség majd augusztus 12-én késő este 9:30-kor a Szivárvány Kultúrpalotában, és egy igazán izgalmas Gershwin műsorral készülnek. Urbán Orsolya fog énekelni, nagyszerű jazz énekesnő, és Révész Rihárd lesz a zongora szólista. Ez egy picit más műfaj, mint a Kaposfest legtöbb koncertje, de azt gondoljuk, hogy a minőségi könnyű zenét, illetve a jazz zenét évről évre fontos behozni a Kaposfest kínálatába, és az a tapasztalatunk, hogy a közönség nagyon szereti ezeket a koncerteket, igazi nyáresti kikapcsolódásnak ígérkezik, úgyhogy nagyon nagy szeretettel invitálom a közönséget erre a hangversenyre is majd.
1: A fesztiválnak lesznek kísérő programjai is, filmvetítés, nyilvános workshopok, mesterkurzusok, és akkor a mesterkurzusokról beszélgessünk még egy picikét, azért van, ami már betelt, és gondolom ott aktív hallgatóként nem lehet részt venni, viszont passzív hallgatóként be lehet-e ülni ezekre a mesterkurzusokra. Az elmúlt percekben Hornyák Balázsfóval a művészt hallhatták a Kaposfest Nemzetközi Zenei és Művészeti Fesztivál igazgatóját. bemutatóját.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon. Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik műsorában eljött az ideje, hogy belekezdjünk a heti hír összefoglaló első részébe. Kiírták a pályázatot a Nemzeti Filmintézet vezérigazgatói posztjára. Pályázatot hirdetett a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT, a Nemzeti Filmintézet közhasznú non-profit ZRT elnök vezérigazgatói posztjára. A kiírás szerint a leendő vezető felel majd az intézmény stratégiai irányításáért, a magyar filmipar támogatási rendszerének fejlesztéséért, valamint a hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok erősítéséért. A jelentkezőknek felsőfokú végzettséggel, legalább 5 éves filmszakmai és vezetői tapasztalattal, tárgyalóképes angol tudással és a magyar filmipar átfogó ismeretével kell rendelkezniük. A pályázatokat szeptember 14-éig várják, a döntést az MNV igazgatósága hozza meg az értékelő bizottság javaslata alapján. És Dua Lipa könyvtára Krasznahorkai László regényét ajánlja. Krasznahorkai László az Ellenállás melankóliája című regénye is felkerült a Dua Lipa által alapított Manifesto Library legújabb tematikus könyvlistájára. A Popcsillag által kezdeményezett válogatás a cenzúra, a megfigyelés, a propaganda és a központosított hatalom társadalmi hatásait vizsgáló műveket gyűjtötte egy csokorba. A portugáliai könyvesboltban működő Manifesto Library főg célkitűzése, hogy felhívja a figyelmet a világ különböző pontjain betiltott vagy korlátozott könyvekre, miközben széles körben népszerűsíti az olvasást. A kezdeményezés rendszeresen jelentkezik a társadalmi felelősségvállalást és az egyéni szabadságjogokat előtérbe helyező ajánlókkal. És nagy sikerrel szerepelt Kovács Zsolt Wenzel balettművész New Yorkban. Ezzel folytatjuk. Percekig tartó ovációval fogadta a Manhattani New York City Center közönsége a Nemzetközi Balettvilág legújabb gálaműsorát, ahol Kovács Zsolt Wenzel magyar balettművész is színpadra lépett. Az Artist at the Center elnevezésű rangos eseményt a legendás Hugo Marchand álmodta meg, a gála műsorán pedig a modern balett meghatározó alkotásai szerepeltek. A produkcióban Kovács Zsolt Wenzel a francia operaház szólistáival színpadra lépve nyújtott kiemelkedő teljesítményt. A kritikusok értékelése szerint a New York-i produkció nem csupán a táncosok virtuóz technikai tökéletessége miatt válik emlékezetessé, hanem azért is, mert a különböző balett iskolák, hagyományok és kultúrák ritkán látható, harmonikus egységet alkottak a színpadon. És amivel zárjuk a heti hír összefoglaló első részét, elhunyt Gálvölgyi Judit. Méltósággal viselt hosszú betegség után életének 81. évében, július 31-én elhunyt Gálvölgyi Gács Judit, műfordító, szerkesztő. Gálvölgyi Judit a Magyar Cirkusz és Varieté vállalatnál kezdte pályafutását, ahol tolmácsként segítette a nemzetközi artista világot. Később a Magyar Rádió angol szekciójának munkatársa lett. Már ekkor írt cikkeket és műfordítóként is dolgozott. Számtalan sci-fi és fantasy novella fordítása jelent meg Tolkien monumentális művét. A Silmarilokat és a Húrin gyermekeit is ő ismertethette meg a magyar olvasókkal. A fantasy irodalom mellett legszívesebben Agatha Christie Poirot történetein dolgozott. Gálvölgyi Judit híven ápolta rajongott édesapja, a világhírű bűvész Rodolfo emlékét is. Az évtizedek során számos darabot is fordított és dolgozott színpadra. Utolsó munkája Ladislav Fuchs Hulla égetőjének színpadi adaptációja volt, amelyet a Győri Vaskakas Bábszínház és az Orlai produkció mutatott be férjével, Gálvölgyi Jánossal a főszerepben, akivel 55 éven át voltak házasok. A Papagéno Klasszik műsorában néhány percen belül egy újabb beszélgetés érkezik. Minden eddiginél ambíciózusabb koncertkínálattal és világsztár vendégművészekkel tér vissza a Miraton Fesztivál. 8. alkalommal tölti meg zenével Budapestet a Mirandelli Jó hegedűművész által alapított Miraton Fesztivál és Akadémia, amely 2026. augusztus 22-e és 30-a között várja a klasszikus zene szerelmeseit. Erről a fesztiválról beszélgetek Miranda Liu hegedűművésszel, a Miraton Fesztivál és Akadémia alapítójával.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Miranda Liu hegedűművészt, a Miraton Fesztivál és Akadémia alapítóját. Üdvözöllek a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Szia Nora, nagyon köszönöm a meghívást.
1: 8. alkalommal tölti meg zenével Budapestet a Miranda Liu hegedűművész által alapított Miraton Fesztivál és Akadémia 2026. augusztus 22-e és 30-a között várja a klasszikus zeneszerelmeseit. Az elmúlt évek során a Miraton Közép-Európa egyik legizgalmasabb nemzetközi klasszikus zenei fesztiváljává nőtte ki magát, ahol a világ különböző pontjairól érkező, nemzetközileg elismert művészek nem csak együtt koncerteznek, hanem tudásukat a fiatal muzsikus a következő generációjának is továbbadják. 8 év alatt a Miraton regionális kezdeményezésből nemzetközileg is jegyzett fesztivállá vált. Miben érzed a legnagyobb változást? A meghívott művészek érdeklődésében, a fiatal jelentkezők számában, vagy esetleg a közönség elvárásában?
2: Nekem a fesztivál szervezés az így kis lépésénként kell csinálni, és a 8 év alatt nagyon megható számomra, hogy mennyivel nőtt a fesztivál. Az elején még csak 4 napos volt a fesztivál, most meg 9 napos. 12 nagy koncertet rendezünk, és nagyon örülünk, hogy a mesterkurzusokon a résztvevők évről évre visszatérnek, nagyon szeretnek idejönni Budapestre, és a művészek sorában idén az eddiginél több művészt tudtunk meghívni 11 országból, és nagy megtiszteltetés számunkra, hogy számos alkalommal a fesztiválon olyan művészek léptek fel, akik nemzetközi elismertek, de a Miraton Fesztiválon debütáltak Magyarországon, és idén sem lesz másképp.
1: Szerinted mitől lehet egy fesztivál igazán karakteres most Európában, és mi az, ami a különlegessége a Miratonnak?
2: Nemzetközi közösség az mindenképpen egy nagyon-nagyon fontos eleme a Miratonnak. Különböző európai országokban érkeznek a tanárok is, a fellépők is, és a mesterkurzus résztvevők is. A repertoárunkban a koncert műsorokban a klasszikus híres zeneművek, például Mozart, Beethoven, Bach művek egyaránt szerepelnek, illetve lesznek olyan darabok is, amelyek először hangzanak el Magyarországon.
1: A programban igen, Beethoven, Mozart, Ravel, Kurták György is helyet kap. Mi volt az a művészeti gondolat, ami összefűzte ezt a rendkívül sokszínű repertoárt?
2: Nekem mindig ez a legizgalmasabb része az egész Miratonnak, hogy a műsorban szerepet kapnak olyan művek is, amiket évek óta játszom, vagy ismerem, és hogy a darabok együtt hogyan mesélnek egy történetet egy-egy koncertműsoron, vagy akár az egész koncertsorozatot nézve, hogy én azt gondolom, hogy egy darab egy új értelmet kap, attól függően, hogy milyen darabok hangzanak el körülötte, és nekem mindig nagyon izgalmas összeállítani így a műsorokat. Az évfordulókat

0: ünnepeljük. Idén például Mozart évforduló van, Kurták György 100. születésnapját is ünnepeljük meg, ami nagyon különleges számomra, mert személyesen is tudtam vele dolgozni, és úgy előadni a művet, ez egy ilyen történelmi pillanat számomra. De van egy kiváló együttműködésünk idén a Francia Intézettel. François Dumont, francia zongoraművész debütál Magyarországon augusztus 25-én egy Chopin, Debussy és Liszt művekből álló nagyszerű szólóestel, illetve másnap augusztus 26-án szintén a Francia Intézetben egy francia kamara műsor is rendezünk. Vannak különlegességek, és azt gondolom, hogy annyira színes a paletta a koncertkínálatban, hogy mindenki meg tud találni olyat, ami közel áll hozzá, és meg fog találni benne olyan darabot, amit már ismer, amit nagyon szeret, és újat is fog tudni felfedezni.
1: Augusztus 22-e és 30-a között a Fugában, illetve akkor, ahogy hallhatták, a Francia Intézetben is lesznek koncertek. A Miratonnak a weboldalán mindent pontosan megtalálnak, mi csak fel tudjuk hívni a figyelmet. Ugye ez egyben egy mesterkurzus is, és hát fantasztikus művészek lesznek itt, akiktől hallhatunk koncerteket is. De a mesterkurzust miért tartott fontosnak, hogy ez is mindig meglegyen a Miraton Fesztivál ideje alatt?
0: Az egy nagyon fontos eleme a Miraton Fesztiválnak, hogy mesterkurzusokat is rendezünk. Idén is több mint 50 résztvevő érkezik, több mint 15 különböző országból. Van olyan résztvevő, aki például az Egyesült Államokból, vagy Ázsiából, vagy Londonból például érkezik, és Budapestre jön csak, hogy részt vegyen a mesterkurzusokon. Abban más a mi mesterkurzus sorozatunk, hogy rengeteg a fellépési lehetőség a résztvevőknek. Minden nap, akár minden nap is játszhatnak koncerten. Van egy külön koncertsorozatunk, egy ingyenes koncertsorozatunk, ahol a diákok fellépnek könyvtárakban, múzeumokban, közösségi tereken. A célunk ezzel a koncertsorozattal, a Miraton Young Artist sorozattal, hogy közelebb vigyük a klasszikus zenét a városi élethez, mindenkihez, hogy elérhető legyen mindenki számára, és hogy a diákoknak biztosítsunk fellépési lehetőséget. Rendkívül intenzív a fesztivál, nem csak a meghívott vendégművészeknek, hanem mesterkurzus résztvevők számára is, hiszen a 9 nap alatt akár 5 szóló mesterkurzusra, egy kamarazenei mesterkurzusra, különböző workshopokra, nyilván a nagy koncertekre is eljönnek, illetve fellépnek 3-4 alkalommal szólóban is, kamarazenéi formációkkal is, és zenekarban is együtt játszanak a meghívott vendégtanárokkal nagy koncerten, és ez mindig egy nagy élmény nekik, mert ez egy nagyon pozitív, inspiráló nemzetközi közösség, és meg tudnak ismerkedni nagyon sok más országból jövő zenetanulóval is, és ezek a barátságok, amelyek a Miraton Fesztiválon születnek, azok nagyon sok évig szoktak tartani utána is.
1: Egyszerre vagy jelen művészként és fesztiváligazgatóként. Azért ez egy óriási vállalás, és biztos vagyok benne, hogy így nem mindig lehet kikapcsolni, akár koncert közben sem, mert hogy folyamatosan ott vannak a fejedben, hogy mit kell még a fesztivállal vagy mesterkurzusokkal kapcsolatosan intézni. Ezt hogy bírod? Mi a titok?
0: Hát a motivációm az az, hogy nagyon-nagyon szeretem a Miraton közösséget, nagyon szeretek embereket összehozni, és szeretem, hogy hogyan lehet egy igazi közösséget építeni a zenén keresztül, a mi mentes mindenféle versenyből, hanem mindenki így egymásért van ott. És a másik motivációm nyilván az, hogy nekem is nagyon inspiráló, és nagyon sokat ad ez az esemény. A zeneműveket, amiket játszhatok, például a nyitó koncerten augusztus 22-én játszunk hagyományoknak megfelelően Beethoven kamarazenéjét, és Beethoven mindig a kedvenc zeneszerzőm. Amikor gyakorlom és próbálom ezeket a remek műveket, akkor nagyon hálás vagyok, hogy ezzel foglalkozhatok, és ez nagyon sokat ad, ezért a zeneművek is, meg a zenésztársak, a kiváló kollégáim, zenésztársaim, akik jönnek a fesztiválra, hogy velük együtt dolgozhatok. Az mindig nagyon inspiráló, és az új koncert évadhoz mindig sok erőt és pozitív energiát ad nekem a Miraton Fesztivál.
1: Nézzük meg még a 2026-os fesztiválnak egy-két kiemelkedő eseményét. Sajnos nem tudjuk mindegyiket elmondani, de egyet-kettőt emeljél még ki, illetve az azon fellépő művészt is.
0: Igen, szóval augusztus 22-én a Fugában Beethoven műsorral nyitjuk a fesztivált, és a 9 napon keresztül 12 nagyon különleges műsorral várjuk a zenekedvelőket. A zongora rajongóknak tudok ajánlani két nagyszerű szóló zongora koncertet, mindkettőn Chopin művek is szerepelnek. Az egyik augusztus 23-án vasárnap délután, 16:30 a Fugában Lengyel zongora képek címmel, ahol Krzysztof Książák, lengyel zongora művész ad egy szóló koncertet, másik meg augusztus 25-én, ahol François Dumont zongora művész szólókoncertet ad, de a Miraton Fesztivál szívében nyilván a kamarazene áll, és minden koncertműsor tematikája van minden koncertműsornak. Például augusztus 24-én a koncert címe az Lira és virtuózitás, ahol Schumann és Strauss romantikus zeneművek szerepelnek. Lesz egy Mozart est, ugye Mozart évforduló van idén, és több koncerten is szerepet kapnak Mozart remek művek. Augusztus 27-én kiváló fuvos kamarazene lesz hallható Mozarttól, augusztus 28-án is Mozart, Enescu és Martinu művek szerepelnek a műsoron közép-európai szerenád címmel, és a zárókoncerten is Mozart nagy G-moll szimfónia hangzik el a résztvevők és a vendégtanárok közreműködésével. A zárókoncert címe az idők végzetére, és Mozart és Messiaen művek szerepelnek rajta.
1: A miratonfesztivál.com weboldalon találnak meg minden részletes információt, keressék fel az oldalt, és közben az jutott eszembe, hogy azért még van egy pici idő a fesztiválig és az akadémia kezdéséig. Ha valaki esetleg most kapna észbe, hogy szeretne jelentkezni, van-e még lehetőség egy-egy kurzusra, vagy már csak passzív hallgatóként vehet részt rajta?
0: Van olyan hangszer, ami már betelt, azt hiszem, hogy a hegedű, a fuvola és a klarinét kurzusok már beteltek, nagyon-nagyon sokan jönnek, de akar egy-egy hely még egy-egy hangszernie. Úgyhogy igen, várjuk a résztvevőket még.
1: Akik pedig támogatni szeretnék ezt a fesztivált, hogyan lehet a Miraton baráti köréhez csatlakozni?
0: Igen, ez egy nagyon fontos kezdeményezés, hiszen évről évre nagyon sok a visszatérő zeneszerető, aki eljön a Miraton koncertjeire. És fontos nekünk, hogy akik eljönnek, hogy ne csak egy egész estén keresztül kapjanak szép zenei élményt, hanem hogy tényleg a fesztivál közösségéhez tartozzanak. És ezért hoztuk létre a baráti kört, mert szeretnénk, hogy aki mondjuk több koncertre is eljön a fesztiválon, az kapjon lehetőséget beszélgetni a művészekkel koncert után, például vagy részt venni egy kocintáson, amikor zárjuk a fesztivált, és hogy tényleg egy élő kapcsolat legyen közönség és a zenészek között. Hiszünk abban, hogy nem kell annyira elkülöníteni a fellépőket, és hogy mi is emberek vagyunk, és nagyon-nagyon szívesen megismerkedjünk azokkal, akik élvezik a zenét, és szeretik ezeket a zeneműveket, és a Miraton baráti kör igazából azt a célt szolgálja, hogy közelebb kerüljenek hozzánk a közönség tagok. Három különböző kategóriában lehet csatlakozni, és azt hiszem, hogy fut egy olyan ajánlatunk most, hogy aki három koncertre eljön, idén az automatikusan bekerül a baráti körhöz, és így akár egy-egy művésszel tud majd beszélgetni egy-egy koncert után, és szeretettel várjuk azokat, akik szeretnének csatlakozni hozzánk.
1: Tehát 8. alkalommal tölti meg zenével Budapestet a Miranda Liu hegedű művész által alapított Miraton Fesztivál és Akadémia, amely most augusztus 22-e és 30-a között várja a klasszikus zene szerelmeseit, és a weboldalon pedig megtalálnak minden információt, én pedig kívánom, hogy nagyon sikeres legyen az idei fesztivál is, illetve hogy minden koncert teltház előtt zajlódjon.
0: Nagyon szépen köszönjük, Nora!
1: Az elmúlt percekben Miranda Liu hegedűművészt hallhatták, a Miraton Fesztivál és Akadémia alapítóját.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Néhány percen belül friss hírek, információk érkeznek itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez pedig azt jelenti, hogy a Papagéno Klasszik első órájának a végéhez értünk, de a következő órában is várom Önöket. A Papagéno Klasszika második órában is folytatódik. Bodonyi Emőke művészettörténész, a Művésztelep 100 című kiállítás kurátora, valamint Kovács Zalán László apácai és Artisius díjas tuba művész, a Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál igazgatója mesélnek az előttünk álló kulturális eseményekről és azok különlegességeiről. A Papagéno Klasszik második órájában a heti hír összefoglaló sem maradhat el. A Baltazár Színház kapja a Színházi Kritikusok Céhe jövő díját, illetve Presser Gáborról neveztek el egy kis bolygót. Ezzel várom tehát Önöket.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Meleg nyári időre számíthatunk, másodfokú hőségriasztás van érvényben mától. Földrengés volt reggel az ausztriai Tirol tartományban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Másodfokú hőségriasztás van érvényben. Magyar Péter kormányfő közölte, a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti az energiarendszerre nehezedő terhelést, így már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre. A Duna vízgyűjtő területére is megérkezett az eső, amely valamennyire emelheti a Duna vízszintjét. Visszakapják korábbi nevüket a Magyar Honvédség különböző alakulatai, jelentette be a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus közölte, hogy az alapító okirat módosításokat már aláírta, így az elnevezésük egyebek mellett ismét 51-es Nagy Sándor József híradó és vezetésbiztosító dandár, 30. Kinizsi Pál páncélozott gyalog dandár és 5. Bocskai István lövész dandár lesz. A tárcavezető arra kérte az állomány tagjait, hogy legyenek büszkék a hadrendi számokra és a laktanya alakulat nevekre. Ismét halálos áldozatokat követeltek az éjszakai orosz légitámadások Kijevben. Az ukrán fővárost és környékét ért dróncsapásokban legalább 3 vesztették életüket, köztük 1 gyermek. Egy lakóház és több épület is megrongálódott, többen megsebesültek. A Kijev megyei Brovári járásban a hét közepén egy vasútállomáson 8 ember meghalt egy orosz rakéta becsapódása miatt. Az Európai Bizottság felszólította a Meta és a TikTok közösségi platformokat, hogy határozottabban lépjenek fel a válsághelyzetben terjedő dezinformációval szemben. A múlt heti ceutai migrációs hullám után az Unió illetékes biztosa továbbá azt kérte az internetes cégektől, hogy erősítsék a tényellenőrzéseiket. Másfél hete több mint 70 ezer illegális bevándorló hatolt be Marokkóból az Észak-Afrikában fekvő spanyol város területére, részben az interneten terjedő valótlan információk miatt. Földrengés volt reggel az ausztriai Tirol tartományban. A 3 és feles erősségű földmozgást Innsbruckban és a környező településeken sokan észlelték. A rengés kisebb repedéseket okozhatott egyes épületeken. Nagyobb károk azonban nem történtek. Több mint 200 km/órás széllökésekkel csapott le Japán déli részére a Delfin tájfun. Okinawa szigetén 5 megsérültek, 14 ezer épületben pedig megszűnt az áramszolgáltatás. A vihar jelenleg Kína felé tart. Csücsiang tartományban a legmagasabb fokozatú riasztást rendelték el, lezárták a kikötőket, a Ningpoi repülőteret, valamint a turisztikai látványosságokat. Az előrejelzések szerint a tájfun holnap este éri el a kínai partokat. Folytatódik a napos, meleg nyári idő elszórtan záporokkal. Délelőtt a Dunántúl nyugati, délnyugati részén eleredhet az eső, majd a borultabb tájakon is felszakadozik a felhőzet. Napközben 29-34, este 22-29 fokra számíthatunk.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Ez a Papagéno Klasszik 2026. augusztus 8-ai adása. A Papagéno szerkesztőségének a nevében is sok szeretettel köszöntöm Önöket. Szerémi Nóra vagyok. A Papagéno Klasszika második órában is folytatódik. Bodonyi Emőke művészettörténész, a Művésztelep 100 című kiállítás kurátora, valamint Kovács Zalán László apácai és Artisius díjas tuba művész, a Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál igazgatója mesélnek az előttünk álló kulturális eseményekről és azok különlegességeiről. A Papagéno Klasszik második órájában a heti hír összefoglaló sem maradhat el. A Baltazár Színház kapja a Színházi Kritikusok céhe jövődíját, illetve Presser Gáborról neveztek el egy kis bolygót. Ezzel várom tehát Önöket. Nem sokára Bodonyi Emőke művészettörténész, múzeológus lesz a vendégem, a Művésztelep 100 című kiállítás egyik kurátora. A kiállítás október 25-ig látható a Szentendrei Művészetmalomban, a régi művésztelep alapításának 100. évfordulója alkalmából. A nagyszabású tárlat az 1926-ban alapított művésztelep történetét mutatja be közel 100 művész több száz művén keresztül.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Bodonyi Emőkét művészettörténészt, múzeológust, a Művésztelep 100 című kiállítás egyik kurátorát. Üdvözlöm a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Jó napot kívánok, én is köszönöm a meghívást.
1: A kiállításnak a nevét tehát most már hallhatták a hallgatók, viszont a helyszínnel még adós vagyok, Szentendrére kell ellátogatnunk a Művészetmalomba, hiszen itt látható október 25-ig a Művésztelep 100 című kiállítás, a régi művésztelep alapításának 100. évfordulója alkalmából. A nagyszabású tárlat az 1926-ban alapított művésztelep történetét mutatja be, közel 100 művész több 100 művén keresztül. Szerintem ez egy nagyon izgalmas kiállítás, nem csak azért, mert hogy fantasztikus műveket láthatunk, ugye itt azért van egy 100 év, amit felölel, hanem mindeközben szerintem a művésztelep társadalmi és kultúrtörténeti hátterét is feldolgozza azért ez a kiállítás, ugye?
2: Szentendrei régi művésztelep történetének 100 évét áttekintő kiállítás valóban sok mindenre kiterjed, tehát nem csak a művekre és a különböző egymás követő művészcsoportok tevékenységére, hanem igyekeztünk a művésztelep működésének a elsősorban a helyi társadalmi hátterét is megvizsgálni, hiszen a magának a művésztelepnek a alapítását is egy rendkívül kedvező helyi fogadtatás övezte, és én ezt mindig nagyon szeretem erre felhívni a figyelmet, hogy itt az akkori polgármester dr. Starzsinszky László nem csak nagyon nyitottan fogadta ezt a művészteleti kezdeményezést, hanem a művésztelep alapítói is nagyon diplomatikusan és rugalmasan álltak ehhez a történethez hozzá. Itt azért azt tudni kell, hogy egy művésztelep alapítását nem mindig előzi meg nagyon kedvező körülmények állása, és tulajdonképpen amikor elkezdődik ennek a csodálatos 100 évnek a története, akkor még nem volt ez annyira biztos, hogy ez össze fog jönni. Nagyon jó azt végigvezetni, hogy a művésztelep életét mikor és hogyan segítette akár az akkori kultúrpolitika, akár az akkori művészeti közélet, illetve a helyi polgárságnak a nyitottsága, de azt tudni kell, hogy a 100 év alatt többször veszélybe került a művésztelep léte. Legutoljára éppen a rendszerváltozás után. És azért ezt tudomásul venni, ezzel szembesülni, azért egész ijesztő dolog volt, hiszen azért a művésztelep nem csak a városnak hozott hírnevet, hanem a 20. századi művészet történetében, magyar művészet történetében is az egyik legjelentősebb művésztelepé alakult.
1: A kiállításon ugye nem csak műveket, hanem archív dokumentumokat, fotókat és ugye a művésztelep történetéhez kapcsolódó tárgyakat is bemutat, de kurátorként mi jelentette a legnagyobb kihívást egy ilyen hosszú átfogó időszak kiállítás megalkotásában? Hogyan lehet egy évszázad történetét úgy elmesélni, hogy mondjuk ne csupán kronológia legyen, hanem valódi narratíva is?
2: A kronológia valóban csak az egyik vezérfonalunk volt a kiállítás előkészítésében, és azért beszélek többes számban, mert egy kutatócsoport készítette elő ezt a kiállítást. Név szerint Verba Andrea művészettörténész, aki a Szentendrei Művészet egyik szakértője, és mint a kutatócsoport koordinátora nekem jutott még az a feladat, hogy olyan társkurátorokat hívjak meg a csapatba, akiknél nagyon fontosnak tartottam, hogy valamelyik hazai művészelephez értsenek. És így került be Szűcs György, művészettörténet, aki a Nagybányai Művészelep történetének szakértője, valamint Tóth Károly, aki pedig a Hódmezővásárhelyi művészeleppel foglalkozik. Ugyanis minden művészelep történetének van egy felvirágzó szakasza, van egy kicsit megtorpanó, akár egy ilyen leszálló szakasza, de ugyanakkor, hogyha 100 évet akarunk bemutatni, azért ki kell találni olyan vezérfonalat az előbb említett kronológia mellett, ami segíti ennek a művészetnek a létezésének a dinamikáját felfogni, megérteni, de ugyanakkor arra is kell törekednünk, hogy ne váljék unalmassá a kiállítás, mert mégis ez egy nagy kiállítás, tehát több mint 200 mű látható, és eljutunk máig. Tehát az első pillanatban fogva pontosan tudtuk, hogy ez nem egy emlékkiállítás lesz a művészelet fennállásának 100. évfordulója alkalmából, hanem el szeretnénk jutni máig a kortárs művészekig, hisz a művésztelepen, amelyet 1928-ban megkapnak a akkori telepalapítók, mind a mai napig ugyanazon a ingatlanon működik ez a művésztelep. Tehát ez a nagy műtárgyválogatáshoz még ráadásul bevettük az úgynevezett elődöket is, tehát akik valamilyen módon alakították a telepalapítók szemléletét, tehát a nagybányai művésztelep alapítói közül Ferenczi Károly, Tréci István, Iványi Grünwald Bélát egy-egy alkotásával, de itt van Boromista Tibor is, aki először gondolt arra, hogy Szentendrén művésztelepet lehetne alapítani, de itt van Tényes Adolf is, aki a Szolnoki művésztelepről jön át, és megfesti elsők között azt a képkivágatot Szentendréről, amelyet aztán a későbbiekben is nagyon szerettek a művészek megfesteni. Egész kiállítás szekciókból áll, tehát úgy építettük föl, de azért vannak olyan tematikai egységek, amelyek nagyobb időszakot fognak át, és az egyik ilyen kiválasztott témakörünk a kert volt. A kert, mert ez a művésztelepi ingatlan, ez valójában egy ősfás park volt, amire azt lehet mondani, hogy ebbe szerettek bele a művészek. De ugyanakkor ez az egész művésztelepi mozgalom, ami Európa szerte elindul a 19. század második felétől, mégis fontossá teszi magát a természetet, a tájat, hiszen fontos volt, hogy most már közvetlenül a tájban és a természetben fessenek, és egy kicsit elszakadjanak az akkori akadémikus oktatási kötöttségektől. És ez a kiválasztott kert motívum, ez nagyon szépen megmutatkozik akár a városnak a belső kertjeit ábrázoló képeken, illetve kertrészleteken, tájképi részleteken, illetve kertként értelmezték magát azt a tájat is, amibe belehelyezték a szentendrei városképet. És hogyha megyünk idővel előre, akkor ez a kertmotívum aztán sokkal áttételesebben jelenik meg, de mindvégig ott van, meghúzódik a képek mögött, akár ha Aknai Jánosnak a festményeire gondolunk, ugye ebben az évben hunyt el évelején, de hát mégis a kortárs szekcióba két festményét belehelyeztük, és olyan két festményét, amely a szentendrei építészeti motívumokra utal, de ez a kert értelmeződhet egészen átvitt értelemben metafizikus rendnek a metaforájaként.
1: A kiállításon tehát ikonikus mestereknek a művei láthatóak, Barcsai Jenő, Czóbel Béla, Kondor Béla, Kornis Dezső vagy, ahogy ön is említette, Aknai János, de kevésbé ismert alkotók munkái szerepelnek. Ez is fontos volt, ugye, hogy ne csak a nagy nevek szerepeljenek, hanem azok is, akik ott éltek, alakították a művésztelep életét, hatottak rá, hatottak egymásra, csak nem lettek nagyon ismertek.
2: A művésztelephez kötődő művészek névsora igen tekintés. Nagyon örülök ennek a kérdésnek, mert egy nagyon fontos dologra tapintott rá. Ugyanis a szentendrei művésztelephez valóban mindig is minden korszakban tartoztak hivatalosan tagok. De a hivatalos teleptagokon kívül mindig fogadtak művészeket. Ha nem is fedi le ez a kiállítás a szentendrei művészet teljes körét, mégis azt lehet mondani, hogy mivel mi a művésztelepnek a kapcsolati hálóját is igyekeztünk feltérképezni, tehát azoknak a művészeteket is beemeltük, akikről tudtuk, hogy egy vagy két nyáron dolgoznak. A művészetük emelte ennek a művésztelep munkásságának a színvonalát, illetve az összképét. Tehát azt lehet mondani, hogy elsőleges szempontunk maga a művésztelep volt, illetve a művésztelep története, de ezt úgy tudtuk egy kicsit kitágítani, hogy a kapcsolati hálóját is feltérképeztük. Valóban így, ha a névsort összeállítjuk, kevésbé ismert művészek is benne vannak, de hát ugye most nagyon nehéz most egy-két művészre azt mondani, hogy kevésbé ismert, de hát mondjuk szentendrei közegben azért Mihály Pál, Ilosvai Varga István, Kántor Andor, Gálfi Lola, Tuli Angéla, Frejták Zoltán nevét azért mindenki jól ismeri, de talán a nagyobb közönség valóban korábban nem, de folytathatnám a sort Döbröcöni Kálmán nevével, Arató János nevével, és azért ne felejtsük el azokat az ismert festőművészeket, elsők között említve Dein Pált, aki nem volt hivatalosan teleptag, de ő a legjobb példája annak, hogy az ő művészetében a helyi művészet egyre fontosabbá vált. Ő mindig mondta, hogy tudnunk kell, honnan jöttünk, tudnunk kell, hogy kik festettek előttünk, és ő volt az, aki mindig mindent összetudott köt. Fontosnak tartotta a kortársak, illetve a régiek művészetét, és például az ő egyik alkotása, egyik ikonikus alkotása is így került be a kiállításba, mert nem hagyhattuk ki az ő nevét és az ő tevékenységét.
1: A Művésztelep 100 című kiállítás, tehát október 25-ig látható a Szentendrei Művészetmalomban a régi Művésztelep alapításának 100. évfordulója alkalmából, és Szentendrét szerintem egy sajátos művészeti mitológia övezi és veszi körbe, de ön szerint mennyiben alakította maga a város a művészek látásmódját, és mennyiben formálták a művészek Szentendre kulturális identitását?
2: Most az utolsó kérdéstől kezdem, mert talán arra könnyebb válaszolni. Egyértelmű a válasz, hogy nagy mértékben. De azért azt hozzá kell tennünk, hogy a szentendrei művészet, mint olyan, azért az egy nagyon egymásra rétegzett és egymás kiegészítő művészeti csoportok tevékenységéből áll. Ugye mi most a régi művésztelepről beszélünk, de 1969-ben már létrehoznak egy másik művésztelepet a városnak egy másik pontján, a Kálvária úton, ez az új művésztelep. Akkor 1972-ben megalapítják az akkori fiatal művészek a Vajda Lajos stúdiót és a művészet szabadságát hirdetve, igazából az első években egyáltalán nem volt kapcsolat a fiatal művészek, a Vajda Lajos stúdió tagjai, illetve a régi művésztelep tagjai között. Ugye ez is egy olyan kapcsolati háló, amit ha a későbbi években megvizsgálunk, akkor meg egy érdekes változás történik, hogy a Vajda Lajos stúdió tagjai közül egyre többen kerülnek be a régi művésztelep tagságába. És így ez a többféle fórum, többféle művészeti csoportosulás, és ott ugye az 1930-as évek közepén voltak az úgynevezett szentendrei fiatalok, Vajda Lajos és a Kornis Dezső köré gyűlt fiatal művészek, akik még akkoriban egyáltalán nem léptek kapcsolatba ezzel a művészteleppel, és ők meg egy másik nagyon fontos tendenciát erősítenek ebben a szentendrei művészeti közegben. De én azt gondolom, hogy a régi művésztelep azért egy olyan fontos központja és központja volt ennek a nagyon összetett szentendrei művészeti közegnek, hogy jelentős módon hozzájárult ahhoz, hogy Szentendre végül is művészváros lett, ha lehet így mondani, vagy már úgy nevezzük, hogy festőkvárosa, de az se teljesen igaz, mert nagyon sok szobrász dolgozik a művészteleten. A város meg elsősorban azzal az adottságaival járult hozzá ennek a művészetnek a kialakulásához, hiszen egy nagyon gazdag kulturális is örökséggel rendelkező kis település volt Szentendre, amikor ide letelepültek a művészek, és ugyanakkor pedig a Duna, a Dombvidék, a távoli kitekintés, a széles horizont, ez nagyon szerethető volt a művészek számára. Tehát én még szoktam is néha azt mondani, hogy például az alapítók művészetét, az alapító nyolcakat, így is szoktuk mondani, a nyolc festőművésznek a kollektíváját, akik megalapítottak a művészetet, hogy pont ez a szentendrei környezet, ez a szentendrei természet városképi látvány együttes tette még érdekesebbé a saját generációk művészetében. Tehát őket kiemelte az a adottság, természeti városképi adottság, ami őket fogadta, és amibe beleszerettek. És én azt gondolom, hogy aztán ugye létrejön egy kölcsönhatás a város, illetve a művésztelep között, hiszen mindketten tudják, hogy valamilyen módon a másikkal számolni kell. Tehát ahogy az elején mondtam, hogy amikor a telepalapítók idejönnek, nagyon jó fogadtatást kapnak az akkori helyi polgármester részéről, de ezt kölcsönösen kellett figyelni egy másnak a kívánságait, kéréseit, óhajait. És azt még muszáj elmondanom, hogy 1928-ban létrehoztak a Szentendrei Festők Társaságát a telepalapítók, és ez a társaság, ez tulajdonképpen ezt képviselte jogilag a művésztelepet, de ami még ennél is fontosabb, hogy a művészek saját maguk intézték az ügyeiket. Tehát ők nem csak festőművészek voltak, hanem a saját művésztelepük ügyintézői, és én azt gondolom, hogy ez is nagyon hozzájárult ahhoz, hogy ez a művésztelep ilyen sokáig fenn tudott maradni, illetve mind a mai napig működik.
1: Én pedig nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk most akkor, ami a témánk volt, a Művésztelep 100 című kiállítás a Szentendrei Művészetmalomban, amely október 25-ig látogatható, és kívánom, hogy nagyon-nagyon sokan látogassanak el, és a hozzá kapcsolódó programokat pedig megtalálják a Ferenci Múzeumi Centrumnak a weboldalán, a femusz.hu-n. Nézzék meg ezt is, és köszönöm szépen, hogy beszélgettünk.
2: Én is köszönöm szépen.
1: Bodonyi Emőkét hallhatták, művészettörténészt, múzeológust, a Művésztelep 100 című kiállítás egyik kurátorát.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik műsorában eljött az ideje, hogy belekezdjünk a heti hír összefoglaló második részébe. A Baltazár Színház kapja a Színházi Kritikusok Céhe jövődíját. A Színházi Kritikusok Céhe 2022-ben alapította meg a jövődíjat, amelyet a társadalmi folyamatok alakításán innovatív színházi gondolkodással elkötelezetten dolgozó alkotók kaphatnak meg. Az első alkalommal két színházi nevelési társulatot, a Káva Színházat és a Kerekasztal Színházat ismerték el. 2023-ban a Solt és Lajos Színházat, 2024-ben a Stereo Aktot tüntették ki. 2025-ben pedig az Apertúra kapta a Színházi Kritikusok Céhének jövődíját. A C-tagok szavazatai alapján 2026-ban a Baltazár Színházi az elismerés, amelynek átadására 2026. szeptember 20-án az 5-10-ben megrendezendő 47. Színi Kritikusok átadó gálán kerül sor, amihez természetesen mi is gratulálunk. És pályázatot hirdettek a Madács és az Új Színház ügyvezető igazgatói posztjára. Július 31-én a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter pályázatot hirdetett a Madács Színház Nonprofit Kft. És az Új Színház Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatói munkakörének betöltésére. A kormány honlapján megjelent felhívások a 2027. január 31-től 2032. január 31-ig tartó időszakra vonatkoznak. A pályázatok benyújtásának határideje a közzétételtől számított 30 munkanap. Mindkét színház esetében a pályázatokat véleményező szakmai bizottság a benyújtási határidőt követő 30 napon belül ülésezik, a munkakör betöltéséről a szakmai bizottság véleményét is mérlegelve, a kinevezési jogkör gyakorlója a bizottsági ülést követő 30 napon belül dönt. A döntést a bizottság pályázatonként elkészített összegző véleményével és a szavazási részletes eredményével együtt nyilvánosságra kell hozni. És Presser Gáborról neveztek el kisbolygót, ezzel folytatjuk a heti hír összefoglalót. Újabb magyar vonatkozású égitesttel bűvült a világűr. A Nemzetközi Csillagászati Unió hivatalos tájékoztatása szerint kisbolygót neveztek el Presser Gáborról. Az 591396 Presser katalógus jelű kisbolygót Sárnecki Krisztián fedezte fel még 2013. augusztusában a Piszkéstetői Obszervatóriumban végzett megfigyelései során. A számos kisbolygót és szupernóvát azonosító csillagász előszeretettel választja a hazai kulturális élet ikonjait névadóul. Idén februárban például Krasznohorkai László és Tar Béla tiszteletére nevezett el két égitestet, de a korábbi felfedezései révén többek között Jókai Mor, Arany János és Ganz Ábrahám is kapott már saját kisbolygót. Most pedig Presser Gábor. És amivel zárjuk a heti hír összefoglaló második részét és az egész heti hír összefoglalót a mai műsorban, Pülökleitosz elveszett szobrának másolatát állították ki Pompejben. Pülökleitosz egyik leghíresebb művéről van szó, amely egy dárdavívő fiatal férfit ábrázol. A Pompeji Régészeti Park igazgatósága szerint a szobor a földközi tenger világának szépségét jelképezi. Az ókori források szerint a szobrász szintén elveszett Kánon című művében rögzítette a korábban alkalmazott arányrendszert, amely a szobrok különböző részeire vonatkozott. Ezt a tökéletességet testesítette meg a dárdavívő. A szobor elkészítéséhez Pülökleitosz művének egyik fennmaradt római márvány kópiáját használták, amelyet Pompejben találtak 1793-ban. A heti hír összefoglaló után pedig még érkezem egy két részes beszélgetéssel. Kovács Zalán László lesz már is a vendégem, Apácai és Artészius díjas tuba művész, a Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál igazgatója. Hiszen 11. alkalommal kerül megrendezésre Magyarország legnagyobb fúvószenei eseménye, a Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál augusztus 9-e és 16-a között Pakson és környékén. Erről beszélgetünk a fesztivál igazgatóval.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Kovács Zalán Lászlót, a Pácai és Artis Jus díjas tuba művészt, a Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál igazgatóját. Üdvözlöm a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm én is önt és a hallgatókat is, és én is örülök, hogy ilyen szép eseményről és egy ilyen szép esemény előtt tudunk beszélgetni.
1: 11. alkalommal kerül megrendezésre Magyarország legnagyobb fúvós zenei eseménye, a Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál augusztus 9-e és 16-a között Pakson és környékén. Igazán különleges programok várják az érdeklődőket, a családokat, a szakmát, és természetesen azért itt ez, hogyha önnel beszélgetünk, akkor a szakmai utánpótlás az nem maradhat el, hiszen ez a Nemzetközi Fúvós Napok egyik különlegessége, hogy egyszerre fesztivál és mesterkurzus sorozat is. Miért fontos, hogy a koncertélet és a tehetséggondozás akár ezen a rendezvényen egyszerre találkozzon?
2: Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál, amikor 2016-ban első alkalommal életre kelt, létrejött, akkor az volt a tervünk, hogy egy olyan programsorozatot hozzunk létre, akkor még nem volt még a helyszín, csak az, hogy milyen programot szeretnénk, amellyel a fúvós szakmát össze tudjuk fogni, és magyar fúvós zene, amely egyébként megsüvegelik messze a világban, a magyar részfúvósok, azok egyfajta hungarikumként kezelhetőek. Csak egy példák hadd mondjam el, amikor Dél-Koreában voltam egyszer, és egy dévó ülőgarnitúrában ültünk többen tubások, akkor még a Zeneakadémián tanultam, és megkérdezte az egyik ottani tubás, hogy te honnan jöttél, és mondtam, hogy a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapestre a Zeneakadémiáról jöttem, Szabó László tanáról osztályából, és Jani mondta rá, akkor te biztosan nagyon jó tubás vagy. Tehát, hogy ennyire tiszteletben tartják a magyar részhúvos életet, és nyilvánvalóan minden olyan pozíció, amelyben egy ország, egy ember jó helyen van, akkor azt el tudja könyvelni, hogy ez a miénk, ezt megnyertük, és mindig a miénk lesz. És az, hogy a miénk, ez rendben van, de azért viszont azoknak az alkotóknak, azoknak a művészeknek, akik jelenleg a zenitjükön vannak, vagy akik tapasztalatot tudnak átadni, és egy életút van mögöttük, nagyon fontos, hogy továbbadják a következő generációnak ezt a tudást. És ebbe a fúvós fesztiválnak a szaktáboraiba, amely klarinét, szaxofon, ürt, harsona, tuba hangszereken, illetve zenekari és kamarazene szekciókban is várja e hét vasárnaptól, augusztus 9-től résztvevőket. Kifejezetten ez a cél, hogy zenész pályára készülnek, zenei pályára, akár zeneiskolából konzervatóriumba, vagy a művészeti középoktatásból, középoktatásból a konzervatóriumból a felsőfokú képzésre, akkor jelentsen ez hidat a szakmai találkozásoknak, az új ismeretek elérhetőségének, illetve természetesen nemzetközi kitekintés. Is. Úgyhogy ez volt az egyik nagyon komoly aspektusa, hogy ez a fúvós szakma találkozzon, hiszen akár egy zenekarban, akár egy képzőjén, egy iskolában megvan az a kör, akivel találkozunk, de itt ez kinyílik, és a társadalom, a zenész, művész társadalomnak ez a rétege meg tud ismerkedni egymással. És természetesen, mivel Paksra eljutottunk, ez egy véletlen volt, egy mesterkurzusomra eljött Paksi Zeneiskola tubatanára, és hozott növendéket is, és amikor még kerestük a helyszínt 2015-ben, mondta, hogy Paks az kiváló hely lenne. Ezzel a véletlennel kerültünk oda Paksra, és utána egyből a térségnek ez egy meghatározó programja lett, hisz Paks az kiváló hely lenne. Ezzel a véletlennel kerültünk oda Paksra, és utána egyből a térségnek ez egy meghatározó programja lett, hiszen a fesztivál az

0: Klasszikus latin és népzenei dallamokkal találkozhat, de egyébként a fúvósnapok.hu oldalon minden részletes és pontos információt megtalálnak. Tuba művészként, iskola igazgatóként és fesztivál igazgatóként is rálát a szakmára, még egy picit erről beszéljünk, aztán jönnek a programok, illetve a fantasztikus művészek is. Milyennek látja ma Magyarországon a fúvós utánpótlás helyzetét? Melyek azok a készségek, amelyekre most a fiatal zenészeknek a legnagyobb szükségük van?
1: A fúvós utánpótlásban azt gondolom, hogy fontos rétegeket nézni. Az az alsó réteg, hogy Magyarországon a hangszerek, a kiadványok, a kották, a felvételek, azok a művészek, akik ezeket prezentálni, előadni tudják, ezek minden hangszeren elérhetőek kézközelben, és még azt is elmondom nagyon szívesen, hogy Magyarországon nagyon sok olyan nem ilyen összefogó, nemzetközi és számos hangszerre kiterjedő, de egy-egy hangszernek kisebb olyan kis kurzusa, nyári workshopja van, amely nagyon-nagyon fontos, hogy ezek megtörténnek, és ezek így együtt alkotják azt a folyamatot, hogy tényleg a magyar fiatalok azok rá tudnak látni a képzésnek azokra a szereplőire, akik már évtizedek óta ott vannak és bizonyítanak. Úgyhogy nagyon jó az alap. Ami a nagyon fontos a művészeti képzésben, az egy kicsit szembe megy a mai társadalmi elvárásokkal, hiszen a társadalmunk az egy egyetlen felgyorsult világ, a social média, okos eszközök által, illetve a bennünket ért hatások által, ahol a meggazdagodás, és most nem csak a pénzbeli meggazdagodás, hanem itt fogjuk össze mindent, amit szeretnénk magunkkal felvértezni, az a különböző mentális, akár erkölcsi, akár bármilyen tudásbeli gazdagságot, azt szeretnénk egy perc alatt a magunkévá tenni. A zenész út az nem erről szól, ez egy nagyon rögös, nehéz út, hogyha az ember tényleg a tartós sikereket szeretné, és nyilvánvalóan lehet olyan dolgokkal, amelyeket könnyebben játszani, és a közönségnek már érdeklődését kell tudja kelteni, olyan műveket, olyan darabokat találni korábbi időszakban is egy zenésznek, de amikor már megvan az a tudás, amikor már az izomzat, repertoár ismeret, a stílus ismeretek, közönséggel való reakciós ismeretek, nagyon sok minden kialakul, akkor történik meg az, hogy tényleg érett zenészté válik az ember, ez általában a zeneiskola, a konzervatórium és a főiskola utáni időszak, amikor már valaki lediplomázik egy egyetemen, és utána kialakítja azt a saját nyelvezetét, amivel ő megszólal, mint művész. Ez egy nagyon hosszú folyamat, és azt mondom, ez az évtizedes munka, és még akkor tudunk eljutni egy zenithez, ez valóban egy nagyon rögös út. És azt gondolom, hogy ami a legfontosabb, és itt válaszolok akkor a kérdésre, csak ez fontos volt kontextusba helyezni, hogy a legfontosabb, és azt gondolom, hogy amit mindenképp tovább kell tudnunk adni a fiataloknak, ez a kitartás. Mert a ismereteket és a műveket, a darabokat úgy kell tudni továbbadni, a technikákat megtanítani a fiataloknak, hogy az élvezetes legyen nekik, kösse le őket, egyre fontosabb az, hogy percről percre lekötni a diákot, amikor magába gyakorol, akkor is találja meg azt, hogy hogyan tudja lekötni a figyelmét, és utána van esély arra, hogy tényleg a zenészé tud válni, és hát nagyon erős a konkurencia, ugye nagyon-nagyon sokan zenélnek szerte a világban, és ebben az abszolút nemzetközi világban, ahol ha egy próbajátékot írnak a világ bármely országában, akkor Kínától az Egyesült Államokig, Ausztráliától, Brazíliáig és számos európai országból mehetnek oda művészek. Nagyon fontos az, hogy nem szabad a saját szűk iskolánkat úgy kezelni már, hogy ez az etalon, hanem úgy kell kezelnünk, hogy olyan jövőképet tudjunk építeni, hogy etalon tudjon maradni. És ezt szeretnénk megtanítani a táborban, és egyre nagyobb munka, egyre nagyobb felelősség az, hogy a sokkal kisebb részeket, a szakmának a sokkal kisebb zsigeri részeit alaposabban megtanítani, mint régebben, mert tényleg nagyon nemzetközi, nagyon erős a verseny, és ebben kell tudni most már helytállni a fiataloknak.
0: Idén ugye közel 200 fiatal vesz részt a mesterkurzusokon, egy intenzív egyhetes képzésen vehetnek részt, és a tanári karban magyar és nemzetközi művészek egyaránt szerepelnek. Hát őket mindenképpen említsük meg, illetve aztán jöjjenek majd a koncertek is, és közben én kíváncsi vagyok, hogy a tanárok fognak-e adni koncertet, és hallhatjuk-e őket együtt.
1: Természetesen, hát egy ilyen fesztivál és mesterkurzus workshop, ahol tényleg a fiatalok, hogy oda jönnek, mert zenei pályára későn reggeltől estig a hangszer körül forognak, tehát nem játszadoznak, nem más csinálnak, hanem konkrétan azért jönnek ide, hogy a hangszerrel minél többet foglalkozhassanak, és ez nagyon sok tanár kell, hát mint egy 50-60 tanár részt vesz ebbe a munkába, tehát ezt úgy lehet

0: számolni, hogy nagyjából 3-4 gyermekre, bocsánat, nem gyermekre, fiatal, mert azért gyermekek nem nagyon jönnek. Nekem éppen a kisfiam jön, azért gondolok mindig a gyerekre, aki még harmadik osztályos, de talán ő lesz a legfiatalabb a táborokban. És ezek a fiatalok, hogyha eljönnek, akkor nekik egyéni óráik, a kamara óráik, a csoportos és zenekari kürtzenekar, tubazenekar, a klarinétzenekar, stb. Ezekhez nagyon sok tanár kell, akik tényleg mint tanár is ott vannak egész nap a munkában, illetve koncerteken is fellépnek, ahogy említve is volt valóban, hiszen azt gondolom, hogy a hitelességnek az egy fontos jegye, hogy az ember megmutassa a tudását, illetve megint vissza kell utalnom, mint a korábbi részében a képzőhelyekre, hogyha valaki valahol tanul, akkor nyilván a saját tanárait ott hallja. De itt hall más tanárokat, hall más impulzusokat, illetve a külföldről jött művészeket. Úgyhogy valóban a művész tanároknak az egy nagyon leterhelő és nehéz része az egész programnak, hogy a tanítás szünetben, tanítás után még nekik is le kell ülni, és próbálniuk kell, hiszen a külföldi fellépő a zongoristával, a kamara produkció tanárok ott tudják véglegesíteni, összepróbálni, úgyhogy egy nagyon komoly műhely munka mindenkinek, ez az egész fesztiválnak a mesterkurzus része, és hát a végeredmény a fesztivál, programok, több tucat program, az meg mindenki számára teljesen ingyenes, tehát hogy ezt említeni a fuvosnapok.hu honlapot, ott lehet böngészni, és valóban mindenkihez el tud jutni. Ez a nagyon szép üzenete a zenének, és a térségnek azt gondolom, hogy ez egy várva várt programja, amikor évközben a szervezési munkák miatt megyek el Paksra vagy a térségbe, akkor már úgy az utcán megismernek az emberek és jönnek oda hozzám, hogy ugye megint lesz ez a koncert, az a koncert, és hát valóban összefogja a térséget, és utaznak egyik településről a másikra azért, hogy minél több koncertet meghallgathassanak az ott élők, illetve hát a turizmust is sikerül ezzel, a kulturális turizmust is összekapcsolni, mert nagyon sokan, nagyon sok vendég éjszakát töltenek el a térségben, hogy részt vegyenek ezeken a programokon.
1: Már is folytatjuk a beszélgetést. A vendég Kovács Zalán László, Apáczai és Artisziusz díjas tuba művész, a Nemzetközi Fúvós Napok fesztivál igazgatója.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik 2026. augusztus 8-ai adása a végéhez ért. A sok zenei csemegével szolgáló műsor minden szombaton 10 és 12 óra között hallható, ismétlésre pedig vasárnap este 8 órától kerül sor. A beszélgetések a műsor után már vissza is hallgathatóak a Papagéno podcast és weboldalán is. A Papagéno szerkesztőségének a nevében is megköszönöm a figyelmüket. Az elmúlt két órában Szerémi Nórát hallhatták.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: 11. alkalommal kerül megrendezésre Magyarország legnagyobb fúvószenei eseménye, a Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál augusztus 9-e és 16-a között Pakson és környékén. Olyan különleges programok várják az érdeklődőket, mint Madocsán az interaktív családi nap, vagy hazánk legnagyobb hivatásos zenekarainak, a Magyar Honvédség központi zenekarának és a Készenléti Rendőrség zenekarának nagy koncertjei, a klasszikus Omega koncerten pedig Szekeres Tamás gitárművész lép fel klasszikus és Omega műsorral. Emellett edukációs programra is várják a zenei pályára készülő fiatalokat, akik egy héten át a hazai zeneművészeti egyetem és karok, konzervatóriumok tanáraitól, a vezető zenekarok művészeitől és nemzetközileg elismert szólistáktól tanulhatnak. A vendég Kovács Zalán László, Apáczai és Artisziusz díjas tuba művész, a Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál igazgatója. Folytassuk a beszélgetést. Néhány nevet említsen meg, hogy kik azok a kiváló művészek, akikből áll a tanári kar, és aztán térjünk át a koncertekre is.
2: Ilyenkor nagyon nehéz egy-egy nevet kiemelni, igen, de tudom. Nyilván ez a feladatom. Zeneakadémia frissen kinevezett, idén kinevezett rektor helyettesével, Sarajló Erzsébettel hadd kezdjem, aki a főszervezője a szakszofon tábornak már évek óta. A klarinét és szakszofon tábor nagyon sok területen összeforrul, úgyhogy igazából mind a két részre rálátása van, és ő egy nagyon megbecsült tanárunk már régóta. Külföldi nevet is tudok említeni, például Sergio Carolino, portugál, mondtam azt, hogy sztártubást, aki a nemzetközi művészeti világnak egy megkérdőjeleztetlenül elismert tuba művésze, és amellett, hogy végig tanítja a kurzus, természetesen ő is fog magyar zongora művésszel közösen szólókoncertet tartani, illetve hát minden tábornak megvan a specialitása, például név nélkül hadd mondjam a kürtösöket, mert ott tényleg végig lehetne sorolni. Kürt hangszeren más nagyobb méretű nyári tábor nincs, amiről én tudok legalábbis Magyarországon. Még van egy balatoni, akivel így társ fesztiválként egymást látogatják. Ezen kívül más nagyobb eseményről nem tudok, és pontosan ezért az összes élzenekarnak és művészeti képzőhelynek, konzervatóriumnak és felsőoktatási intézménynek a tanárát meghívják. Tehát ott van a legnagyobb tanárszám a kürtösöknél. A Szőke Zoltán a fesztiválzenekar kürtművészétől kezdve konzervatóriumok tanáraig, úgyhogy ott van a legnagyobb ilyen összekapcsolódás, és például a idén újítások azok pedig a kamarazenei és a fúvószenekari szekció, ahol a Egressi Béni Református Művészeti Szakgimnáziumnak a tanárai fogják össze ezeket a szekciókat, és hogy például a fúvószenekarhoz ne csak a már említett hangszeres tanárok tudjanak jönni, ezért ott például a fúvola tanár és más hangszer is van, és így egészült, hogy a fúvószenekar minden hangszerre rálátunk. Szóval egy nagyon komplex oktatási, edukációs és művészeti program jött létre az elmúlt 11 évben.
1: És akkor a koncertek. Augusztus 9-én ugye egy családi nap várja az érdeklődőket Madocsán, a Dunaparton, és ezután milyen koncertek lesznek?
2: Ez a madocsai nap, bár a nulladik napja gyakorlatilag a fesztiválnak, de mindig a szívem csücske, mert olyan barátsággal és szeretettel fogadnak minden résztvevőt, amit párját ritkítja, és ezért is alakult ki a családi nap, ami ebbe a nagy melegbe tűzoltóság által biztosított szabadtéri habfürdővel fog kezdődni. Ugye 3 óráig nem javasolt kijönni a kánikula időszakban otthonról, ezért 3 órától 4 óráig lesz egy nagy habparti, egy méter magasan telilőve egy tér habbal, és akkor ott a gyerekek tudnak benne hűsölni, játszani. Utána kezdődnek el a sátor alatt lévő programok, ahol lesz először egy street band, akiknek az az előnyük, hogy nem kell színpad nekik, tehát a részfúvósok azért streetben, mert utca körülményekhez is alkalmazott ez a egyébként profi zenészekből álló együttes, és oda megy, ahol az emberek vannak, tehát az biztos, hogy árnyékba tud elkezdődni minden program. 5 órától a sörsátorban lesz a Magyar Honvédség budapesti dandárzenekarának a koncertje, ez a budapesti helyőrségzenekarnak a koncertje. Utána lesz egy kis szabadidős program, lovaskocsikázás, csikós bemutató, egy kicsikét a helyi értékeket bemutatjuk termelői udvarral és egyéb programokkal, és utána pedig Szekeres Tamás gitárművész, aki rock és klasszikus gitáros egyébként, az Omega együttesnek, a legendás Omegának 25 évig volt a gitárosa, és benne szól a dal címmel egy olyan műsor lesz, amelyik félig klasszikus, félig Omega, és hát természetesen ebbe is megjelenik a fúvós hangszer, hiszen ezt a 3 éve lévő nagy kárpát-medencei turnéra szánt műsorát hozza el, és idén nyáron én is csatlakoztam ehhez a programhoz, úgyhogy Szekeres Tamás mellett, mint egy másik frontemberként én is ott vagyok a programba, és hát így gyakorlatilag a tuba az a rock és a klasszikus között egy egészen érdekes bemutatkozási lehetőséget kap. Ebben még vannak ütősök is, a Paksi kórus is fog benne énekelni, a Paksi vegyeskar, illetve Kovács Tudás Klára junior klímadíjas cifera művész is vendégművész lesz a programnak. Úgyhogy a kezdésnek is mondom, hogy egy ilyen apró kis nulladik nappal igen várjuk az embereket. Hát lehet, hogy ez egy teljes értékű fesztiválnak lehetne, de ugye reggeli programok itt még nincsenek, és hétfőtől, augusztus 10-e hétfőtől egész héten tartanak a programok. Itt nem mondom végig a napokat, csak egy-egy koncertet még kiemelek, mert akkor mi a következő 3 műsornak az idejét is nem, hogyha végigmondanék mindent.
1: Nézzenek meg mindent a fúvosnapok.hu oldalon, ez a biztos. Igen.
2: Az biztos, hogy azt igen, azt érdemes megnézni, és a Facebook oldalunkat. A melegre és az intézkedésekre és a energiatakarékosságra végig törekszünk, és minden nap jelezzük, hogy milyen olyan változás szükséges, amire nem készültünk, ha lesz ilyen, úgyhogy mindenképp indulás előtt nézzék meg a honlapunkat, Facebook oldalunkat. És akkor a programok kedden, augusztus 11-én kedden a magyar rendőrségnek, hogyha jól tudom, akkor most már 102 éves zenekara, akik fel fognak lépni Pakson a Vakbocsán gimnáziumban. A következő fúvószenekari koncert a Magyar Honvédség központi zenekara lesz, ugye ez a két zenekar, a rendőr és a központi katonazenekar, amelyek a legnagyobb létszámú magyar hivatásos fúvószenekarok. Ők pedig csütörtökön, augusztus 13-án fognak fellépni Pakson a Csengei Bénes Kulturális Központban, vagy Művöldési Központban. Akkor a Pénzügyőr zenekar, ők jövő vasárnap, augusztus 16-án lépnek fel a Madocsai Református Templomban. Számos kamara és szólókoncert is lesz még a környező településeken. Gerjenben például egy félig akusztikus, félig kihangosított fúvos együttes, a Bocskai Band fog fellépni. Dunaszentgyörgyön, ott bár állítólag egy tubás elég egy csárdába, de ott nagyon sok tubás lesz majd együtt, úgyhogy ott egy ilyen tubás gálakoncert lesz. Györkönyben a Kürtösök fognak, a Vadászjelektől kezdve a klasszikus és kortárs művekig kamarazenéket előadni, úgyhogy nagyon sok olyan program lesz, ahol meg lehet ismerni a fúvos zenei kultúrát, meg lehet ismerni a fúvos hangszereknek a rendkívül sokszínűségét, illetve egyáltalán klasszikus zenei, jazzzenei, népzenei, magas művészeti színvonalú művészekkel, zenészekkel, produkciókkal lehet találkozni, tehát igazi magas kulturális fesztiválnak lehet a részese, aki ellátogat ezekre a településekre.
1: Fúvósnapok.hu, ezt az oldalt keressék, és nézzenek meg minden információt. Én pedig kívánom, hogy nagyon sikeres legyen, nagyon sok lelkes tanítvány legyen ott és fiatal, illetve nagyon sokan vegyenek részt a programokon, és igen, egyébként tökéletesen mondta, mert 1923. december 1-én alapították a Magyar Rendőrség zenekarát, közben én is megnéztem, úgyhogy valóban még 102 évesek. Nagyon szépen igen. Köszönöm, hogy beszélgettünk.
2: Nagyon szépen köszönöm én is a hívást, és várunk mindenkit sok szeretettel a programokra.
1: Az elmúlt percekben Kovács Zalán Lászlót hallhatták, Apáczai és Artészius díjas tuba művészt, a Nemzetközi Fúvós Napok fesztivál igazgatóját.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A nyár legizgalmasabb klasszikus zenei fesztiválja, a Miraton Fesztivál augusztus 22-e és 30-a között 8. alkalommal tölti meg Budapestet zenével, Miranda Liu hegedű művész vezetésével. 12 koncert, 11 ország művészei, Mozarttól Chopinig. Akár 30% kedvezmény most a miraton.jegy.hu-n.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Meleg nyári időre számíthatunk. A köztársasági elnökjelöltekről tárgyalnak ma. Földrengés volt reggel az ausztriai Tirol tartományban. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. A köztársasági elnökjelöltekről tárgyal a mai ülésén a Tisza párt országgyűlési frakciója. A képviselőcsoport hangsúlyozta, hogy olyan államfőre van szükség, aki nem egyetlen pártot, hanem minden magyar embert képvisel. A frakció 3 ember közül választja ki azt a jelöltet, akiről kedden dönthet az országgyűlés. A Fidesz szerint közjogilag érvénytelen, ezért felesleges köztársasági elnökválasztást tartani. Az utolsó legitim módon megválasztott magyar köztársasági elnök Sulyog Tamás. Visszakapják korábbi nevüket a Magyar Honvédség különböző alakulatai, jelentette be a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus közölte, hogy az alapító okirat módosításokat már aláírta, így az elnevezésük egyebek mellett ismét 51-es Nagy Sándor József híradó és vezetésbiztosító dandár, 30. Kinizsi Pál páncélozott gyalog dandár és 5. Bocskai István lövész dandár lesz. A tárcavezető arra kérte az állomány tagjait, hogy legyenek büszkék a hadrendi számokra, és a laktanya alakulat nevekre. Keddig tartja fent az extrém hőség miatt elrendelt intézkedéseit a Magyar Posta. A társaság közleménye szerint hétfőn és kedden a nem klimatizált posták továbbra is bezárnak délben. Ezek listája elérhető a cég honlapján. A kézbesítők csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, amennyivel legkésőbb 11 óráig biztosan visszatérnek a bázis postájukra. Az Európai Bizottság felszólította a Meta és a TikTok közösségi platformokat, hogy határozottabban lépjenek fel a válsághelyzetben terjedő dezinformációval szemben. A múlt heti ceutai migrációs hullám után az Unió illetékes biztosa továbbá azt kérte az internetes cégektől, hogy erősítsék a tényellenőrzéseiket. Másfél hete több mint 70 ezer illegális bevándorló hatolt be Marokkóból az Észak-Afrikában fekvő spanyol város területére, részben az interneten terjedő valótlan információk miatt. Váltóhiba miatt késnek a vonatok a Budapest-Pécs vasútvonalon, Dombóvár és Döbrököz között átmenetileg nem közlekednek a vonatok, az utasokat pótlóbuszokkal szállítják. A Mávinform tájékoztatása szerint felső vezeték hiba miatt ritkábban jár a H5-ös hív, csak a szentendrei vonatok járnak, a békásmegyeriek kimaradnak. Földrengés volt reggel az ausztriai Tirol tartományban. A 3,5-es erősségű földmozgást Innsbruckban és a környező településeken sokan észlelték. A rengés kisebb repedéseket okozhatott egyes épületeken. Nagyobb károk azonban nem történtek. Folytatódik a napos, meleg nyári idő elzortan záporokkal. A borultabb tájakon is felszakadozik a felhőzet. Napközben 29-34, este 22-29 fokra számíthatunk. A Balaton 27, a Velencei tó 26, a Tisza tó 29 fokos.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai Gellért gyógyfürdő helyén a sáros fürdő állt, mely évszázadokon át az egyszerű emberek fürdője volt. Ezt a 20. század elején lebontották, helyére a Gellért szálló és gyógyfürdő épült. Itt 1927-ben nyílt meg a hullámstrandfürdő, majd a pezsgőfürdő. A II. Világháborúban a női részleg súlyosan megsérült. Az épület komplex felújítása 2007-ben kezdődött meg. A Gellért mai napig Budapest egyik legszebb fürdője, a magyarországi szecesszió kiemelkedő alkotása. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Aeropark a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2-es B terminálja mellett helyezkedik el. A Repülőgép Múzeumban megtekinthető a magyar közforgalmú repülés elmúlt 60 évének szinte teljes fejlődés története. A kiállított repülőgépek nagy részét belülről is meg lehet nézni, sőt némelyiknél még a pilóta fülkét is elfoglalhatjuk. A múlt számos repülőtéri kiszolgáló eszköze is megmaradt, így régi vontatókat, transferbuszokat is láthatunk. A szimulátor segítségével pedig azt is kipróbálhatjuk, hogy milyen érzés egy repülőgépet vezetni. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Magyarország legnagyobb víz alatti barlangja a Molnár János barlang a Szemlőhegy alatt, Budapest második kerületében található. Nevét arról a Molnár Jánosról kapta, aki száraz járatait már 1856-ban bejárta, és elemezte a víz kémiai összetételét. Az általa készített barlangtérkép nyomtatásban nem jelent meg, az eredeti példány pedig már nem lelhető fel. Az első publikált felmérése 1942-ben jelent meg a Budapest meleg gyógyforrásai című könyvben. A barlang a nagyközönség elől le van zárva. A látogatásához és a merüléshez külön engedély szükséges. A barlangban fakadó termálvizet a Szent Lukás gyógyfürdő hasznosítja. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Omnibusz közel 100 éven keresztül volt szerves része a Pesti és a Budai utcaképnek. A név eredetije a latin omnibus szó, ami azt jelenti, hogy mindenkié. Az első lóvontatású társaskocsikat itthon élelmes vállalkozók üzemeltették. Aki nem engedhetett meg magának hintót vagy bérkocsit, omnibuszra szállt. Így egyik kávéházból a másikig, esetleg a Városligetbe is könnyen el lehetett jutni. A gondot eleinte a menetrend és a megállók hiánya okozta. A kocsik ötletszerűen közlekedtek és bárhol megálltak, ahol fel vagy éppen lekívánt szállni a kedves utas. A század vége felé kezdett leáldozni az omnibuszoknak, mivel a lóvasút lassan kiszorította őket.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. A Pálvölgyi cseppkőbarlang máig feltárt hossza 19 kilométer. Ez Magyarország második leghosszabb barlangja. A Szépvölgyi út menti kőbányából nyíló barlangok 1902-ben keltették fel az arra járó turisták figyelmét, azonban a járatok néhány méteres járható szakasz után beszűkültek. A szájhagyomány szerint egy birka alatt beszakadt a föld a bányaudvar szélén. Az állat kimentésére oda sietett a barlangfelügyelő fia, Bagyura János, aki észrevette, hogy az üregnek folytatása van. Egy kis sziklabontás után sikerült a Pálvölgyi barlang első, cseppkövekkel is díszített szakaszába bejutniuk. A II. Világháború során a barlangot óvóhelyként is használták.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Meleg nyári időre számíthatunk. A köztársasági elnökjelöltekről tárgyalnak ma. Földrengés volt reggel az ausztriai Tirol tartományban. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. A köztársasági elnökjelöltekről tárgyal a mai ülésén a Tisza párt országgyűlési frakciója. A képviselőcsoport hangsúlyozta, hogy olyan államfőre van szükség, aki nem egyetlen pártot, hanem minden magyar embert képvisel. A frakció három ember közül választja ki azt a jelöltet, akiről kedden dönthet az országgyűlés. A Fidesz szerint közjogilag érvénytelen, ezért felesleges köztársasági elnökválasztást tartani. Az utolsó legitim módon megválasztott magyar köztársasági elnök Sulyog Tamás. Visszakapják korábbi nevüket a Magyar Honvédség különböző alakulatai, jelentette be a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus közölte, hogy az alapító okirat módosításokat már aláírta, így az elnevezésük egyebek mellett ismét 51-es Nagy Sándor József híradó és vezetésbiztosító dandár, 30. Kinizsi Pál páncélozott gyalog dandár és 5. Bocskai István lövész dandár lesz. A tárcavezető arra kérte az állomány tagjait, hogy legyenek büszkék a hadrendi számokra, és a laktanya alakulat nevekre. Keddig tartja fent az extrém hőség miatt elrendelt intézkedéseit a Magyar Posta. A társaság közleménye szerint hétfőn és kedden a nem klimatizált posták továbbra is bezárnak délben. Ezek listája elérhető a cég honlapján. A kézbesítők csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, amennyivel legkésőbb 11 óráig biztosan visszatérnek a bázis postájukra. Az Európai Bizottság felszólította a Meta és a TikTok közösségi platformokat, hogy határozottabban lépjenek fel a válsághelyzetben terjedő dezinformációval szemben. A múlt heti ceutai migrációs hullám után az Unió illetékes biztosa továbbá azt kérte az internetes cégektől, hogy erősítsék a tényellenőrzéseiket. Másfél hete több mint 70 ezer illegális bevándorló hatolt be Marokkóból az Észak-Afrikában fekvő spanyol város területére, részben az interneten terjedő valótlan információk miatt. Váltóhiba miatt késnek a vonatok a Budapest-Pécs vasútvonalon, Dombóvár és Döbrököz között átmenetileg nem közlekednek a vonatok, az utasokat pótlóbuszokkal szállítják. A Mávinform tájékoztatása szerint felső vezeték hiba miatt ritkábban jár a H5-ös hív, csak a szentendrei vonatok járnak, a békásmegyeriek kimaradnak. Földrengés volt reggel az ausztriai Tirol tartományban. A 3,5-es erősségű földmozgást Innsbruckban és a környező településeken sokan észlelték. A rengés kisebb repedéseket okozhatott egyes épületeken. Nagyobb károk azonban nem történtek. Folytatódik a napos, meleg nyári idő elzortan záporokkal. A borultabb tájakon is felszakadozik a felhőzet. Napközben 29-34, este 22-29 fokra számíthatunk. A Balaton 27, a Velencei tó 26, a Tisza tó 29 fokos.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A második világháborúban tűnt el a Clark Ádám térről, a nullás kilométer követ jelképező talapzatról a Magyarok nagyasszonya szobor, Körmendi Frém Jenő alkotása. A kecses márványalak 1932-től Budapest ostromáig jelölte az ország útjainak kiinduló pontját. Hogy ekkor pontosan mi történt a Madonnával, nem lehet tudni. Megsérült-e, megsemmisült, vagy esetleg csak valaki magával vitte, a mai napig rejtély. Az 50-es években a kor szellemének megfelelően egy távolban néző munkás alak került a helyére, majd 1975-ben avatták fel Borsos Miklós alkotását, ami ténylegesen egy nullát mintáz. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Campona Áruház Budatétényben a Jókai Mór utca és a Lépcsős utca buszmegállók közelében épült fel a Nagy Tétényi út mentén. A gödröket 1995-ben kezdték el kiásni. Végül az építkezés 1997-ben körülbelül fél évre leállt. Az átadással is csúsztak, mely végül 1999-ben történt meg. Az áruház másfél évig Budapest legnagyobb bevásárlóközpontja volt, melyben 160 üzlet található. Ezeken kívül étterem és egy mozi is van, valamint itt található a Tropikárium nevű állatkert is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az ELTE-n az oktatás nyelve 1844-ig a latin volt. Ekkor vezették be a magyar nyelv állami használatát. A neoabszolutizmus idején valójában németesítő célzattal, de hasznos reformokat vezettek be. Többek között a teológiai karból egyenjogúsították a bölcsészeti fakultást. Az 1867-es kiegyezés után kezdődött az egyetem történetének legintenzívebben fejlődő szakasza. A századfordulóra a világ 15 legjelentősebb egyeteme közé került. Nők 1895 óta iratkozhatnak be az egyetemre. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az alagút teljesen csak 1858 után készült el. Ekkor a Clark Ádám már csak kisebb munkákat vállalt, mert visszavonult és a családjának élt. Az alagút kapuzatait Reiter Ferenc, a budapesti rakpartok kiépítője fejezte be, feltehetőleg az angol mérnök korábbi tervei alapján. A helytartó tanács lemondott a vasrácsokról, a Dunai kapuzat pedig egyszerű, nemes vonal vezetésével Pest-Buda díszévé vált.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1944-ben megsemmisült újpesti vasúti híd helyére a következő évben a szovjet hadsereg ideiglenes ponton hidat épített. A valódi újjáépítést csak 1953-ban kezdték el. A mederből azonban a mai napig kerülnek elő fel nem robbant bombák. A lényegében új híd 1955-re készült el, az első személyvonat május 21-én haladhatott át rajta. Az ezredfordulóra azonban ismét olyan állapotba került a szerkezet, hogy a vasúti szerelvényeknek sebességkorlátozást kellett bevezetni. Mivel egy újabb felújítás gazdaságtalan lett volna, ezért az acélszerkezetet teljes egészében kicserélték, a pillérek felújítása mellett. A járdát és a kerékpárutat azonban csak egy évvel később adták át a forgalomnak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Meleg nyári időre számíthatunk, az egész országban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. Váltóhiba miatt késnek a vonatok a Budapest-Pécs vasútvonalon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Mérsékelte az országos tisztifőorvos az ország egész területére vonatkozó hőségriasztást, amely kedd éjfélig másodfokúra csökkent. A kormány tájékoztatása szerint a tegnapi csőtörést követően hajnalban teljesen helyreállt a vízszolgáltatás a főváros harmadik kerületében. A tartós kánikula miatt továbbra is csúcsjáraton üzemelnek a vízosztópontok és a párakapuk, míg a rendkívüli tűzveszély miatt az egész országban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. Új turisztikai rendszert alakít ki a kormány a szakmai szervezetekkel, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, olyan struktúra megteremtésén dolgoznak, amely versenyképesebb, kiszámíthatóbb. A vendéglátás és vendéglátóipar mintegy 400 ezer embernek ad munkát Magyarországon, ezért gazdasági és társadalmi jelentősége egyaránt kiemelkedő. Keddig tartja fent az extrém hőség miatt elrendelt intézkedéseit a Magyar Posta. A társaság közleménye szerint hétfőn és kedden a nem klimatizált posták továbbra is bezárnak délben. Ezek listája elérhető a cég honlapján. A kézbesítők csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, amennyivel legkésőbb 11 óráig biztosan visszatérnek a bázis postájukra. Súlyos halpusztulást okoz a vízhiány a rétmajori és rétszilasi halastavon. Az elmúlt hetekben 185 tonna hal pusztult el, a közvetlen állományvesztesség értéke megközelíti a 200 millió forintot. Az Aranypontj Halászati Társaság szerint a helyzet természetvédelmi szempontból is súlyos, mivel a rétszilasi tavak védett területnek számítanak. A cég hatósági felülvizsgálatot kezdeményezett, és a további pusztulás, illetve természetvédelmi károk megelőzését sürgeti. Néhány órán belül elfogták a zuglói rendőrök azt a három férfit, akik két egymást követő napon is betörtek ugyanabba a kerületi iskolába. A nyomozóknak az tűnt fel, hogy a gyanúsítottak az elkövetés helyszínének közelében egy padon ülve várakoztak a lopott nagyméretű hangfalakkal. A rendőrök három férfit kihallgattak. Az 1 millió forint értékű műszaki cikkeket és szerszámokat pedig visszaadták az intézménynek. Váltóhiba miatt késnek a vonatok a Budapest-Pécs vasútvonalon. Dombóvár és Döbrököz között átmenetileg nem közlekednek a vonatok. Az utasokat pótlóbuszokkal szállítják. A MÁV Inform tájékoztatása szerint felső vezeték hiba miatt ritkábban jár a H5-ös hív. Csak a szentendrei vonatok járnak, a békásmegyeriek kimaradnak. Folytatódik a napos, meleg nyári idő elszórtan záporokkal. A borultabb tájakon is felszakadozik a felhőzet. Napközben 29-34, este 22-29 fokra számíthatunk. A Balaton 27, a Velencei tó 26, a Tisza tó 29 fokos.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Andrássy út megújításának gondolata az 1980-as évek végén merült fel. Elsőként az 1920-as években az Oktogon és a Hősök tere közötti szakaszra telepített platánfák cseréje vált szükségessé. A fasor 80%-a elpusztult, illetve menthetetlenné vált a levegő szennyezése, az utak sózása és leaszfaltozása, valamint gombabetegségek miatt. Az 1989-ben meghozott döntés szerint az Oktogon és a Kodály körönt között a városi terhelést jobban viselő ostorfákat, a köröntől kifelé platánokat ültettek. A fasor cseréjének ütemét a millenniumi föld alatti vasút rekonstrukciójához igazították.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1778-ban egy óbuda és váb szőlős gazda római padlófűtés maradványaira bukkant munka közben. A leletet Schönwiesner István régész azonosította Aquincum városával. A II. Világháború utáni helyreállítási munkák során egymás után kerültek elő a föld alól az ókori emlékek. Így kiderült, hogy a 2000 éves Aquincumnak nem csak a jelenlegi romterületen, hanem a teljes budai oldalon és a pesti belváros területén is voltak épületei.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 50-es, 60-as években a Ferihegyi repülőtér több olyan rendezvényt is tartott, ami százezreket vonzott. 1953-ban és 54-ben nagyszabású repülőnapot rendeztek, több mint 200 000 néző előtt. A közönség akkor láthatott először sugárhajtású MiG-15-ös repülőgépet. De szerveztek egészen különleges programokat is. 1957 nyarán 100 forintért a malév olyan éjszakai sétarepülőjáratokat indított, amihez egy ötfogásos ferihegyi vacsora is tartozott. 1961-ben és 1962-ben pedig autóversenyt rendeztek a betonon.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kék metró határúti állomása azért épült ki három vágánnyal, mert a korabeli tervek szerint innen indíthatták volna a metró második ágát, a Ferihegyi reptér felé, az Üllői út külső szakasza alatt, Kispest és Pest-Szentlőrinc érintésével. Ez a leágazó vonal sosem épült meg, így a harmadik vágányt csak tárolásra, illetve baleset vagy felújítás idején a szerelvények visszafordítására használják.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1857. április 30-án a kocsi forgalom számára is megnyitották az alagutat, bár ekkor a kapuzatok még nem voltak készen. Ettől a naptól kezdve minden áthaladónak kellett fizetnie. A gyalogosok 1 krajcárt, az 1 lovaskocsik tulajdonosai 3, a 2 lovaskocsik tulajdonosai pedig 6 krajcárt voltak kötelesek adni a vámszedőnek. Még ezen kis összegekből is szép jövedelem folyt be. Az első 2 hónapban 5968 forinttal gazdagította a tulajdonosokat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Az államfőjelöltről tárgyal a Tisza frakció. Gyökeres változást tervez a miniszter a magyar iskolákban. Folytatódik a meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. A köztársasági elnök jelöltet körül tárgyal mai ülésén a Tisza párt országgyűlési frakciója. A képviselőcsoport hangsúlyozta, hogy olyan államfőre van szükség, aki nem egyetlen pártot, hanem minden magyar embert képvisel. A frakció 3 ember közül választja ki azt a jelöltet, akiről kedden dönthet az országgyűlés. A 35 perces tanórák bevezetését és a házi feladatok mennyiségének korlátozását is javasolja az alsó tagozatosoknak szóló új ajánláscsomagjában az oktatási államtitkár. Kokainé Lányi Marietta szerint a 14 pontból álló dokumentum célja a tanulás élményszerűbbé tétele és az iskolai mindennapok gyermekközpontú átalakítása. Mérsékelte az országos tiszti főorvos az ország egész területére vonatkozó hőségriasztást, amely kedd éjfélig másodfokúra csökkent. A kormány tájékoztatása szerint a tegnapi csőtörést követően hajnalban teljesen helyreállt a vízszolgáltatás a főváros 3. kerületében. A tartós kánikula miatt továbbra is csúcsjáraton üzemelnek a vízosztópontok és a párakapuk, míg a rendkívüli tűzveszély miatt az egész országban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. Az elmúlt héten pusztító szabadtéri tüzekben 3 életüket vesztették Magyarországon, közölte a katasztrófavédelem helyettes szóvivője. Dóka Imre szerint idén eddig több mint 9700 szabadtéri tűz adott munkát a tűzoltóknak. 66-an megsérültek, és a lángok eddig már csaknem 100 millió négyzetméternyi területet perzseltek fel. Ebben az évben az elmúlt héten volt a legtöbb szabadtéri tűz. Már több mint 700 hektáron pusztít az erdő és bozott tűz a szerbiai Deliblati homokpusztán. A lángok nem csak az erdőt és a növényzetet semmisítették meg, hanem a Pannon-medence egyik legértékesebb ökoszisztémáját, és számos ritka faj élőhelyét is veszélyeztetik. A szakemberek szerint a tűz eloltása után a legnagyobb kérdés az lesz, hogy a terület képes lesz-e regenerálódni. Néhány órán belül elfogták a zuglói rendőrök azt a 3 férfit, akik 2 egymást követő napon is betörtek ugyanabba a kerületi iskolába. A nyomozóknak az tűnt fel, hogy a gyanúsítottak az elkövetés helyszínének közelében egy padon ülve várakoztak a lopott nagyméretű hangfalakkal. A rendőrök a 3 férfit kihallgatták, az 1 millió forint értékű műszaki cikkeket és szerszámokat pedig visszaadták az intézménynek. Folytatódik a napos, meleg nyári idő, elszórtan záporokkal. A borultabb tájakon is felszakadozik a felhőzet, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 29-34, este 22-29 fokra számíthatunk.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A West End City Center bevásárlóközpont a nyugati pályaudvar szomszédságában egy vasúti ipari rekonstrukciós területen épült. A Váci út keleti oldalán lévő elhanyagolt vasúti szertárak, raktárak és javítóüzemek helyén 1998-ban kezdődött meg az építkezés. Mind a tervezés, mind az építkezés feszített ütemterv szerint haladt. 1997. októberében még csak az elvi engedélyezési tervnél tartott. 1998. májusára elkészült a tervezés, így indulhatott el augusztusban a nagyszabású építkezés. 1999. februárra szerkezetkész volt az épület. A kereskedelmi területet még karácsony előtt, novemberben sikerült átadnia a kivitelezőnek. Az irodaház 2000 áprilisában, a szálloda júliusban nyitotta meg kapuit. A tervezésen és a kivitelezésen volt, hogy egy időben több mint 100 építész dolgozott. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az M2-es, azaz a piros metró tervezését és építését meghatározta az a II. Világháborús tapasztalat, hogy jó néhány nagyvárosban ezek a létesítmények sok ember életét mentették meg, amikor óvóhelyként funkcionáltak. Egy bekövetkezhető III. Világháború annyiban különbözött volna az előzőtől, hogy már az atombombával és a hidrogénbombával is számolni kellett. A védelem ez esetben a bejáratok hatalmas lökéshullámot kiálló elzárásával lett volna csak biztosítható, melynek nyomai néhány helyen még ma is meglátszanak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Bár már az 1800-as évek végén is felvehettek volna nőket a budapesti orvostudományi karra, igazi változást az első világháború hozott, amikor a hallgatók és a tanárok nagy része bevonult katonának. A háború után az orvoskart már nemzetközileg is elismerték, és a tanulmányi idő 6 évre emelkedett. A II. Világháborúban a kart megpróbálták evakuálni Németországba, de az orvosok ellenállása folytán ez csak részben sikerült. Budapest ostroma alatt a felszerelések jelentős része elpusztult, az épületekben keletkezett károk hatalmasak voltak. Az 50-es évek elején több kórházat is az egyetemhez csatoltak, klinikákká alakítva át őket. Ekkor alakult meg az önálló Budapesti Orvostudományi Egyetem, mely az orvoskar alapításának 200. évfordulóján felvette Semmelweis Ignác nevét.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az albertfalvai Magyar Léghajó és Repülőgéperté első vezetője a mindössze 24 éves gépészmérnök Wittmann Viktor lett, aki 1910-ben Franciaországban kezdett foglalkozni a repülőgépgyártás alapjaival, nem sokkal később már a monarchia légierejének szánt gépeket tesztelte. Hazatérése után sorra nyerte a légiversenyeket. 1915. májusában a gyár egyik katonai repülőgépével tartott bemutató során elvesztette a kontrollt a gép felett, majd 40 méteres magasságból lezuhant. Utasa sértetlenül szállt ki a gépből, Wittmann azonban nem élte túl a balesetet. Törött légcsavarral díszített sírja a Kozma utcai izraelita temetőben áll. Gyakori utasa és barátja Karinti Frigyes cikkek egész sorát szentelte neki, melyeket végül a Repülő ember című kötetében gyűjtött egybe.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Futrinka utca nem csak Bálint Ágnes csodás meséjében létezik. Budapest 12. kerületében is van ilyen. Igaz, itt nem morzsakutya, cicamica és sompolyogi laknak. A futrinka félig gyors, hosszú és karcsú lábakkal bíró rovarok. A szó a fut ige származéka. A népnyelvi futri, azaz futkározó kicsinyített alakja. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Baka Andrást jelöli államfőnek a Tisza frakció. Parti őrség lesz a Sziget Fesztiválon a Duna alacsony vízállása miatt. Folytatódik a meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Baka Andrást a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt parlamenti frakciója. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a képviselőcsoport egyetértett abban, hogy Baka András személye a legerősebb garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje valódi méltóságát és képességét arra, hogy egyesítse a nemzetet. Az államfő jelölt jogtudós, főiskolai tanár, az állami és jogtudományok kandidátusa, az államigazgatási főiskola egykori főigazgatója és két cikluson át az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírája volt. A legfelsőbb bíróság vezetését követően a kúria tanácsvezető bírájaként dolgozott. Kedden szavazhat az országgyűlés az új államfőről. A titkos voksolás 9 óra 40 perckor kezdődik. Amennyiben megválasztják az új elnököt, még aznap esküdtesz és beszédet mond. A Fidesz már korábban közölte, hogy nem vesz részt az elnökválasztásban, ugyanis szerintük a folyamat közjogilag érvénytelen lesz. Az ellenzéki párt továbbra is Súlyog Tamást tekinti az utolsó, legitim módon megválasztott államfőnek. A Mi Hazánk mozgalom egy hete jelentette be, hogy Tóth Máté energiajogászt jelöli köztársasági elnöknek. A párt szerint olyan államfőre van szükség, aki érti a mai alkotmányos és politikai viszonyokat. Új turisztikai rendszert alakít ki a kormány a szakmai szervezetekkel, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, olyan struktúra megteremtésén dolgoznak, amely versenyképesebb, kiszámíthatóbb, és amelynek formálásában a szakma valódi partnerként vesz részt. 35 perces tanórák bevezetését és a házi feladatok mennyiségének korlátozását is javasolja az általános iskolák alsó tagozatainak szóló új ajánlásában az oktatási államtitkár. Kókainé Lányi Marietta szerint a javaslatok célja a tanulás élményszerűbbé tétele és az iskolai mindennapok gyermekközpontú átalakítása. Életveszélyes gyalog átkelni a Dunán a Sziget Fesztiválra. Hívták fel rá a figyelmet a kormány.hu oldalon. A Duna alacsony vízállása miatt a Havas Béla sétánytól gyalog is el lehet jutni a folyó mellékágán a hajógyári szigetre. Ez azonban balesetveszélyes. Ezért a rendőrség a helyszínen kerítést helyezett el és rendőri felügyeletet is biztosít a program teljes ideje alatt. Derült napos idő várható, számottevő eső nem lesz. Az északi szelet ma még nagy területen kísérhetik élénk, helyenként erős lökések. Hajnalban általában 14-20, holnap napközben 29-35 fok várható. A Balaton 27, a Velencei tó 25, a Tisza tó 28 fokos. A következő napokban ismét fokozódik a kánikula, a jövő hét közepén lehet újból néhány fokos enyhülés.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Capriccio. A Papageno klasszikus zenei kávézója a Klasszik Rádió 92.1-en minden vasárnap 4-től Békési Lili Veronikával.
1: Ez a Capriccio, a Papageno és a Klasszik Rádió 92.1 közös zenei kávézója. A mai vendégünk Déri György, Liszt Ferenc díjas Gordonka művész. Pályafutása során 5 Artisjus díjat kapott kortárs magyar zene előadásáért és bemutatásáért, valamint 2012-ben Artisjus életműdíjban részesült. Déri György szólistaként és kamaraművészként rendszeresen koncertezik itthon és külföldön, rádió és televízió felvételeket készít. 2020 óta az ausztráliai Griffith University Queensland Konzervatóriumának vezető oktatója. Több publikáció szerzője, 2024-ben pedig megjelent egy csipetnyi mágia, avagy Miért nem lehet a tehetség túlértékelt című kötete az Akkord kiadónál. A műsorvezetők Zsoldos Dávid és Békési Lili Veronika. Szeretettel köszöntünk a műsorban.
2: Köszönöm szépen, nagyon örülök, hogy itt lehetek.
1: Azt hiszem, hogy nem árt, hogyha talán a könyvvel kezdjük magával, ami a tehetségnek a fogalmát, kérdését, kialakulását, és hát gyakorlatilag a tehetséggondozást járja körül. Hogyan fogalmazódott meg benned, hogy megírsz egy kötetet erről?
2: Őszintén szóval nem gondoltam, hogy ebből egy kötet lesz. Ahogy a könyvben is leírom a keletkezés történetet röviden, a lényeg az, hogy amikor kiderült, hogy Ausztráliába fogunk költözni és ott fogok dolgozni, akkor egy kicsit intenzívebben kezdtem el angolul tanulni, és egy csomó angol nyelvű podcastot hallgattam meg, és teljesen véletlenül került a füleim elé egy olyan beszélgetés, amelyben Geoff Colvin, a Forbes magazin egyik szerkesztőjének a Tehetség túlértékelt című könyvéről volt szó, és ez nagyon érdekesen hangzott, de ugyanakkor nagyon felmérgesített, hogy finoman fejezzem ki magam, mert olyan kijelentések hangzottak el benne, hogy ha valaki 7410 órát gyakorol, akkor automatikus a nagyszerű hegedű művész lesz belőle. És először azt hittem, hogy ez talán valami vicc, vagy valami túlzás, és megszereztem a könyvet, amikor már kint voltunk, végigolvastam, és ez csak még több kérdést vetett fel bennem, és még jobban felmérgesített, úgyhogy azt mindjárt elhatároztam, hogy hát valamit ez irányban kell majd írni, mondani, tenni, és gondoltam, hogy egy 4-5 oldalas szösszenetet majd összehozok, és ebből lett aztán előbb 10-15 oldal, aztán 30-40 oldal, és a végén egy 250 oldalas könyv.
1: Ami egyébként kifejezetten érdekes a kötetben, hogy mindazok mellett, hogy nagyon sok szakirodalomra épít, pszichológiai, genetikai, például a Zeisel kutatások is ugyanúgy részei a könyvnek, emellett nagyon sok gyakorlati tapasztalat is érződik a kötetből, például ugye a Banda Edével töltött közös idők, vagy akár például a személyes tapasztalatok Rostropovics gyakorlásával kapcsolatban. Hogyan épült fel a műnek a mondani valója, hogyan gondoltad át a szerkesztést?
2: A szerkesztésben én valószínűleg nem vagyok igazán jó, és ezért követtem az eredeti könyvnek a felépítését, és az eredeti fejezet címeket tettem zárójelbe a saját kötetemben, és az tulajdonképpen mindig ad nekem egyfajta inspirációt arra, hogy a saját gondolataimat ki tudjam fejteni ennek kvázi megcáfolására, de sokkal inkább a saját magam gondolatainak a kifejtésére.
3: Ez nagyon érdekes tűnik. A könyv, amire hivatkozol, az egy közel kultikus könyvé vált így a nyugati társadalomban, amely nyilván egyébként a social media is gerjesztette ezeket a hullámokat, és nyilván az egyik mondani valója az, hogy ha az ember megfelelő mennyiségű időt tesz bármibe, akkor független attól, hogy milyen jók az adottságai, nagyon jó eredményeket fog elérni. És azt gondolom, hogy egyébként elég sok mindenre ez tulajdonképpen igaz is lehet, és vannak példák, amelyek ezt igazolják, de azt is láthatjuk, hogy a zene azért elég speciális adottságokat igényel ahhoz, hogy ez ne legyen feltétlenül igaz, és nem csak a zene, hanem általában az előadó művészetek. Én például szerintem a saját, mondjuk úgy, hogy genetikai adottságaimmal kötve hiszem, hogy kimagasló balettáncos lehettem volna, és ez még számos kollégámra igaz. Melyek azok a pontok, ahol meg lehet ragadni a tehetségnek az egyedi, úgymond hozzáadott értékét?
2: Hát ez egy nagyon szertágazó és hosszú időt igénybe vevő válasz lenne. Röviden talán annyit tudok mondani, hogy tulajdonképpen az volt, ami kiváltotta az én reakciómat az eredeti könyv által, hogy Geoff Colvin nyilvánvalóan nem előadó művész, hanem egy gazdasági újságíró. És ezt a könyvben is többször leírom, hogy én igazából azokkal a megállapításaival, amik a gazdaságtanban vagy hasonlókban az üzleti életben fontosak, azokkal nem tudok és nem is kívánok vitába szállni, mert az nem az én szakterületem. Viszont amikor a művészet is ezen belül különösen a zenei előadó művészet területére téved, akkor én a magam megítélése szerint olyan súlyos tévedéseket találtam a könyvben, amiket nem gondolom, hogy szó nélkül kellene hagyni, különösen azért, mert én is azt tapasztalom, különösen az angol száz környezetben, hogy ez a könyv egy kultikus könyv lett, amire sokan hivatkoznak, és A magam szempontjából én egy kicsit veszélyesnek is tartom azt, hogyha a tehetség létét kétségbe vonjuk, vagy nehogy Isten tagadni próbáljuk.
3: Igen, ez a te is lehetsz olimpikon mozgalom, hogyha nagyon sokat futsz, akkor előbb-utóbb eljutsz az olimpiára, pedig ez ugye per definíció nem lett lehetséges. Itt azért a csöta gyerek effektusról is érdemes egy kicsit beszélni, hiszen az elődömészet viszont pontosan az ellenkező hibába szokott esni, hogy túlértékeli a tehetséget, és látunk egy fiatal, aki tényleg tüneményesen muzikális, de bizony, hogyha ez nem teszi bele azokat a munkaórákat, amelyek a perfekcionizmushoz kellenek, akkor bizony belőle nem lesz nagy művész. Ugye Liszt is azt mondta, hogy a tehetség kötelez, zseni oblige. Mi az tanárként számodra az, amit úgy érzel, hogy nem tanítható, hogy az ott van, vagy nincs ott?
2: Hát ha ezt meg tudnám fogalmazni, akkor már nem is lenne kérdés. Ez mindenkiben egyénileg különbözik, azt hiszem, legalábbis a tapasztalataim szerint, tehát nincs egy recept. Éppen ez a másik bajom a könyvvel, ami alapján az enyém készült, hogy kvázi azt próbálja sugallni, minthogyha tanulható volna az, hogy hogyan lesz valaki zseniális. Én pedig azt gondolom, hogy a tehetség, a hétköznapi értelemben vett tehetség, az meglepő mértékig tágítható a tudatos gyakorlással, a befektetett munkával, és természetesen ez megint nagyon messzire vezet, de nagyon sokszor tapasztaltam én is, hogy tehetségesebb növendékeim hátradőlve nyugodtan élvezik az eredményeit az adottságaiknak, és nem fektetik bele azt a munkát, amit kellene, és náluk kevésbé tehetségesek is alkalmanként megelőzhetik őket éppen ebből kifolyólag. És én természetesen, ahogy Edison mondta, ugye, hogy a zsenialitás az 1% tehetség és 99% kemény munka, és magam is tapasztaltam ezt, tehát néhányszor volt szerencsém dolgozni például Kocsi Zoltánnal, aki a számomra az egyik megtestesülése a zseninek, akikkel való életben is találkoztam, és hát az ő munkabírásáról és a munka mennyiségéről is legendák keringenek, már 10 éves korától kezdve napi 10-14 órákat gyakorolt, és emiatt elhanyagolt az egyéb tanulmányait, de hát ez együtt jár valahol. És azt gondolom, hogy a tehetségnek, az igazán kiemelkedő tehetségnek nagyon fontos alkotó része a kíméletlen igényesség azzal szemben, amit mint produktumot kiadunk majd a kezeink közül. És ez az, ami, ha igazán tehetséges valaki, akkor nem is hagyja, hogy ne dolgozza magát halálba. De másképpen, mint az, aki mondjuk az óráját nézi, hogy akkor ma már legyakoroltam én azt a 3 órát, ami ahhoz kell, hogy zseniális legyek.
1: Hamarosan folytatódik a Capriccio. A mai vendégünk Déri György, Liszt Ferenc díjas Gordonka

0: Ez a Capriccio, a Papagéno és a Klasszik Rádió 92.1 közös zenei kávézója. A mai vendégünk Déri György, Liszt Ferenc díjas Gordonka művész. Nekem ami még különösen tetszik, hogy a tehetség és a zsenialitás között milyen különbségek húzódnak, akár például az időkezelés tekintetében, vagy az, hogy hogyan érzékelik a saját határaikat, vagy éppen nem érzékelik a saját határaikat. Erről mit gondolsz?
1: Természetesen erről is van szó a könyvben, úgyhogy amennyire még emlékszem rá, megpróbálok részben összefoglalni dolgokat. A határok kérdése... Azt gondolom, én magamat nem tartom semmilyen szempontból zseniálisnak, úgyhogy ezt nehezen tudom megítélni, de azt gondolom, hogy a határok éppen egyfajta kihívást jelentenek az igazán zseniális előadók számára, amiket mindig meg kell próbálni túlszárnyalni. És részben éppen ez okozza, nagyon félve merem csak mondani, de hogy azt köztudott, hogy Kocsi Zoltán emberileg nem volt egy nagyon könnyen szerethető valaki. És nekem ugyan, hála Istennek, nem nagyon van ilyen irányú tapasztalatom, de elmondások alapján én is hallottam, hogy kíméletlen volt a munkatársaival szemben is, akárhol volt, akármit csinált, és ez sokkal inkább abból fakad, hogy olyan eredményt kívánt elérni, ami nagyon nehezen volt a másik számára esetleg befogadható. A könyvben van egy utalás arra, hogy Charles Chevron a feketének 17 színárnyalatát tudta megkülönböztetni. És hát ez a számomra elképzelhetetlen, de el tudom képzelni, hogy ahhoz, hogy ezt ő nekem be tudja bizonyítani, ahhoz bizony türelmet lenne velem szemben, hogy hát miért nem látod te is ezt a különbséget? Mint ahogy egy hangnak a minősége, a megszólaltatása nyilván ugyanilyen fajta igényességet kívánt meg Kocsi Zoltánnak a munkatársaitól, kollégáitól.
0: Nagyon érdekes volt az, hogy mennyiféle aspektusát vizsgálod a tehetségnek, zsenialitásnak, kiválóságnak. Az egyik például köztük a félautomata üzemmód, ahogyan azt te nevezed. Ez alatt mit értesz?
1: Ez alatt azt értem, hogy... Pici és Gergely kollégámmal beszélgettünk egyszer az én és az ő munkamódszerének a különbözőségéről, és azt a kérdést vetette föl nekem, hogy ha én annyira a zeneiségnek az elsőbségét próbálom hangsúlyozni az előadásomban, akkor bizony miért gyakorolok napi 2-3 órát alapokat, technikai alapokat, skálát, új gyakorlatokat és etüdöket. Ha jól emlékszem, azt válaszoltam neki, hogy éppen azért, hogy képes legyek arra, hogy fölülemelkedjek a technikai nehézségeken, és képes legyek a zenének kimondottan csak technikai alapjait szolgáló nehézségek elhárításán. Talán Rados Ferenc mondta egyszer egy próbáján, amin véletlenül volt szerencsém ott lenni, hogy ő 100%-ban automatikusan játszik.
2: A nagyok is ezt csinálták, mert elnézést, nyilván te is, meg Itz és Gergő is a nagyok közé tartozó, de most azt mondom, hogy Liszt Ferencről tudjuk, hogy ugye ahhoz, hogy ő ünnepelt zongoraművész legyen, ahhoz ő olyan nagyon sokat nem gyakorolt, és elérte a tehetsége folytán azt a rangot, amit mondjuk a 20-as éveire Párizsban elérhetett, és utána kezdett el tizen sok órákat gyakorolni, hogy elérje azt a zongoratechnikai magaslatot, ami utána évtizedekre definiált azt, hogy mit tartunk mi zongoravirtuóznak. És hogyha Kocsi Zoltánt említetted, ő mondta nekem egyszer, amikor Doknányról, Bartokról beszélgettünk, hogy nagyon érdekes ez a párhuzam, hogy Doknánynak sokkal jobb zenei és zongorista adottságai voltak, mint Bartoknak. Neki minden elképesztően könnyen ment, tele vagyunk olyan történetekkel, hogy lazán eljátszott az egyik zongoraversenyét, a másikat, akár Blattról, legendásan gyorsan tanult, és bent a kezébe minden. Míg Bartók, hát kiváló pianista volt, ez nem vitás, megvannak a felvételek, de hát Bartóknak mindenért sokkal inkább meg kellett küzdeni, és lehet, hogy egyébként talán az, hogy zeneszerzőként ezért is jutott magasabb, legalábbis Kocsisnak ez volt a prekoncepciója arról, hogy a Doknány és a Bartoki pálya az miért nagyon-nagyon más. És az idős Doknányi felvételeket hallva is azt halljuk, hogy hát hogy az öreg úgyis csodaszépen muzsikál, hogy hát pontosan halljuk, hogy nagyon sokat nem ült zongora mellett az elmúlt hetekben.
1: Ez így van, én is nagyon sok ilyen legendás történetet idézek a könyvben Doknányiról, mert éppen a tehetségnek az elképesztő mi voltát tudom ezáltal érzékeltetni, ha csak olyan történeteket idézek is, amiket még valamilyen szinten dokumentálni is lehet, és még akkor is hihetetlenek. És valószínűleg én egyetértek Kocsissal ebben a vonatkozásban. Én is azt gondolom, hogy Bartóknál a zeneszerzés és a gyakorlatilag az új minőség felfedezése volt a fontosabb, mint a zongorista.
0: Illetve még azt is említett, hogy a tehetség megtalálja magának az utat. Kikaparja magának, vagy kitöri magának azt az utat.
1: Ideális esetben.
0: Ugye ennek szerinted mik azok az ideális feltételei, amik mondjuk egy tehetséget és egy zsenit megkülönböztetnek?
1: Éppen Zeiselnek a megfogalmazásában a tehetségnek az egyik alkotó része a sok közül a sorsfaktor, azaz, hogy jó helyen lenni jókor. Tehát én azt a példát írom a könyvben, hogy mi lett volna Michelangelóval a középkori Törökországban. Tehát, hogy hiába valakinek van olyan tehetsége, mint amilyen nyilvánvalóan Michelangelónak volt, ha nem megfelelőek a körülmények, akkor ez valószínűleg olyan gátlást tesz az ember karrierjébe, amit nem nagyon lehet áthidalni.
0: Az általad vezetett kurzusok során hogyan érzékelted, hogy mennyit beszéltél például a gyerekeknek a gyakorlás módszertanáról, vagy az, hogy hogyan tudják maguknak a saját tehetségüket minél jobban továbbfejleszteni, képességeiket?
1: Természetesen mindig sokat beszélek, mint most is, és
0: az a jó.
1: Ennek a lényege az, igazából a kurzusok sokkal inkább egyfajta ilyen színpadi események, ahol igazán elmélyen munkára nagyon ritkán kerülhet sor. Éppen azért, mert ott mindenki olyan fajta általános bölcsességeket vár, amik tulajdonképpen nem léteznek. Tehát én igazából abban a fajta munkában, műhely munkában bízom, amit az osztályteremben végzek a növendékeimmel, az egymással szembeni órákon, amikor ketten vagyunk a teremben, és amikor esetleg képes ő is, meg én is megnyílni olyan mértékben, hogy az lehetővé tegye, hogy megtaláljuk azokat a gátlásokat, amik nem engedik, hogy a képességeit maximálisan ki tudja bontani.
0: Hamarosan folytatódik a Capriccio, a mai vendégünk Déri György, Liszt Ferenc díjas Gordonka művész.

0: Ez a Capriccio, a mai vendégünk Déri György, Liszt Ferenc díjas Gordonka művész. Soldos Dáviddal közösen kérdezzük.
1: 2020 óta Ausztráliában dolgozol a Griffith Egyetemen. Hogy látod, hogy milyen különbségek, milyen lehetőségek azok, amik az Ausztráliai Egyetemen adottak egy tehetséges vagy zseniális növendék számára, és mik azok, amik itthon esetleg adottak, vagy kevésbé tudnak érvényesülni pont az eltérő lehetőségek miatt?
2: Hát ez egy négy éves kérdés. Tehát négy évbe telne a kifejtése az összes tapasztalattal, amiket azóta gyűjtöttem. Mindig szerettem volna a különböző oktatási módszereket összevegyíteni valahogy. Tehát nálunk inkább divatos, poroszos oktatási rendszer, amelyik inkább arra épül, hogy minél több információt beletömni a gyerekek fejébe, és az ottani, amelyik sokkal inkább arra épít, hogy a meglévő képességeket jobban tudják fejleszteni. Természetesen mindez csak általánosságban igaz, és vannak azért ebből eltérések. Ausztráliában egészen más az alapszintű zenei oktatás, mint Magyarországon, mert ott nincsenek állami zeneiskolák, hanem osztálytermekben a rendes általános illetve középiskolában vannak zenei programok, ahol többnyire és elsődlegesen inkább csoportos zenei oktatás folyik, tehát, hogy egy terembe bevonul 30 gyerek, és ott abból 20 hegedül, 5 csellózik, 2 brácsázik, és 3 nagybőgőzik egyszerre ugyanazt. És ez egy szűrő, azt hiszem, legalábbis én erre a következtetésre jutottam, hogy aki igazán és kiugróan tehetséges, az nagy valószínűséggel még ezt is túléli. Tehát ehhez képest azért az itthoni tehetséggondozás az mértékkel sokkal emberközelibb, és szeretném azt gondolni, hogy eredményesebb is, és valahol szeretném ezt a kettőt vegyíteni, de azt hiszem, hogy ez nem lehetséges, ez két egymással meglehetősen kibékíthetetlen, és elsősorban anyagi alapon működő módszer. Tehát odakint, akinek nincs olyan lehetősége, hogy magánórákra járjon, az sokkal nehezebben tud érvényesülni, viszont azt is el tudom mondani, hogy az igény is kevesebb erre a fajta komoly zenei magasságra. Queensland egy hatalmas nagy állam, nem tudom, hogy hányszor fér bele Európa, egyetlen hivatásos szimfonikus zenekar létezik. Van ezen kívül egy csomó zenekar, de azok nem fizetésért rendszeresen dolgoznak, hanem vagy alkalmilag állnak össze, vagy pedig kizárólag kesztelésből dolgoznak.
3: Méretre nyilvánvalóan sokkal nagyobb, és ez ugye Kanadáról is el tudjuk mondani, hogy hányszor férne bele kontinens, de, vagy hát majdnem a kontinens, de ugye népességre azért közel sem ekkora a gap, tehát azért azt nem nagyon, pontosan, mert még sokkal nagyobb a gap, nem nagyon tudjuk összesönni Queenslandet Európával. Ezzel együtt az angol szász rendszerben egész biztosan érződik az, hogy az első fokozatok nagyon nehezek, hiszen szinte minden minőségi oktatás csak komoly fizetség ellenében érhető el. Viszont abban a pillanatban, hogyha az ember mondjuk tizenvalahány évesen kiugróan tehetségesnek vagy képességesnek bizonyul valamely hangszeren, akkor viszont megfordul a trend, és az egyetemek elkezdenek versenyezni ezeket a növendékekért, és utána, hát nem is az, ami ki van kövezve az út, mert nyilván azért nagyon kompetitív szakma minden szinten, de hát tényleg szabályosan a nagy zeneakadémiák versenyeznek a legtehetségesebb 17-18-20 éves fiatalokért. Még egy gyors visszacsatást engedj meg, hogy csak technikai gyakorlatokkal hogy tartja magát karban az ember, és hogy ez az előbb elfelejtettem mondani, hogy hát Dohnányi sem véletlenül megírta a saját maga új gyakorlatait. Pedig ugye hát a Csernyből ugye számtalan kötet áll rendelkezésre, hogy azt gondolom, hogy teljesen evidens, hogy az ember a saját kezének, a fizikumának a karbantartására nem Chopint, Bachot vagy Beethovent használ, mert nem akarja ezeket elhasználni erre a célra. Zárójel bezárva, és térünk vissza Ausztráliába. Én azt gondolom, hogy a te tudásod, a tapasztalatod a nagyon sok zenei egyetem ajtaja nyitva állt volna előtted. Miért pont Queensland, amivel azért távolabbi célpontot nagyon ezen találhattál volna?
2: Annyira nem, Christchurch még messzebb van New Zealandon. Igazából ez valószínűleg egyfajta ilyen, mondjuk úgy, hogy gyermeki naivitás volt, hogy azóta Új-Zéland és Ausztrália mindig egy ilyen álom destináció volt. Nem csak az én, hanem a családom számára is. És én különösebben nem tettem semmilyen lépést az irányba, hogy én külföldre menjek dolgozni, hanem tulajdonképpen véletlenül kaptam egy e-mailt, amiben benne volt az álláshirdetés. 14 jelentkező volt világszerte, és ez még a Covid előtt volt a pályázat, amikor kifizették az úti költséget, a szállást, és 5 nap alatt háztól házig, Szentendrétől Szentendrék beleértve Ausztráliát is zajlott le ez az egész esemény, amiben benne volt egy próbatanítás, egy próbakoncert és egy állásinterjú.
3: És egy komoly jetlag, gondolom.
2: Arra nem volt idő. Egy szóra visszatérve az előzőekre, én azt gondolom, hogy majdnem mindenkinek meg kell találnia a saját új gyakorlatait. Tehát én, ahogy ezt már korábban is említettem, viszonylag rendszeresen és szorgalmasan skálázom minden nap, bejátszom, bemelegítem az ujjaimat, ami az én saját módszerem. És ezt természetesen megmutatom a növendékeimnek is, mint ahogy megmutatom nekik az egyéb módszereket is, mert van, aki eljátszik 20 etüdöt minden nap, és azt tartja karban a kezeit. Van olyan rokonom, aki szintén csellistáként nem régen vonult nyugdíjba a Budapesti Fesztiválzenekartól, ő Bachot játszott bejátszásnak, mert azt mondta, és ebben valószínűleg igaza is volt, hogy nem csak az ujjait, hanem az elméjét is mozgatja ezáltal. Tehát, hogy mindenkinek meg kell találni a saját
3: Állítólag Chopin tette ugyanezt, hogy mindig Bachal kezdett.
2: Meg Kazászi.
1: Tanárként a Griffith Egyetemen milyen feladataid vannak?
2: Érdekes kérdés, sokkal összetettebb feladatok vannak, mint az itteni egyetemeken, ahol dolgoztam, mert itt gyakorlatilag csellót tanítottam. És nagyon az itteni órabeosztás nem tette lehetővé, hogy a kedvenc kamarazenémmel is foglalkozzak. Ehhez képest odakint arányaiban többet tanítok kamarazenét, mint amennyi csellót. Ezen kívül tartok szólampróbákat, van egy úgynevezett performance extension studies, ami azoknak a tehetségesebb növendékeknek a számára van, akik bizonyos szintet elértek a vizsgáikon. Ők ezt extra órákat, extra fellépési lehetőségeket kapnak az egyetemtől. Ezen is rendszeresen tanítok, és még számos egyéb dolog van. Ja, bocsánat, azt elfelejtettem mondani, hogy akik ezen a Performance Extension Studies-on részt vesznek, ők fél évente 3 órát választhatnak az egyetem bármelyik tanáránál, hogy kapjanak egy vagy több órát, ami sokkal szélesebb látókört biztosít a számukra, nem csak a szigorúan vett hangszeres megközelítést.
1: Ez a Capriccio, a Papagino és a Klasszik Rádió 92.1 közös zenei kávézója. A mai vendégünk Déri György, Liszt Ferenc díjas gordonka művész.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Újra itt a Kapricsó, a mai vendégünk Déri György, Liszt Ferenc díjas gordonka művész. Azt tudjuk, hogy a kamarazenélés az külön közel áll a szívedhez, hiszen ezzel kapcsolatban szintén írtál egy publikációt. Hogyan indult ez a fajta vonzalmad a kamarazenélés iránt?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, és még soha nem gondolkoztam rajta, úgyhogy erre nehezebb válaszolnom. Talán részben maga a gyakorlat is errefelé sodort, mert, hogy mondjam, szólistaként nagyon nehéz az embernek belekerülni a koncert vérkeringésbe, hogy úgy fogalmazzak, és a kamarazene, ahogy a neve is mutatja, ez elsősorban talán arról szól, hogy az ember a barátaival összeül, és a saját örömére eljátszik olyan darabokat, amik a számomra a zenetörténet csúcsait jelentik.
0: És számos felvételt is készítettél, hogyha jól tudom, 22-t, vagy egy kicsit?
1: Igen, 22 CD felvételem jelent meg az elmúlt évtizedekben.
0: Hogyan választottad ki a darabokat? Sőt, különösen az érdekel, hogy a kortárs kompozíciók hogyan kerültek a figyelmedbe.
1: Mint ahogy ez a bevezetőben is elhangzott, nagyon sok kortárs zenét játszottam egy bizonyos korszakában az életemnek, egy olyan 20 éven keresztül, és nagyon sok bemutatón vettem részt, nagyon sok zeneszerzővel voltam kapcsolatban, én magam is tanultam zeneszerzést, és ez nagyon fontos volt a számomra, nem azért, mert nekem bármiféle tehetségem volna a zeneszerzéshez, hanem azért, mert mindig érdekelt, hogy hogyan működik a zene, hogy mik az alkotó részei, és hogyan lehet ezt egy kicsit jobban megismerni, és hogy hogyan tudja ez esetleg segíteni az én előadói pályafutás. Hogyan értem meg ezáltal jobban meg azt, hogy mit kell csinálnom ahhoz, hogy egyszerűen jobban tudjak csellózni.
2: Mit érdemes tudnunk az ausztrál kortárs zenéről?
1: Ez megint egy nagyon jó kérdés, amihez igazából azt kell mondjam, hogy nincs meg a kvalifikációm, hogy igazán érdemben tudjak válaszolni. Még nagyon kevés kortárs zenével találkoztam odakint. Azt hiszem, hogy ők inkább egy elsődlegesen legalábbis egyfajta neoromantikus stílussal kísérleteznek, legalábbis abban a millióban, ahol én egy kicsit jobban otthon vagyok már, de fantasztikus muzsikusokkal találkoztam, mind előadók, mind zeneszerzők közül, és egy kollégám is van odakint, a Paul Dean, a klarinét tanár, aki egy nagyon elismert zeneszerző is odakint, és most mutatták be a második szimfóniáját. De igazán nincs még annyira komoly kapcsolatom az ottani kortárs zenével, mint amilyen az itthonival volt.
2: Az ottani zeneakadémia milyen a hazai és a külföldi oktatók aránya? Ami nyilván elég speciális, mert azért hiszen nem a világ közepe.
1: Nem.
2: De hát az is igaz, hogy egy egyetem azért vonza a külföldi professzorokat, mint téged is.
1: Igen. Vannak külföldi kollégáim, nem nagyon sokan, tehát akiket meg tudok említeni, Lev Lasenko neve talán mindenkinek ismerős, mert ugye ő nyerte az első Liszt-Bartók zongora versenyt az 50-es években Magyarországon, és az ő leánya, Natasha, és a férje, Oleg, ők zongoratanárok itt Griffith Egyetemen, valamint van egy zeneszerzéstanár,

0: Argentinából Gerardo Dirie.
1: És hogyan látják ők a magyar kortárs zenét?
2: Vagy a magyar zenét? Mennyire van jelen mondjuk Bartók Kodály?
0: És... Bartók valamennyire jelen van, mások nem nagyon voltak, de ha nem szerénytelenség, akkor talán el tudom mondani, hogy mostanra mind kamarazenéből, mind a vonós tanszakon elsősorban, néha máshol is, még akár klarinétusokkal is dolgoztam már, sokkal frekventáltabb lett a magyar zene előadása, úgy Bartók, mint Dohnányi vagy Kodály, Weiner.
1: Mondjuk egy Kurtág vagy Ligeti mennyi a hatást ér
0: el? Ligeti szólószonátájával vizsgázott éppen most az egyik növendékem, Kurtágot pedig az egyik kollégámmal fogunk játszani augusztusban a egy vonós trióját, a Schönberg trió és a Weiner trió mellett.
1: Hogyha még a szólódarabokhoz visszatérünk, a kortárs magyar szólódarabokhoz, akkor hát ebből írtad a disszertációdat.
0: Igazából ez egy kicsit kitérő volt, mert én eredendően a gyakorlásról szerettem volna írni, amiről végig aztán nagyrészt ez a könyv szól. Azt a doktoriskola nem nagyon díjazta, mert hogy pedagógiai témájú disszertációt ők nem nagyon szerettek volna kapni, és akkor, mint B-terv mondtam, hogy hát mivel nem olyan rég készítettem ezt a lemezt a kortárs magyar darabokkal, hogy akkor ezek közül néhányat kiválasztanék, és ezeket elemezném disszertációm tárgyaként.
2: Néhány vendégünknek, vonós vendégünknek már feltettük ezt a kérdést, de engem mindig nagyon izgat. Tehát olyan vendégek is ültek, akik majdnem olyan messziről érkeztek, mint te most. Nyugatról nézve, vagy ugye úgy tetszik, akkor Ausztrál inkább keletről, de mégis csak a nyugati iskolához tartozik délre, igen. Hogy létezik-e még magyar vonós iskola, vagy létezik a percepciója annak, hogy annak idején Hubai Popper és a többiek egy meglehetősen markáns játékmódot és eródi stílust honosítottak meg, amely aztán évtizedeken keresztül ugye szerte a világban, ugye Fenyves Kanadában, ugye Pauk Gyuri bácsi Londonban, stb. Gyakorlatilag belepte Európát, sőt az egész világot, hogy van-e egy ilyen tradíció, amit még esetleg számon tartnak, vagy amit esetleg te is így vagy úgy, de képviselsz?
0: Merem remélni, hogy tényleg képviselek valamit, amit bandatanárul az én zeneakadémiai professzorom révén én is próbálok továbbvinni, ami sokkal inkább a hangfelvételek tökéletesedése előtti korszakból származik, amikor az én gondolataim szerint még sokkal jobb volt a kapcsolat közönség és előadók között ilyen szempontból, mert én azt találom, hogy manapság a komoly zenei előadók elsősorban a technikai perfekcióra törekszenek, és ez valamennyit óhatatlanul levesz az előadói képességekből. Például a könyvben is idézem azt, hogy Popperről írta az egyik kortárs kritika, hogy Popper intonációja kifogástalan a kortársaihoz képest. Ami számomra nem egyértelműen azt jelenti, hogy ő tökéletesen intonált, hanem azt, hogy jobban, mint a többiek.
2: És a Fischer Anni egyáltalán nem ütött mellé a kortársaihoz képest.
1: De ami még kedvencem, a könyvedben is írod, hogy valaki kifejezetten a hangok lejátszása előtt javítja ki saját
0: igen,
1: magát.
0: Helyfetsz. Igen, Helyfetsz mondta ezt némi, hogy is mondjam, önteltséggel, ami nem megalapozatlan, hogy én nagyon sok hamis hangot játszom, de többnyire kijavítom őket, mielőtt megszólalnának. Igen.
1: Hamarosan folytatódik a Capriccio, a mai vendégünk Déri György, Liszt Ferenc díjas Gordonka művész.

0: Folytatjuk a kapriccsót, a vendégünk pedig Déri György, Liszt Ferenc díjas Gordonka művész. Számodra a közönség visszajelzése mennyiben volt fontos?
1: Minden előadónak fontos, tehát azért vagyunk előadók, mert az fontos, hogy más embereknek játszunk. Ugyanakkor a visszajelzés az egy picit más, mert a tapasztalatom az, hogy akár kritikát, akár dicséretet mond valaki, akár arról, amit én játszottam, akár a növendékeimnek mond valaki valami hasonlót, többnyire az adott szeméről, aki ezt mondja, arról szól, és nem feltétlenül arról, akinek mondják.
2: Hát ez is öreg igazság, azt kell mondanom, jó, hogy elhangzott itt a rádióban is. Amikor azt mondtad, hogy a közönségnek játszunk, óvatatlanul eszembe jutott az a néhány hónap, talán több is, mint egy év, amikor nem volt közönség, és például a teljes Beethoven ciklust úgy kellett megcsinálni a műpában, hogy közönség nélkül hangzottak el a szonáták. Ausztráliában hogyan éltétek meg ezt a covidos kényszerszünetet egy teljesen más zenei ökoszisztémában?
1: Mi pont a Covid közepén érkeztünk meg Ausztráliába, 2 hetet töltöttünk karanténhotelban, és utána kezdtem el dolgozni. Szerencsénk volt, mert Queensland és Brisbane volt egyetlen olyan hely Ausztráliában, ahol valamennyi nyitottságot engedélyeztek, tehát voltak kamaraórák, volt zenekari próba, volt zenekari koncert, a fele közönség helyek le voltak zárva, de minden második sorba beülhettek emberek, tehát teljesen nem veszett el a kapcsolat a közönséggel, és ez azért nagyon nagy előny volt akkor, amikor ott voltunk, úgyhogy ilyen szempontból mi egy kicsit kevesebbet éreztünk ebből, mint ami itt volt, és amit én is hallottam, tapasztaltam, volt növendékeimtől.
0: És mennyi lehetőségetek van most koncertezni?
1: Vannak lehetőségek, elsősorban amit mi magunk szervezünk magunknak, mennyit engednek a lehetőségek és az ottani érdeklődés. Augusztus 20-ára tervezek most egy magyar koncertet. Magyar nap, Hungary Day-nek neveztük el, mert az államalapítás ünnepe egy kicsit nehezebben értelmezhető angol száz nyelvterületen, és egy teljes magyar műsort játszom az ottani kamarapartneremmel, zongoristámmal, aki egy kínai zongorista, aki Németországban tanult, César Cui-nek az egyik kései leszármazottja, és Roger Cui-nek hívják, és Bartókot, Kodályt, Lisztet és Dohnányi műveket fogunk játszani.
0: És hogyan látod, ő hogyan éli meg a magyar zenét? Mi a véleménye? Mi a saját képe erről?
1: Ez nagyon érdekes. Bartókot ismerte természetesen. Tehát Bartók, azt hiszem, azt szokták mondani, hogy Puskás Ferenc után a második legismertebb magyar név a világban. Remélem, hogy így van. Legalább. És őt már ismerte, de például azt mondta, hogy Kodálytól ő még egy hangot nem játszott. Dohnányit sem ismerte, tehát én mutattam neki felvételeket, hogy hogyan zongorázott. És a Liszt Transzcendens Etüdökből írta a disszertációját, de ezeket a kései cselló zongoradarabokat egyáltalán nem ismerte, nem is hallott róluk korábban.
2: Hát ezeket Magyarországon se sűrűn játsszák,
1: ez így
2: tegyük hozzá.
0: De ez nagyon érdekes egyébként, főleg, hogy esetleg kortárs zenét is mutatsz neki. Van-e lehetőségetek, hogy később majd kortárs koncertet is játszatok?
1: Feltétlenül. Ez a vonós trió koncert, ami szintén augusztusban lesz, ezen épp azért játszunk többek közt Kurtágot is, hogy kortárs zenét és egyben magyar zenét is tudjunk a közönségnek mutatni.
0: Kicsit a kortárs magyar zenére és a kamarapartnerednek a recepciójára vagyunk kíváncsiak, akkor engem nagyon érdekel, hogy technikai vagy kifejezésmódbeli értelemben volt számára kihívás a két kortárs magyar darab.
1: Inkább előadási szempontból, tehát hogy kifejezési szempontból. Ő nagyon könnyen reagál bármire, amit kérek tőle, de ezeknél a zenéknél nem minden jött annyira természetesen.
2: Adás vége felé muszáj megkérdezem azt, hogy ha már ilyen nagyon messziről visszajöttél hozzánk ide a stúdióba, és nagyon köszönjük, hogy itt vagy velünk.
1: Én is köszönöm.
2: Mennyire szánod ezt kirándulásnak, epizódnak, vagy mennyire érzed véglegesnek ezt az ausztráliai kiruccanást?
1: Nem látok a jövőbe, tehát erre nagyon nehéz megint csak válaszolnom. Az állásom az egy végleges állás, tehát nem egy bizonyos időre szól, elvileg addig taníthatok, amíg élek. Ez egy kicsit más, mint ami az itteni gyakorlat is volt, amikor elmentem, talán azóta változott valamennyit nyugdíjasokkal szembeni hozzáállás ebből a szempontból. Nehezednek a feltételek komoly zene tanítása ügyében is az egyetemi szinten, tehát olvastam egy cikket, hogy Kentben, Angliában, az egyetemen az egyik napról a másikra megszüntették a zenei képzést. Úgyhogy ki tudja? Tehát ez nem csak attól függ, hogy én mit tervezek, hanem az, hogy végül is hogy fognak alakulni a dolgok. Jelen pillanatban én sokkal inkább ott látom ezt az utolsó néhány évemet a nyugdíjig eltölteni, de hogy ez valójában így lesz-e, az nagyon sok külső körülménytől függ.
2: És van-e még könyvterved, vagy eszéterved?
1: Elvileg sok is volna, az időt kellene megtalálni hozzá. Ebből a szempontból szerencsés volt az, hogy éppen a Covid közepén voltunk, mert viszonylag sok idő volt, amikor tudtam ezzel a témával és az írással foglalkozni. Most, amikor már teljes erővel mennek az egyéb dolgok, most azért sokkal kevesebb.
0: És felvételt terveztek a közeljövőben?
1: Gondolkodunk rajta, igen. Rebecca Clark és Dora Pejacevic cselló zongora szonátáit szeretnénk fölvenni a viszonylagosan közeli jövőben.
0: Azért Dóra Pejacevicsnek azt ne felejtsük el, hogy van magyar vonatkozása
1: igen,
0: is.
1: Igen, azért is örülök én is annak, hogyha sikerül ezt a projektet nyílbe ütni.
0: És női zeneszerzők iránti érdeklődés az külön egy fontos téma Brisbane-ben vagy Queenslandben?
1: Ausztráliában, úgy általában, tehát ez a sokszínűség és a befogadás, ez nagyon fontos, tehát az ő számukra akár a női, akár bármilyen kisebbségnek a zenei hagyományai vagy a zenei fejlődési iránya az roppant fontos manapság. Majd, hogy nem azt mondom, hogy fontosabb, mint a megszokott klasszikus zene.
2: És ne felejtsük el, hogy ott ugye őslakosok is vannak, a maguk nagyon speciális.
1: Őket is beleértettem ebbe, tehát az aboriginál zenének a hatása és a beemelése a zenei köztudatban az is rendkívül fontos.
2: De nagyon izgalmas világba csöppentél, és nagyon köszönöm, hogy megosztottad velünk ezeket az élményeket és inspirációkat. És hát én csak azt kívánom magunknak, annak örülnék, ugye, hogy te ezeknek a terveknek, hogy egyszer újra halljunk téged Magyarországon is, és remélem, hogy a következő látogatásod alkalmával azt is el tudjuk mondani, hogy mikor és hol lehet téged meghallgatni ismét Magyarországon élőben. Addig is kívánok neked nagyon jó munkát, egészséget, kitartást ezekhez a feladatokhoz, és hát amennyire lehet, minél gyakoribb hazalátogatás, legyen rá jókunk.
1: Nagyon szépen köszönöm én is, hogy itt lehettem, nagyon jó beszélgetés volt.
0: Köszönjük, hogy eljöttél a műsorba. 2020 óta az ausztráliai Griffith University Queensland Konzervatóriumának vezető oktatója. A műsor a Klasszik Rádió 92.1 frekvenciáján hallható vasárnaponként 16 és 17 óra között, ismétlésre szombaton ugyanebben az időpontban kerül sor. A teljes, bővített podcast adások pedig hétfő esténként kerülnek fel a Papagéno oldalára. A műsorvezetők Békési Lili Veronika, a szerkesztő Szerimi Nóra nevében köszönjük figyelmüket és további szép napot kívánunk!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Baka Andrást jelöli államfőnek a Tisza frakció. Bejutott egy vaddisznó a 2-es metró Kossuth tér állomására. A következő napokban ismét fokozódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Baka Andrást a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt parlamenti frakciója. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a képviselőcsoport egyetértett abban, hogy Baka András személye a legerősebb garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje valódi méltóságát és képességét arra, hogy egyesítse a nemzetet. A Fidesz frakció vezetője úgy véli, Baka András a Tisza többség bábja lesz. Bóka János ismét hangsúlyozta, hogy az ellenzéki párt nem vesz részt az elnökválasztásban, ugyanis szerintük a Tisza párt önkényesen és illegitim módon szüntette meg Sólyog Tamás köztársasági elnöki megbízatását. Ezért az ellenzéki párt továbbra is őt tekinti utolsó legitim köztársasági elnöknek. A Mi Hazánk mozgalom szerint Baka András az elmúlt időszakban tett nyilatkozatai miatt alkalmatlan az államfői tisztségre. Az ellenzéki párt elnöke felidézte, hogy a jogtudós legfelsőbb bírósági elnöki tisztségét visszamenőleges hatályú jogalkotással szüntette meg a fideszes parlamenti többség. Torockai László úgy véli, Baka András az azóta megváltozott politikai környezetben ma már elfogadhatónak tartja az ehhez hasonló politikai beavatkozást. Az ellenzéki párt továbbra is Tóth Máté energiajogászt javasolja köztársasági elnöknek. Mintegy 2,3 milliárd forintot fizetett vissza az államnak az elektronikus útdíjrendszer felülvizsgálata után egy Mészáros Lőrinchez köthető magántőke alap, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy a tranzakció átvilágításán derült ki, hogy a cég korábbi tulajdonosa jogtalanul vett fel osztalék előleget, amit a jogi felszólítást követően visszautalt az állami társaságnak. Bejutott egy vaddisznó a 2-es metró Kossuth téri állomására. Az állomás forgalmi ügyeletese észlelte a megriadt emlőst, értesítette az érkező szerelvény vezetőjét, aki arra kérte az utasokat, hogy szálljanak vissza a metró kocsikba. Ekkor az állat is beszállt a szerelvénybe, majd lement a sínek közé és behúzódott a jármű alá. A szakemberek megpróbálták befogni a riadt vadat, de sérülése miatt végül lelőtték. Derült napos idő várható, számottevő eső nem lesz. Az északias szelet ma még nagy területen kísérhetik élénk helyenként erős lökések. Hajnalban általában 14-20, holnap napközben 29-35 fok várható. A Balaton 27, a Velencei tó 25, a Tisza tó 28 fokos. A következő napokban ismét fokozódik a kánikula, a jövő hét közepén lehet újból néhány fokos enyhülés.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Jó napot kívánok! Budapesten vasárnap üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Eötvözértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Lezárták a budai alsó rakpartot a Margit híd és a Mozaik utca között, továbbá a Mozaik utcát is rendezvény miatt vasárnap hajnalig. Labdarúgó mérkőzést tartanak a Grupama arénában ma 19 órától, ezért a Könyves Kálmán körút Üllői út csomópont környékén a mérkőzés előtt és azt követően a szokottnál erősebb forgalomra kell számítani. Vasárnap napközben sávlezárásra kell készülni a 4. kerületben a Fóti úton a Váci útnál, mert javítják az útburkolatot. A villamospálya karbantartása miatt a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. A Mester utca kifelé vezető oldaláról nem lehet a Könyves Kálmán körútra jobbra kihajtani. A 2B és az 51A villamos helyett a Mester utca Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között 51-es pótlóbusz közlekedik, az 51-es villamos nem jár. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: az MTI híreit hallották.
0: Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cine Music. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.

Szeretettel köszöntjük a filmzenekedvelőket a Cine Musicban. Műsorunk első órájában két angol film és annak zenei világa mutatkozik be önöknek. Elsőként a Golden Globe és BAFTA díjas Értelem és érzelem, amelynek kíséretét Patrick Doyle szállította. Majd premierként egy tavalyi produkció, a Downton Abbey, egy új korszak című angol romantikus dráma és annak lenyűgöző zenei kísérete hallható. Az aláfestést egy nálunk talán kevésbé ismert, de zseniális skót származású zeneszerző John Lunn írta. 6 óra után a sorozatok blokkjában olyan amerikai sorozat mutatkozik be önöknek, amelynek első 3 része magyar direktor keze munkáját dicséri. Ez a Zsúfolt szoba című széria, amelyhez Trevor Gurekis írt zenei kíséretet. És végül mai adásunkat egy méltatlanul elfeledett alkotás aláfestésével zárjuk, amelynek révén mind a klasszikus, mind a filmzene rajongók megtalálhatják a számításukat. A szóban forgó mű a Csend szimfónia címre hallgat, amelyhez Michael Kamen írt aláfestést. Reméljük, ma is kellemesen telik a következő 2 óra a filmzenék világában, amelyhez jó szórakozást kíván a szerkesztő Varga Ramona és a mikrofonnál Hávarka Marian. Ha tehetik, kövessenek bennünket a Facebookon található Cine Music oldalunkon is. Elsőként tehát következzen az Értelem és érzelem, amely Jane Austen 19. századi angol írónő regénye alapján készült. A művet 1811-ben adták ki, ez volt az írónő első regénye. Többször is megfilmesítették, mi most az 1995-ös Ang Lee rendezésében készült alkotásról ejtünk szót. Jane Austen hősnőinek története szerelemről, csalódásról, becsületről, álnokságról és természetesen reményről és boldogságról mesél, miközben lenyűgöző és gyakran gúnyos képet fest a világról, amelyben a hölgyek legfőbb foglalatossága a férj vadászat. A film rendezője Ang Lee, tajvani származású Oscar-díjas rendező. Egy róla szóló könyv szerint a filmjeiben visszatérő téma az elidegenedés, a társadalmi kirekesztés, valamint az elnyomás. Ang Lee több filmje is foglalkozott a régi és a modern kor konfliktusaival, de néhány filmjére a könnyed, humoros stílus is jellemző. Az igazi áttörést az 1995-ös Értelem és érzelem hozta meg számára. A film fontosabb szerepeiben Emma Thompsont, Kate Winsletet és Hugh Grantet láthatjuk. Az Értelem és érzelem forgatókönyvét is Emma Thompson írta, aki ezért Oscar-díjat kapott. A film számos elismerést zsebelt be, köztük Oscar, BAFTA, Golden Globe és a berlini Nemzetközi Filmfesztivál Aranymedve díját is.

Az értelem és érzelem zeneszerzője Patrick Doyle kétszeres Oscar jelölt angol komponista. A klasszikus zenei képzést szerzett filmzeneszerző sokszor dolgozik Kenneth Branaghval Shakespeare művek adaptációján. A két barát mára már az egyik legismertebb zeneszerző-rendező párossá lépett elő. A Shakespeare feldolgozásokon felül olyan produkciók köthetők hozzájuk, mint a Frankenstein, a Meghalsz újra, a Mesterdetektív, a Thor, a Jack Ryan, Árnyékügynök, a Hamupipőke vagy az Agatha Christie Azonos című kötetein alapuló Gyilkosság az Orient Expressen és a Halál a Níluson. A színész rendező filmjeivel Doyle tehát beírta nevét a műfaj nagykönyvébe, de a Gosford Park, a Nanny McPhee a varázsdada, a Merida a bátor, a Hamupipőke vagy az olyan sikeres franchise-ok filmjei révén, mint a Majmok bolygója, Lázadás, illetve a Harry Potter szériák, szintén nagy népszerűségnek örvend a komponista. És bár többnyire zeneszerzőként, hangszerelőként, valamint zongoristaként hallani felőle, közel 200 filmben színészként is felbukkant. A Cine Musicban most térjünk vissza az Értelem és érzelem című film aláfestéséhez, amelyet tehát Patrick Doyle írt.

0: Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jó napot kívánok! Budapesten vasárnap üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Eötvezértere és a DeFerenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Lezárták a budai alsó rakpartot a Margit híd és a Mozaik utca között, továbbá a Mozaik utcát is rendezvény miatt vasárnap hajnalig. Labdarúgó mérkőzést tartanak a Grupama arénában ma 19 órától, ezért a Könyves-Kálmán körút Üllői út csomópont környékén a mérkőzés előtt és azt követően a szokottnál erősebb forgalomra kell számítani. Vasárnap napközben sávlezárásra kell készülni a 4. kerületben a Fóti úton a Váci útnál, mert javítják az útburkolatot. A villamospálya karbantartása miatt a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. A Mester utca kifelé vezető oldaláról nem lehet a Könyves-Kálmán körútra jobbra kihajtani. A 2B és az 51A villamos helyett a Mester utca Könyves-Kálmán körút és a Koppány utca között 51-es pótlóbusz közlekedik, az 51-es villamos nem jár. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cine Music. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.

Folytatjuk filmzenei összeállításunkat a Klasszik Rádió 92.1-es frekvencián, a szerkesztő Varga Ramona, a mikrofonnál Hávarka Marian. A 2010 és 15 között futott Downton Abbey című népszerű sorozatból készült hasonló címmel mozifilm Michael Angler rendezésében, amelyet 2019-ben mutattak be. E film folytatása érkezett 2022-ben a mozikba, Downton Abbey egy új korszak címmel. A sorozat annak idején úgy indult, hogy Garrett Neame, a Downton Abbey tévésorozat executive producere, azzal kereste meg Julian Fellowes írót, hogy televíziós drámasorozatot készítenének a Snob című regényéből. A kiinduló pont az volt, hogy a Snob adaptációja működhetne tévésorozatként, ahol a cselekmény egy Edward király korabeli vidéki kastélyban játszódik, mondja Neame. És Juliennél jobb szerzőt el sem tudtak volna képzelni, hiszen a Gosford Parkkal beírta magát a vidéki angol kastélyuk világát megörökítő műfaj aranylapjaira. Még soha nem írtam tévésorozatot, ezért rabul ejtett, hogy szabadon rajzolhatom meg a karaktereket, mondja Fellowes. Roppant izgalmas, hogy egy csomó ember teljesen összezárva él, de közben egészen mások az elvárásaik. A 2022-es filmben a mindig békés Downtown élete felbojdul, amikor Violet, akit Maggie Smith alakít, talányos bejelentést tesz. A birtokába került egy pazar villa a festői, dél-franciaországi tengerparton. Mint az várható, a család egy része rögtön felkerekedik a napsütésben gazdagabb új vidék felé, de az otthonmaradók élete sem maradhat nyugodt, mivel egy nagymenő filmproducer úgy dönt, Downtownban szeretné leforgatni legújabb sikervárományos alkotását. A közkedvelt szereplőgárda is visszatér a második filmben, így egy remek humorú, nosztalgikus hangulatú, izgalmas és romantikus történetnek lehetünk szemtanúi.

A Downton Abbey egy új korszak aláfestését a sorozathoz és a 2019-es mozifilmhez hasonlóan John Lunn skót származású zeneszerző írta. Az 1956-ban született John Lunn kétszeres Emmy-díjas szerző, amely díjakat a Downton Abbey című széria epizódjainak zenei világáért kapta. További két alkalommal volt Emmy jelölt a Fehér királynő és a Kis Dorit című sorozatok révén. A 67 éves angol komponista csodálatosan egyedi hanggal rendelkezik, amely a zenei stílusok széles spektrumát öleli fel. Képzett zenész, aki haladó hozzáállással rendkívül intelligensen és érzékenyen ötvözi a zenei témákat. Eddig három Charles Dickens klasszikus adaptációjával rendkívül intelligensen és érzékenyen ötvözi a zenei témákat. Eddig három Charles Dickens klasszikus adaptációjával

Utolsó királyság, a kis Dorit, a kísért a múlt, Jamestown, a Hotel Babylon, a fehér királyné, a testek egyes epizódjai, a hét király halála, valamint az igazi Sherlock Holmes rejtélyes esetei című miniszéria. A Cine Music második félórájában hallgassuk tovább a Downton Abbey egy új korszak ámulatba ejtő aláfestését, amelyet tehát John Lann írt.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A nyár legizgalmasabb klasszikus zenei fesztiválja, a Miraton Fesztivál augusztus 22-e és 30-a között 8. alkalommal tölti meg Budapestet zenével, Miranda Liu hegedű művész vezetésével. 12 koncert, 11 ország művészei, Mozarttól Chopinig. Akár 30% kedvezmény most a miraton.jegy.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Baka András elfogadta a felkérést a köztársasági elnöki tisztségre. Sűrített járatokkal készül a BKK Sziget Fesztiválra. A következő napokban ismét fokozódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Elfogadta a felkérést Baka András, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, a Tisza frakció döntéséről személyesen tájékoztatták a jogtudóst, aki a Nemzet Iránti Szolgálatból elfogadta a felkérést, és készen áll a magyar nemzet egységéért, és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. Minden korábbinál hamarabb, már augusztus közepétől kifizetik a közvetlen agrártámogatások egy részét, jelentette be az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs elmondta, hogy az első előrehozott utalásokat már augusztus 14-én a korábbinál magasabb, akár 75%-os előleggel elindítja az államkincstár. Elsőként a tejhasznú tehéntartók támogatása érkezik meg, majd augusztus végén az alap és az újra elosztó támogatást is elkezdik utalni. Ennek köszönhetően összesen több mint 105 milliárd forint juthat el a gazdálkodókhoz. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a javaslatot, amely a főváros kezelésébe adna fontos köztereket. A dokumentum elfogadásával ismét a fővárosi önkormányzat hatáskörbe kerülhet a jelenleg kerületi fenntartású Vörösmarty, Széchenyi, valamint Podmanicki tér és a József Attila utca. A tervezet emellett visszavonná a Sorsok háza mögötti józsefvárosi területek ingyenes átadását az MTK-nak. Az ingatlan állami tulajdonban maradna, hasznosításáról később dönthetnek. A törvényjavaslat a kormány honlapján véleményezhető. Sűrített járatokkal készül a BKK a Sziget Fesztiválra. Augusztus 10-e és 15-e között a Liszt Ferenc repülőtérről transferjárat közlekedik az Óbudai Szigetre. A H5-ös hév pedig sűrűbben, sőt éjszaka is jár majd. A nagykörúti 6-os villamos a rendezvény ideje alatt minden éjjel a hétvégi sűrű menetrend szerint indul, a környéki éjszakai járatokon pedig nagyobb befogadó képességű járművek közlekednek. Az Óbudai Szigetet lezárták a közúti forgalom elől, de a fesztivál környékén is lezárásokra és forgalomkorlátozásokra kell számítani. Hosszabb szerelvényekkel és sűrűbben jár majd a H5-ös hév is a fesztivál idején. A koncertek után 23 óra és éjjel 1 óra között 5 percenként közlekednek majd a vonatok a budapesti szakaszon. Derült napos idő várható, számottevő eső nem lesz. Az északias szelet ma még nagy területen kísérhetik, élénk helyenként erős lökések. Hajnalban általában 14-20, holnap napközben 29-35 fok várható. A következő napokban ismét fokozódik a kánikula, és a jövő hét közepén lehet újból néhány fokos enyhülés.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó napot kívánok! Budapesten vasárnap üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Eötvözértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Lezárták a budai alsó rakpartot a Margit híd és a Mozaik utca között, továbbá a Mozaik utcát is rendezvény miatt vasárnap hajnalig. Labdarúgó mérkőzést tartanak a Grupama arénában ma 19 órától, ezért a Könyveskálmán körút Üllői út csomópont környékén a mérkőzés előtt és azt követően a szokottnál erősebb forgalomra kell számítani. Vasárnap napközben sávlezárásra kell készülni a 4. kerületben a Fóti úton a Váci útnál, mert javítják az útburkolatot. A villamospálya karbantartása miatt a Könyveskálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. A Mester utca kifelé vezető oldaláról nem lehet a Könyveskálmán körútra jobbra kihajtani. A 2B és az 51A villamos helyett a Mester utca Könyveskálmán körút és a Koppány utca között 51-es pótlóbusz közlekedik, az 51-es villamos nem jár. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cine Music. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.
4: 6 óra után a sorozatok blokkjával folytatódik a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora, a Cine Music. Mai adásunkban egy olyan amerikai sorozat mutatkozik be önöknek, amelynek első 3 része magyar direktor kezemunkáját dicséri. És hogy melyik ez a sorozat? Kiderül a most következő zenei részlet után. Tartsanak velünk ma is!

Az imént az Apple TV Plus csatornán idén bemutatkozó Zsúfolt szoba című thriller sorozat főcímzenéje csendült fel. A 10 részes produkció is a manapság népszerű műfaj, a true crime képviselője, azaz egy valós bűntényt tár elénk, amely egészen a 70-es évek Amerikájába repít vissza bennünket. Billy Milligan neve idehaza kevésbé, az amerikaiak számára azonban ismerősen csenghet. Személye 1977-ben került a köztudatba, amikor a 26 éves férfit az Ohio-i Egyetem kampuszán elkövetett, három nő elleni erőszakos bűncselekménnyel vádoltak meg. A férfit elfogásakor pszichológiai vizsgálatoknak vetették alá, amelynek során nem csak az derült ki, hogy súlyos mentális problémákkal küzd, hanem az is, hogy disszociatív személyiségzavarral küzd, azaz többszörös személyiséggel rendelkezik. A számtalan vizsgálat megállapította, hogy Billy Milligan elméjében összesen 24 különböző személyiség él. Emiatt a férfi nem került vád alá, hanem azonnal elmegyógyintézetbe szállították, hogy további vizsgálatoknak vessék alá. Az intézetből végül 1991-ben engedték ki, amikor egy független pszichiáter értékelése alapján megállapították, hogy a továbbiakban nem jelent veszélyt a társadalomra. Billy Milligan 59 évesen szabad emberként hunyt el Ohio-ban, de ügye a mai napig beszédtéma maradt, hiszen ő volt az első bűnöző, akit tettéért nem lehetett felelősségre vonni. Történetét először Daniel Keyes amerikai író vetette papírra a Szép álmokat Billy című könyvében, amely a híres rendező James Cameron figyelmét is felkeltette. De a rendező ötlete, amelyben Leonardo DiCaprio kapta volna a főszerepet, végül nem valósult meg.

Az előbbi percekben ismét a Zsúfolt szoba című szériából hallottak egy zenei részletet, amely Billy Milligan elfogását és kikérdezését eleveníti fel. A szériát nem csak azért várták sokan idehaza, mert a készítőknek sikerült két ismert hollywoodi arcot megnyerniük a sorozathoz, név szerint Tom Hollandot és Amanda Seyfriedet, hanem azért is, mert a széria első három epizódját egy magyar direktor, Mundruczó Kornél rendezte. A tehetséges direktor eddig olyan filmeket rendezett, mint az Aranypálma díjra jelölt Jupiter holdja című alkotás, vagy a Cannes-i filmfesztiválon 2014-ben kitüntetett Fehér Isten című film. De a Zsúfolt szoba című sorozat stáblistáján nem a rendezői az egyedüli magyar név, hiszen Weber Kata producer és Jancsó Dávid vágó neve is feltűnik, akik egyébként Mundruczó Kornél állandó alkotótársa is. A szériában a főszereplő Dennyt alakító Tom Holland már a forgatások alatt is arra panaszkodott, hogy lelkileg megterhelő volt számára egy mentálisan instabil elme megformálása, nemrég pedig bejelentette, hogy ez a sorozat olyannyira tönkretette őt mentálisan, hogy egy évre visszavonul a filmezéstől.

Sajnos az ígéretes szereplőgárda és a rendezés ellenére is mind a nézők, mind a kritikusok negatívan nyilatkoztak a produkcióról, amelynek 10. és egyben utolsó része július 28-án lesz látható az Apple TV Plus-on. Zenei anyagára azonban nem lehet panasz, hiszen a zeneszerző Trevor Gurekis remekül megragadta 70-es évek Amerikájának hangulatát. Az amerikai komponista eddig elsősorban a horror és a thriller műfajában találta meg számításait, számos alkalommal dolgozott már együtt a zseniális rendezővel, M. Night Shyamalan-nel, így például a Szolgáló című sorozat, vagy a 2021-ben bemutatott Idő című film kapcsán. Nem mellesleg mindkét produkcióval találkozhattak már hallgatóink a Cinemusic korábbi adásaiban. Most azonban következzenek további zenei részletek a Zsúfolt szoba című szériából, amellyel mára ugyan búcsúznak a sorozatok, de jövő héten is várjuk Önöket, amikor bemutatkozik a Terror című horror széria első és második évada. Tartsanak velünk akkor is!

0: Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jó napot kívánok! Budapesten vasárnap üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Eötvözértere és a DeFerenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Lezárták a budai alsó rakpartot a Margit híd és a Mozaik utca között, továbbá a Mozaik utcát is rendezvény miatt vasárnap hajnalig. Labdarúgó mérkőzést tartanak a Grupama arénában ma 19 órától, ezért a Könyves Kálmán körút Üllői út csomópont környékén a mérkőzés előtt és azt követően a szokottnál erősebb forgalomra kell számítani. Vasárnap napközben sávlezárásra kell készülni a 4. kerületben a Fóti úton a Váci útnál, mert javítják az útburkolatot. A villamospálya karbantartása miatt a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. A Mester utca kifelé vezető oldaláról nem lehet a Könyves Kálmán körútra jobbra kihajtani. A 2B és az 51A villamos helyett a Mester utca Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között 51-es pótlóbusz közlekedik, az 51-es villamos nem jár. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cinemusic. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi mindenképhez dallamot adunk.
2: Műsorunk utolsó fél órájában egy méltatlanul elfeledett alkotás aláfestésével ismertetjük meg hallgatóinkat, amely esetében mind a klasszikus, mind a filmzene rajongók bizonyára megtalálják számításukat. A szóban forgó mű a Csend Szimfónia címre hallgat, rendezője pedig a napjainkban már csak tévéfilmeket és sorozat epizódokat forgató Stephen Herrick, akinek filmográfiája meglehetősen színes képet mutat. Pályáját a Rémecskék című alacsony költségvetésű horror vígjátékkal kezdte, majd olyan komédiákkal folytatta, mint a Bill és Ted zseniális kalandja, a Kergekacsák, a kipurcant a bébicsősz, anyának egy szót se, vagy épp a 101 kiskutya élő szereplős változata, illetve Alexandre Dumas, a Három testőr című regényének legnépszerűbb feldolgozása Charlie Sheennel, Kiefer Sutherlanddel és Chris O'Donnell-lel. Herrick mozifilmes munkásságában az 1995-ös Csend Szimfónia az egyetlen komoly tónusú mű, melynek főszereplője Richard Dreyfuss. A színész egy zenetanár bőrébe bújik, mely alakításával meggyőzte az Amerikai Film Akadémiát is, hiszen Oscar-díjra jelölték érte. Glenn Howland csak átmenetileg, anyagi okok miatt vállalja el egy középiskola zenetanári posztját, élete álma valójában az, hogy ír egy nagyszabású szimfóniát, és az ezzel járó anyagi és erkölcsi elismerést követően zeneszerzőként dolgozik tovább. Az iskolában azzal szembesül, hogy tanítványai közönösek a klasszikus zene iránt, így meg kell találnia azt a módszert, amelynek segítségével felkeltheti érdeklődésüket. A csak ideglenesnek tervezett munkahelyen végül több évtizeden átmarad, szenvedélyévé válik az oktatás, miközben igyekszik befejezni szimfóniáját, egyensúlyt tartani munkája és családja között. Emellett azzal kell szembesülnie, hogy fia halláskárosodással született, így sosem fogja hallani apja életének főművét. A Csend Szimfónia egy rendkívül érzékeny emberi dráma, amelynek főhősét több évtizeden át követhetjük, miközben a háttérben kordokumentumként felbukkannak az amerikai történelem olyan meghatározó eseményei is, mint a vietnámi háború, vagy éppen John Lennon halála. Ezúttal a megközelítés nem a szokásos, azaz nem nehezen kezelhető gyerekekkel kell a tanárnak megküzdenie, hanem az élet által elésodort nehézségekkel és azzal, miként váljon jobb apává, és hogyan mutassa ki fia iránti szeretetét. A Csendszimfónia zenei anyaga két lemezen jelent meg. Az eredeti filmzene mellett kiadtak egy válogatást is az elhangzó dalokból. A műfajok között megtalálható például a rock and roll és a soul is, az előadók sorában pedig jelen van Ray Charles, John Lennon, továbbá Lennon fia, Julian, aki az alkotás zeneszerzője, Michael Kamen stáblista dalához írt szöveget. A 2003-ban mindössze 55 évesen elhunyt komponista, aki egyébként a már említett a három testőrnél és a 101 kiskutyánál is együtt dolgozott Herrickkel, nem csak feledhetetlen dallamokat alkotott a filmhez, de a forgatást követően a direktorral együtt életre hívta a film eredeti címe alapján elnevezett Mr. Holland's Opus nevű máig működő alapítványt, mely fennállása óta rengeteg hátrányos helyzetű gyereknek segített abban, hogy ingyen hangszerhez jusson. A művész kivételes emberi nagyságot tanúsítva élete végéig segítette a szervezetet. A film számos felemelő és megható pillanatot tartalmaz, az utolsó fél óráját pedig nehéz könnyek nélkül nézni, mindehhez pedig Kamen is jelentős mértékben hozzájárult. Egyéni koncepciót alkalmazott a mindvégig dallamos nagyzenekari aláfestéséhez. A történet szerint évtizedeken át készülő szimfóniát ugyanis ő már a film forgatása előtt megírta, hiszen az utolsó jelenet kifejezetten erre épül. A csavar azonban az, hogy addig már a jelenetekben az összetett kompozíció több fontos részlete is elhangzik, külön-külön motívumként, azaz gyakorlatilag a nagy mű a néző füle hallatára áll össze a lezárásban a korábbi töredékekből egy hatalmas kerek egészé. Most következzen a Csendszimfónia aláfestéséből egy szűk félórányi összeállítás, amelynek különlegessége, hogy miközben a filmben az An American Symphony elnevezésű darab alig 3 perces, a filmzene albumra viszont a teljes, közel 10 perces változatában került fel, természetesen most a hosszabb változat lesz hallható. A Csendszimfóniáról bővebben a filmzene.net oldalon olvashatnak az érdeklődők. A zenei összeállítás előtt azonban elköszönünk hallgatóinktól. Búcsúzik a szerkesztő Varga Ramona, munkatársaink, a filmzene.net csapata, Glock Melinda, technikus kollégánk és a műsorvezető Hávarga Marian. Tartsanak a Cinemusical jövő hétvégén is, filmes információkkal, érdekességekkel pedig a Facebookon található Cinemusic nevű oldalunkon is találkozhatnak. Jöjjön most át zárásként a Csendszimfónia.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomásra rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobilappal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Elfogadta a felkérést a köztársasági elnöki tisztségre Baka András. Kórházba került az Igali gyógyfürdő több vendége. A következő napokban ismét fokozódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Elfogadta a kormánypárt felkérését a köztársasági elnöki tisztségre Baka András, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, a Tisza frakció döntéséről személyesen tájékoztatták a jogtudóst, aki a Nemzet iránti szolgálatból elfogadta a felkérést, és készen áll a magyar nemzet egységért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. Példanélkülinek nevezte az elmúlt napok fogyasztás csökkentő összefogását a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István ismertette, hogy a felmérések szerint a magyarok 84%-a csatlakozott az energiarendszer terhelésének csökkentéséhez. A tárcavezető felhívta a figyelmet arra, hogy a tudatos energiahasználattal felelősebben lehet gazdálkodni a közös erőforrásokkal. Ezt a hozzáállást érdemes a mindennapokban is megőrizni, tette hozzá. Jövő június végéig meghosszabbítja a kormány a krónikus betegségmenedzsment programot. A kezdeményezésre 27 milliárd forint uniós támogatást biztosítanak, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, hogy a finanszírozást a praxisok ténylegesen elvégzett munkáját figyelembe véve alakítják át. A korábbi 100%-os teljesítési követelményt pedig 75%-ra módosítják. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a program jelentős segítséget jelent a családorvosoknak a leggyakoribb krónikus betegségek szervezett, hosszú távú gondozásában. Vegyszer túladagolás miatt 6 embert, köztük 2 gyermeket kórházba vittek az Igali gyógyfürdőből. A létesítményben nagy mennyiségű klór került az egyik medencébe, ezért többen rosszul lettek. A mentők 14 vendéget vizsgáltak meg. A polgármester szerint technikai probléma miatt kerülhetett több vegyszer a vízbe. Az érintett medencét átmenetileg lezárták, a helyszínen méréseket végeztek, a fürdő többi része továbbra is zavartalanul működik. Életveszélyes gyalog átkelni a Dunán a Sziget Fesztiválra, hívták fel a figyelmet a kormány.hu oldalon. A közlemény szerint a Duna alacsony vízállása miatt a Hanvas Béla sétánytól gyalog is el lehet jutni a folyó mellékágán a fesztiválnak helyet adó hajógyári szigetre. Ez azonban balesetveszélyes. Ezért a rendőrség a helyszínen kerítést helyezett el, és rendőri felügyeletet is biztosít a program teljes ideje alatt. Derült idő várható a folytatásban, és számottevő eső továbbra sem lesz. Hajnalban általában 14-20, holnap napközben 29-35 fok valószínű. A következő napokban ismét fokozódik a kánikula, a jövő hét közepén lehet újból néhány fokos enyhülés.
0: Az MTI híreit hallották.

0: minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájtlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapest mai rovatában egy kérdésre keresem a választ Tittel Kingával, vagy keressük a választ, ez pedig az, hogy a Duna milyen színű. Többféleképpen említik.
2: Ez a legismertebb szóösszetételünk, hogy a kék Duna. Azt hiszem ez lett a legszélesebb körökben ismert, de hogy ez nem volt mindig így. És szerintem ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, hogy hogy látták eleink a Dunát korábban, milyen színű volt, hogy jelenik meg valóban a magyar költészetben. A szőke jelző, azt mostanában inkább a Tiszához kapcsoljuk. A szőke Tisza, ezt valahogy így ismerjük. Azonban, ha hiszed, ha nem, már a Dunára is használták ezt a jelzőt. 1604-ben például Vatai Ferenc, aki egy dunántúli várkapitány volt, de maga is írt verseket. Ő például így említi a Dunát, hogy de az Duna vize volna szőkesége, szívem jobb kedvessége. Tehát így jelenik meg, és nem csak nála, hanem például Csokonai Vitéz Mihály is 1800-ban így ír a Dunáról, átkeltem a Dunának szőkén zajgó habjain.
1: Tehát akkor a színre azért itt utalnak.
2: Igen, utalnak rá. Ugyanezt használja Berzsenyi, és egy évvel korábban azt mondja, hogy itt, hol szőke vizét a Duna rengeti, és Vörös Marti is 18 évvel később a következőképpen utal a Dunára, a Duna szőke vizén nem eveznek el annyi hajósok. Tehát szerintem ez olyan érdekes, hogy most tényleg azt hinnénk, hogy csak a Tisza lehet szőke, pedig 150-200 évvel ezelőtt abszolút a Dunára használták ezt a jelzőt.
1: Van arról információt, hogy meddig használták ezt a jelzőt?
2: Hát az 1867-es év után kezd el a kék Duna összetétel megjelenni, ugyanis megjelenik Straussnak a Kék Duna keringő című, máig halhatatlan műve, aminek a címét egy versből kapta, Beck Károly írta az An der schönen blauen Donau című verset, a Szép kék Dunánál című verset, tehát Strauss gyakorlatilag ennek a versnek a hatására komponálja meg a Kék Duna keringőt. Ekkoriban még a köznyelv nem nagyon tud mit kezdeni ezzel a jelzős szó összetétellel, de ahogy a keringő meghódítja a világot, úgy ez a Kék Duna szó összetétel is egyre szélesebb körben válik ismerté, és a végén már olyannyira, hogy szinte közhelyi, szinte gicsessé válik az 1800-as évek második felében, és így történhet meg az, ami szerintem nagyon érdekes, hogy a 20. század irodalmában egyetlen ma is híres költőként ismert költőnk versében sem jelenik meg a Kék Duna szó összetétel.
1: Hanem
2: például Kosztolányi, ugye barna jelzővel illeti. József Attila versében zavaros, bölcs, nagy volt a Duna. Ugye ezt tudjuk, ha oda megyünk a Kossuth térre, és látjuk József Attilát ott ülni a lépcsőkön. Ugye neki van a Dunánál című verse, ebben vissza tudjuk keresni, hogy ő valóban ezekkel a jelzőkkel illette a folyónkat. Adinál nagy, komoly, vén jelzőket társítunk a Duna mellé. Aztán látjuk több más író verseiben is a fekete, vagy a sápat, vagy a szürke jelzőt, de sehol nem látjuk a kék Duna összetételt. Tényleg annyira helyessé vált, hogy ezt már nem írták le. Ez a tündérmesébe illő megjelenítése a folyónak, ez már nem jellemző.
1: Mi a folyónak az nevének az eredete?
2: Az ős indoeurópai nyelv Danu szavából ered, aminek a jelentése az, hogy folyó vagy folyam. Érdekes különben, hogy az antik neve Ister, és ezt egyes nyelvészek hol görög, hol kelta vagy sumér eredetűnek tartják. Ugye Ister a sumér mitológiában a termékenység istennője volt, latinul viszont a folyó neve Danubius, ami nagyon sok formában és nagyon sok más nyelvben is megjelenik, akár angolul, franciául, németül. Ha meghalljuk a folyó nevét, az mindebből a latin szóból eredeztethető.
1: Budapesten szerintem számtalan dolog van, ami a szárazföldön a Dunára emlékeztet minket. Logóba vagy valamilyen formában megjelenik. Van olyan, amit szívesen kiemelnél?
2: Nekem, ami először eszembe jut, az a Danubius kút, ami az Erzsébet tér közepén van. Ez nem volt mindig itt, ez régen a mai Calvin tér helyén állt. Ott avatták fel még 1883-ban. Ez Ybl Miklós és Feszlen Leónak az alkotása. Tehát egy nagyon-nagyon szép kútról beszélünk, és ez a második világháborúban sajnos megsérült, és újjá kellett faragni a szobrait, és az akkori Engels, a mai Erzsébet téren avatták fel újra. Ez egy három medencés díszkút, a tetején látjuk Danubius izmos alakját, ami inkább egy Neptun szoborra emlékeztet minket, a kezében ott van a szigony, ami a halbőségre utal, és feltűnik egy harcsa is zsákmányra utalva, és a kút alsó részén Danubiusnak a lányait látjuk. látjuk három mellékfolyóját, ami a régi Nagy-Magyarország területén voltak. Látjuk Drávát, akinek az ölében csigákat és kagylókat látunk. Aztán ott van Tisza, ki egy hálót tart a kezében. Száva kezében pedig virágot látunk. Tehát három nagyon-nagyon szép nő alakot látunk a Danovius alakja alatt ezen a díszkúton.
1: Látogassák meg ezt a kutat, legyen ez mondjuk a mai sétának a célja.
2: Úgy legyen.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapest rovatban folytatódik a Budapest múzeumai sorozatunk, és bizony ma, hát legutóbb is Óbudán voltunk, de most újra Óbudán leszünk, az Óbudai Múzeumban hívjuk meg a hallgatókat. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy itt mit láthatunk, mert most így belegondolva, Óbudán rengeteg múzeum van. Ott van az Aquincum, ott van a Kisceli Múzeum, akkor a Goldberger textilipari gyűjtemény, és akkor itt van az Óbudai Múzeum
2: így
1: is.
2: Van, és hát lehet, hogy kevesen tudják, hogy a főváros első hely és település történeti múzeuma 1927-ben pontosan Óbudán nyílt meg, a Kis Korona utca 10-es szám alatti polgári fiúiskolában, Óbudai Árpád Múzeum néven. Ennek a múzeumnak az anyaga a II. Világháborúban elpusztult, tehát sajnos nem mondhatjuk azt, hogy a mai Óbudai Múzeum ennek az örököse vagy jogutódja lenne, hanem legfeljebb a szellemiségét viszi tovább. Az Óbudai Múzeum 1996-tól viseli ezt a nevet, és korábban Óbudai helytörténeti gyűjtemény, illetve Budapest 3. kerületi helytörténeti gyűjteménye néven volt ismert. Megalakulásakor csak azt a nagyon semleges helytörténeti kiállítás nevet viselte, de Pest, Buda és Óbuda egyesítésének 100. évfordulója alkalmából 1973. november 16-án a 3. kerületi tanács a márványtáblán örökítette meg a helytörténeti kiállítás megnyitását. Ekkoriban az intézményi működés kereteit az akkori művelődési ház, az Óbudai Társaskör biztosította. Aztán a rendszerváltást követően 1990 és 93 között az intézmény zárva tartott. Itt egy komoly átalakítás, felújítás zajlott, amelyet abból a célból végeztek, hogy a kiállítóhely 1996-tól az Óbuda Békásmegyer önkormányzatának önálló intézményévé válhasson. Időközben egy nagyon gazdag gyűjteményé gyarapodott, és mára már elmondhatjuk, hogy egy kifejezetten sokoldalú múzeummá fejlődött, és az egyik legszebb műemléki környezetben vagyunk. Most elárulhatjuk a pontos címet, a 3. kerületi főtér épület. Nyertek elhelyezést a különböző gyűjtemények. A főtér 1-es szám alatti barokk Zicsi kastélyt körülvevő jobb szárnyépületben a lakásmúzeumot találjuk, Kun Zsigmond népművészeti gyűjteményét pedig a főtér 4-es szám alatti 18. századi barokk épületben találjuk. Tehát nagyon-nagyon szép. Uh-huh. Aki ismeri Óbuda központját, a Macskaköves utcákat, a főterét, a Szent Háromság teret, az tudja, hogy milyen hangulatos területről van szó. És 2008-ban kezdett egy komoly intézményfejlesztés, átalakítás a múzeum, és ez az új állandó kiállítás bemutatja Óbuda gazdag történeti múltját a középkortól egészen az 1970-es évekig három nagy egységben.
1: Hogyan lehetne jellemezni ezt a múzeumot?
2: Hát ez mindenképpen most már tényleg a 21. század igényekhez alkalmazkodó, interaktív, szórakoztató, élményközpontú múzeum, kifejezetten látogató és iskola barát múzeum, és elmondhatjuk, hogy ez ebben az új állandó kiállításban a múlt és a jelen kapcsolódik össze, úgyhogy ha belépünk a kiállító térbe, az évszázadokon át Óbudára jellemző óbudai macskaköves utcák fogadják a látogatót, ugye ez összeköti az út, mint olyan összekötő Óbuda múltját és a jelent, és ezután indul el az a tér és időbeli utazás, amit a múzeum ad nekünk. A középkori Óbuda is megjelenik, amely a városrész történetének szempontjából nagyon fontos volt, hiszen ebben a korban Óbuda királyi, majd királynéi központ volt. Aztán ezután megláthatjuk a falusias mezővárost, hiszen itt a mezőgazdaság, a bortermelés is már a római időktől kezdve jellemző volt, és itt az Zicsi korszaktól egészen a 20. század elejéig követhetik nyomon a látogatók a gyűjteményt. Aztán megérkezünk a jelenbe, itt pedig a város mai arculatának a kialakulását bemutató kiállítás részben látjuk a szanálást, látjuk az épülő, a 70-es években épülő lakótelepi környezetet, és hát mindezt a társadalmi változást, amit a lakótelepek hoztak Óbuda történetében. Úgyhogy ezek után úgy érezzük, hogy egy grófi rezidencián kávéztunk Zicsi Miklós szalonjában, vagy éppen Tóbiás Simon óbudai kádármester műhelyében jártunk, vagy esetleg vörösbort iszogattunk egy óbudai kiskocsmában, akkor nem a képzeletünk játszik velünk, hiszen egy igazi időutazáson vehetünk részt az Óbudai Múzeumban. Sok interaktív elemmel a látogatót is megmozgatják, és a külföldi turistáknak pedig angol nyelvű kiállításvezető is áll rendelkezésükre, tehát tényleg mindenki talál magának valót.
1: Óbudai Múzeum, ide is ellátogathatnak. Köszönöm szépen!

0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.
1: A Mesélő Budapest rovatban ma is fürdőzni fogunk, hiszen most nyáron sorba vesszük a híres budapesti fürdőket, legyen a szabadtéri, vagy legyen a zárt, ma a dagályfürdőbe látogatunk el.
2: Igen, hát a dagályfürdő kapcsán nem is gondolnánk, hogy már egészen a római korig is visszamehetünk, hiszen a Rákospatak betorkollásánál, ott a Dunában volt régen egy kis sziget, és itt melegvízű források fakadtak fel, ezt a rómaiak felfedezték, és ki is használták, úgyhogy itt épült már a római időkben is egy fürdő. Ne felejtsük el, hogy a Duna jelentette annak idején a római birodalom határát. Most a pesti oldal már nem volt a római birodalom része, hanem itt ilyen ellenerődök voltak, amelyek a Duna másik oldalán, a budai oldalán lévő erődítmények voltak a megfelelői. Pesti oldalt különben Barbarikumnak, a barbárok földjének hívták annak idején. Tehát itt a barbár földön, a Transaquincum ellenerődben volt ez a fürdő. Tehát megvannak ennek a fürdőnek a nyomai. Ez az egykori sziget, ami régen volt, ez a Duna szabályozásával teljes sem megszűnt 1874-ben, tehát ettől kezdve a források a Duna fenekén törtek fel, hiszen a sziget maga már eltűnt. Erre a forrása épült meg, és nyitották meg 1948-ban, ugortunk egy kicsit az időben. Igen. Úgy szerepel a hírekben, az akkor hírekben, hogy a munkás gyerekek ezreinek örömére készül a Dagály utcai népstrand. Tehát ez a fürdő a nép fürdője volt. Uh-huh. Ez nagyon fontos, hiszen itt már korabeli ideológiáról beszélünk, hogy a II. Világháborút követő időszakról beszélünk, itt is megjelent a fürdőzésben a társadalmi rétegződés. Tehát még például a polgárok, hogy a polgároknak a leszármazottja inkább mondjuk a Gellért fürdőben áztatták magukat, addig a népfürdő vagy a dagályfürdő, amit akkor szabadságfürdő néven apostrofáltak, inkább a nép rétegeihez szólt.
1: Említetted, hogy nem a dagályfürdő volt a neve, hanem a szabadság.
2: Igen, így van, szabadság strandfürdő néven adotta meg a kapuit 1948-ban. Azonban ez a név valahogy nem ragadt rá a strandra, hanem inkább a szomszédos utca miatt dagályként említették, hiszen a dagály maga is, a név maga is köthető egy kicsit a vízhez. Idővel megadta magát a strand is, és átnevezték aztán Dagály utcai fürdővé, de emellett számtalan más ragadvány neve is volt, amik szerintem nagyon viccesek. Olvashatjuk róla, hogy a téli hónapokban, amikor nagyon hideg volt, bár ugye melegvízű forrás jött föl, de hát azért fáztak az emberek, fázott a fejük, és sokszor sapkában voltak kint a melegvizes részen, úgyhogy sapkások fürdőjeként is emlegették. Emellett utaltak rá úgy, hogy aranylavór, néplavór, mindenféleképpen csak épp szabadság strand néven nem ismertük.
1: Mikor volt átalakítás ennél a fürdőnél? Mert azért azt gondolom, hogy 1948-ban, igen, amikor megnyitott, azért utána kellett, hogy legyen valami korszerűsítés.
2: Persze, hát ahogy a korábbi fürdőknél is beszéltük, szinte minden évtizedben, ugye ezt a Palatinusnál is már mondtuk, folyamatosan lépést kellett tartani a korral, újabb és újabb bővítések, átalakítások voltak jellemzőek, itt is megjelentek azok a művészeti alkotások, a fürdőzéshez köthető alkotások, amelyek kicsit ilyen szociál hangulatúak, de mégis van némi, hát most már főleg visszanézve mindenképpen egy kortörténeti értékük van. Az első fénykora a strandnak a 60-as, 70-es években volt olyan, hogy 30 ezer ember lubickolt a strandon. Fontos az, hogy 1970-ben a helyi Békekút vizem mellé bevezették a Dagályba a Széchenyi gyógyfürdő vízforrásának a vizét is. Ettől kezdve már gyógyfürdői státuszt is kapott a Dagály. Addig csak strandfürdő volt, ezek után már gyógyfürdő is volt, és a 2000-es évek elején ebbe a vízellátásba bekapcsolódott a két eddigi forrás mellé a Magdakút forrásának a vize is. Tehát most már mondhatjuk azt, hogy három: a Békekút, a Széchenyinek és a Magdakútnak a vize táplálja a Dagály fürdőnek a strandjait.
1: További átépítések, bővítések?
2: Természetesen ez is folyamatos volt, bekerültek az élményelemek, ugyanúgy, ahogy már a többi fürdőnél is beszéltük, hiszen megjelennek a csúszdák, a sodrófolyósok, ugyanúgy, ahogy máshol is. Egy érdekes momentum volt, amikor 2017-ben bezárták a Dagályt, hogy akkor volt a vizes VB, és nagyon sokan megijedtek, hogy most akkor egy korszaknak itt vége, de nem erről volt szó, hanem végül is 2018-ban megnyitott újra a fürdő, és akkor meg is kaptuk a választ arra, hogy miért kellett bezárni, ugyanis a Dagály területén épült fel a Duna aréna, ugye ez nagyon fontos volt, és ugye megjelentek további újítások is, mostanra már 8 medencében hűsölhetnek a strandolni vágyók, és hát ne felejtsük el a Dagálynak azt a fantasztikus panorámáját, hiszen onnan rálátunk az egész budai hegyvidékre, úgyhogy ülhetünk a vízben, a pesti oldalon, a barbárok földjén, ha visszautalunk a római névre, és a budai oldalban gyönyörködhetünk.
1: Köszönöm szépen!

Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapest rovatban a budai születésű magyar Frida Kahlóról fogunk beszélgetni. Ki volt ő?
2: Valóban a magyar Frida Kahlóként utalunk rá, de őt úgy hívták, hogy Amrita Sher Gill. Nagyon exotikus neve van, azt gondolom már így a nevéből is látszik, hogy nem egy hétköznapi hátterű hölgyről van szó. Amrita keresztnéven szólíthatjuk őt, vagy magyar keresztneve Dalma volt, ugyanis itt Magyarországon, Budapesten 1913-ban látta meg a napvilágot, különben a Szilágyi Dezső tér 4-es számú házban. Nagyon érdekes a háttere, édesapja egy indiai szik arisztokrata, polihisztor volt maga is, édesanyja pedig egy magyar, osztrák, francia, zsidó gyökerekkel rendelkező nemesi családban született, bizonyos Gottesmond Marie Antoinette. Jó. Tehát nagyon színes az ő genetikai háttere is. És a szülőpár katolikusnak kereszteli a kislányt, bár nem nagyon gyakorolják a hitüket, de katolikus hitre keresztelik. Egy évvel később, 1914-ben megszületik Amritának a húga is, aki az Indira nevet kapja, és a szülők már a kezdetektől fogva nagyon nagy gondot fordítottak a két lány tehetségének a kibontakoztatására, a jó nevelésre, úgyhogy mondhatjuk, hogy egy igazi kultúra központú nemzetközi nevelésben részesítették őket, és Amrita rajz tehetsége már nagyon korán megnyilatkozik. Nagybátyja az egy bizonyos baktai Ervin festőművész, indológus, aki felfedezi Amritában ezt a nagyszerű tehetséget. Neki köszönhetjük különben baktai Ervinnek a magyar nyelvű Kámaszutrát is. Indológus volt. Ő figyelt fel rá, és az ő javaslatára rajztanárt fogadnak az iskolás Amrita mellé. Vegetáriánus szabályok szerint élnek a már említett Szilágyi Dezső tér 4-es számú ház alatt. Nyaranta pedig Dunaharasztiban töltik a nyári heteket, hónapokat. Először ki is költöznek oda, és itt kezd el Amrita kísérletezni a plein air festészettel. A bácsikája, baktai Ervin látja el technikai tanácsokkal.
1: Az ő élete itt folytatódik, és mindentől mentes?
2: Természetesen rájuk is hat az első világháború, amit vidéken túlélnek ugyan, de a világháború vége után 1921-ben Indiába költöznek, ahol a lány szemtanúja lesz egy hozzá hasonló korú indiai gyereklány férjhez kényszerítésének, és ez egy hatalmas nagy erővel, elemi erővel hat rá. Meg is festi a látottakat, a Mennyasszony című kép lesz ennek az eredménye, amelyik az egyik leghíresebb alkotása. Amritáról tudni kell az, hogy igazi művész lélek és meglehetősen öntörvényű volt. 11 évesen kirúgják egy firenzei iskolából, mert lázadó szellemű és nem tud megfelelni a katolikus iskola merev szabályrendszerének. Nagyon nagy hatást gyakorol rá Cézanne, Van Gogh vagy Gauguin. Nagyon hamar az érdeklődése a társadalom peremén élő cselédek, az elnyomott rétegek felé fordul, és az ő szemléletüket érvényesíti a festményeiben.
1: Mi az, amiért rajongott ő?
2: Nagyon szerette a különleges ékszereket, tele volt vitalitással, 16 éves korában már felnőtt hölgyként viselkedik és öltözködik, és már ekkoriban is a munkái a különböző növendék kiállításokon nagy sikert aratnak, például a Fiatal Lányok című képével elnyeri Párizs legrangosabb díját, a Párizsi Nagyszalon aranyérmét, aztán később műtermet bérel barátnőjével, a szüleitől függetlenül, igazi bohém kalandos életet él, éjszakázik, női aktokat fest, és a szabad szerelem híve. Úgyhogy azért gondolhatjuk, hogy bár Párizsban, a szabad városban elismerik őt, de a korabeli Indiában erotikus festményei és szerelmi kalandjai miatt azért meglehetősen nagy felháborodás övezi őt. Érdekes módon sosem fest férfiakat.
1: Pont erről akartam kérdezni, hogy vajon mit jelennek meg a képein.
2: Valószínűleg ennek az oka, hogy a családjában a nők voltak a dominánsak, tehát főleg a női alakok foglalkoztatják őt.
1: És jelennek meg a képein.
2: Valószínűleg ennek az oka, hogy a családjában a nők voltak a dominánsak, tehát főleg a női alakok foglalkoztatják őt. És a házasságra visszakanyar

0: Sokak számára a nyitott házasság kiveri a biztosítékot. Száz éve korábban meg botrány.
1: Így van.
0: Mindenképpen.
1: Élnek ők.
0: Eleinte Magyarországon, aztán a második világháború közelettével Indiába költöznek, ahol Lahorban telepednek le. Itt Viktor a férj rendelőt nyit, Amrita pedig sokat fest, de aztán igazi érzékeny művész lélekhez hasonlóan, vagy ahhoz méltóan depressziós alkotói válságba is jut, aztán újra erőre kap. Tehát egy nagyon hullámzó életet élő, és nagyon sajátos indiai színvilág alakít ki már ekkorra. 1937 körülre sűrűsödik ki mindez a festészetében, mindez a tudás és azok a hatások, amit ők érték, amikor talán a alkotói karrierje csúcsán van. Ekkoriban már dúsgazdag, tehát tényleg ő egy elismert, még életében elismert és nagyon pénzügyileg is nagyon sikeres festő, de ezzel együtt jobban szerette a szegények bohém életét élni. Ahogy mondtam korábban, rendkívül labilis volt lelkileg, nem találta az egyensúlyt az életben, és 1941-ben, amikor ő csak 28 éves, egy nagy kiállítást terveznek neki, de megnyitó előtt pár nappal tragikus hirtelenséggel meghal.
1: Mi történt?
0: Hát ezt valószínűleg már soha nem fogjuk megtudni, hogy valójában mi történt. Egy szomszédoknál elfogyasztott vacsora után lett rosszul, és két napra rá kómába esett, aztán meg is halt. A hivatalos magyarázat szerint gyomorfertőzés okozta a halálát, de máig vannak, akik úgy vélik, hogy az édesanyja végzett vele, mert hogy nem tudta beváltani a társadalmi elvárásokat, a lányához kapcsolódó elvárásokat, de az is felmerült, hogy egy rosszul elvégzett abortusz következményeként fellépő hashártyagyulladás miatt hunyt el. Tehát számos lehetőség létezik, és mivel a testet indiai szokás szerint már a halála másnapján elégették, és a hamvait egy folyóba szórták, valószínűleg már soha nem fogjuk megtudni, hogy valójában mi is volt a halálának az oka.
1: Mi magyar Frida Kahlóként tekintünk rá, és Indiában hogyan tekintenek rá?
0: Indiában az indiai festészet megújítójának tartják, sokan úgy vélik, hogy azt is ő harcolta ki, hogy a nők iskolába járhassanak, és művészi pályára léphessenek Indiában. A képei a mai napig csillagászati összegekért kelnek el, és őt magát, illetve az alkotói örökségét, a műveit nemzeti kincsként kezelik, egyetlen őrzött alkotását sem engedik ki az országból, tehát nagyon nagy becsben tartják őt.
1: Emléktábla, utcanév, szobor, festmény.
0: Itt Magyarországon, illetve a fővárosban két dolog emlékeztet rá, az egyik a már említett emléktábra, a szülőházán, illetve ahol az első éveit töltötte az életének, az első kerület Szilágyi Dezső tér 4-es számú házának falán, illetve a második kerületnek van egy indiai kulturális központja, amely 2014 óta az ő nevét viseli, tehát az Amrita Shergill kulturális központ is a fővárosban található.
1: Ez nagyon izgalmas volt, köszönöm!

0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.
1: A Mesélő Budapest rovatban egy dátum lesz az, amihez most kapcsolódunk, ez nem más, mint augusztus 9-e, az állatkertek napja. 1866. augusztus 9-e, ekkor történt meg először, hogy ezt kihirdették, vagy ide kapcsolódik valami?
2: Ekkor nyílt meg a fővárosi állat és növénykert. Okay. Ez nem egy nemzetközi nap, hanem ezt Magyarországon ünnepeljük, mint az állatkertek napját, hiszen Magyarországon nem csak Budapesten van állatkertünk, hanem az ország számos pontján, de augusztus 9 ünnepeljük az állatkerteket, hiszen ekkor nyílt meg a fővárosi állat és növénykert. Különben ennek az állatkertnek a megnyitását hihetetlen nemzetközi összefogás hívta életre. Először is ki kellett jelölni a területet, ahol az állatkert majd megnyílik, az épületek helyének a kijelölése, és szinte mindenki, aki dolgozott az állatkerten, úgynevezett társadalmi munkában végezte ezt, tehát fizetség nélkül. Petz Ármin például, a város főkertésze, semmiféle fizetséget nem fogadott el, ingyen álmodta meg és alakította ki az állatkert park részeit. Aztán Reiter Ferenc csatornamérnök, csatornázási mérnök volt az, aki a nagy tót és a nagy tavat tápláló kutat megtervezte. Ő is díjazás nélkül tervezte meg mindezt. És hát maga az állatkerti állomány, az állatállomány is rendkívül sok forrásból jött. Volt nagyon sok ajándék, egyszerű falusi embereken keresztül a nemesekig, uralkodóig mindenki kötelességének érezte azt, hogy állatokat ajándékozzon a születendő állatkertnek. És végül ez már problémává is vált, hiszen olyan sok állatot adományoztak, egyes fajokból túl sokat is. Végül kénytelen volt az állatkerti részvénytársulat leveleket fogalmazni az adományozóknak, arra kérték őket, hogy eme nemes cselekedetüket halasszák egy későbbi időpontra, hiszen már nem tudták befogadni az érkező állatokat.
1: Milyen más módon gyarapodott még a gyűjtemény?
2: Ferenc József is küldött ritka állatokat a Schönbrunni állatkert gyűjteményéből, és hát persze vásárlás útján is gyarapodott a gyűjtemény, hiszen a részvénytársulat több európai állatkerttel és állatkereskedővel is összeköttetésben állt. Ekkoriban történt különben, hogy a bécsi állatkert, amely nem azonos a jelenlegi Schönbrunni állatkerttel, nos a bécsi állatkert csődbe ment, úgyhogy nagyon sok érdekes, különleges állatot meglehetősen alacsony áron sikerült beszerezni az osztrák fővárostól.
1: Tehát 1866. augusztus 9-én megnyílik az állatkert.
2: 1866. augusztus 9-én egy napsütéses csütörtökön nyitotta meg a kapuit. Idézem, Báró Senyei Pál főtárnokmester kedves nejével és Rotten Biller főpolgármester megérkeztével az ünnepélyes menet tarack lövések durrogásai között vette kezdetét. A vendéglő terén megérkezve Xántusz János ideiglenes elnök és leendő igazgató egyszerű és rövid szavakkal üdvözli a meghívottakat, és azután végig kalauzol el a kert útjain. Megnéztük a véganugráló majmokat, a Bagolyvár álmos éji madarait, az élettől vidor tavat, a fácánházat, melyben egy arany és ezüst fácán, császárőfelsége ajándéka, különösen szép, a kengurut, tevéket, szarvasokat.
1: A közönség ekkor hány állatot láthatott, amikor megnyílt az állatkert?
2: A megnyitásakor körülbelül 500 különféle állat volt található a kertben, és ez 11 nagyobb és számos kisebb állatházban, illetve elkerített nyílt gyeptéren lehetett megfigyelni őket. A legnépszerűbb állat Kristóf volt a barna medve, egy fiatal barna medve volt, nem csak a gondozójának, hanem Deák Ferencnek is ő volt a kedvence. A majomházban például 9 féle virgonc majmot mutattak be, és a madárházban azt olvashatjuk a korabeli lapokban, hogy a legérdekesebbek a kajdácsok, vagyis papagájok, kakaduk és arák voltak. Aztán persze megvoltak az őshonos szarvasfélék is, és a Bagolyvárban például nevével ellentétben nem csak baglyok, hanem varjak, hollók, rókák, borzok, farkasok is éltek.
1: Az állatkert ugyanekkora volt a területe, vagy ez változott azóta?
2: Az állatkert sokkal nagyobb terület volt, mint manap, azonban a maihoz képest sokkal kevesebb állatot mutatott be, és az is nagyon fontos, hogy a manapság jellemző állatkerti fajok, például a zsiráf, az elefánt vagy a víziló, megnyitásakor még hiányoztak. De hát ezen nem csodálkozhatunk, hiszen akkoriban ezek meglehetősen drágák voltak, a tartásuk sem volt egyszerű, és nagyon költséges volt a szállításuk, tehát ők csak később jelentek meg.
1: Ha már Ferenc József adományozott állatokat, akkor Erzsébet császárné is megjelenik valahogyan az állatkert életében?
2: Mindenképpen ő is nagy érdeklődést mutatott, többször meg is látogatta az állatkertet. 1867-ben például a kiegyezés esztendejében Xántusz János, a kertigazgatója alkalmat talált arra, hogy elmondja, hogy hát nincs még a pesti állatkertben zsiráf, viszont Schönbrunnban, az uralkodói gyűjteményben több is van, akik ugye a császár tulajdonában álltak, úgyhogy Erzsébet királyné közbenjárására levelet kapott az állatkerti igazgatóság, hogy válasszon zsiráfot a schönbrunni gyűjteményből, és hát nagyon jól választott, ugyanis 1868 májusában megérkezett egy foltos nyak kategórián, ugyanis így hívták annak idején a zsiráfokat, és ami az egésznek a poénja, hogy tényleg jól választottak, ugyanis ez az állat akkoriban már vemhes volt, ezt nem tudhatták még. Így egy állat áráért kettőt kapott, ugyanis 1868. augusztus 18-án meg is született az állatkert első kis zsiráfja.
1: És hát a vízilovaink azok, akik még ugye így viszonylag nagy népszerűségnek örvendenek, és hát a gyógyvíz, amiben vannak.
2: Ugye, amiről tudjuk, nagyon jótékony hatású az ő szaporodásukra, azt is tudjuk, hogy a vízilovak általában fogságban nem szaporodnak, és talán a Széchenyi fürdő gyógyvize az, amit használnak az állatkertben, ami ezt megcáfolni látszik a fővárosi állatkertben, hiszen az első víziló egy Jónás nevű állat 1893-ban érkezett, ez 130 évvel ezelőtt volt, és azóta megszakítás nélkül foglalkozunk ezzel az állatfajjal. Több mint 120 év alatt 39 víziló született Budapesten, nagyon sok víziló bébit tudtunk eladni, elcserélni más különleges állatokra. A világ összes állatkertje közül Budapesten van a legnagyobb megszakítás nélküli múltja a vízilovak tartásának.
1: Látogassunk el az állatkertbe, köszönöm.
2: Mindenképpen.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A nyár legizgalmasabb klasszikus zenei fesztiválja, a Miraton Fesztivál augusztus 22-e és 30-a között 8. alkalommal tölti meg Budapestet zenével, Miranda Liu hegedű művész vezetésével. 12 koncert, 11 ország művészei, Mozarttól Chopinig. Akár 30% kedvezmény most a miraton.jegy.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Baka Andrást jelöli államfőnek a Tisza frakció. Keddig maradnak érvényben a hőség miatt bevezetett postai intézkedések. A következő napokban ismét fokozódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Baka Andrást a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök szerint a jogtudós személye garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Bak András elfogadta a felkérést és közölte, készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. A Fidesz frakció vezetője úgy véli, Baka András a Tisza többség bábja lesz. Bóka János ismét hangsúlyozta, hogy az ellenzéki párt nem vesz részt az elnökválasztásban, ugyanis szerintük a Tisza párt önkényesen és illegitim módon szüntette meg Sulyog Tamás köztársasági elnöki megbízatását. Ezért az ellenzéki párt továbbra is őt tekinti utolsó legitim államfőnek. A Fidesz-szel szembeni bosszúállással vádolta meg a KDNP frakció vezetője az államfői posztra jelölt Baka Andrást. Rétvári Bence szerint a jogtudós legfelsőbb bírói tisztsége megszűnése miatt perben és haragban állt az előző kormánnyal. A Mi Hazánk szerint Baka András elmúlt időszakban tett nyilatkozatai miatt alkalmatlan az államfői tisztségre. Az ellenzéki párt elnöke felidézte, hogy a jogtudós legfelsőbb bírósági elnöki tisztségét visszamenőleges hatályú jogalkotással szüntette meg a fideszes parlamenti többség. Torockai László úgy véli, a Tisza jelöltje azóta már elfogadhatónak tartja az ehhez hasonló politikai beavatkozást. Keddig tartja fent az extrém hőség miatt elrendelt intézkedéseit a Magyar Posta. Hétfőn és kedden a nem klimatizált posták továbbra is bezárnak délben. Ezek listája elérhető a cég honlapján. A kézbesítők csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, amennyivel legkésőbb 11 óráig biztosan visszaérnek a bázis postájukra. A 35 perces tanórák bevezetését és a házi feladatok mennyiségének korlátozását is javasolja az alsó tagozatosoknak szóló új ajánláscsomagjában az oktatási államtitkár. A 14 pontból álló dokumentum célja a tanulás élményszerűbbé tétele és az iskolai mindennapok gyermekközpontú átalakítása. Derült idő várható a folytatásban is, számottevő eső továbbra sem lesz. Ma még élénk, helyenként erős lehet a szél. Hajnalban általában 14-20, holnap napközben 29-35 fok valószínű. A Balaton 27, a Velencei tó 25, a Tisza tó 28 fokos. A következő napokban ismét fokozódik a kánikula, a jövő hét közepén lehet újból néhány fokos enyhülés.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.
1: Üdvözlöm Önöket, szeretettel köszöntöm vendégemet, Balázs Ádám, filmzeneszerzőt. Szia!
2: Szia, és mindenkit nagyon nagy szeretettel üdvözlök.
1: Örülök, hogy itt vagy, hiszen azért Amerika és Magyarország között osztod meg az életedet.
2: Igen. Úgyhogy hát ez egy szép két laki vagy két élt lét. Azért most már hosszú évek óta azért Európa és Magyarország a bázis, úgyhogy innen dolgozom. És ilyen módon azért inkább én most már Magyarországon vagyok.
1: Jó, nekem azért jó érzés mégis valahogy úgy gondolni, hogy így elcsíptünk itt Budapesten.
2: Ja, jó, hát akkor, akkor legyen így.
1: Hadd maradjon meg ez a pozitív élmény. Sokat törtem a fejem azon, hogy végül is mi egy filmzeneszerző dolga, hogyan vesz részt az alkotásban, milyen képességek szükségesek hozzá, és arra jutottam, hogy talán az egyik legfontosabb az a rugalmasság, hiszen neked különböző rendezők, különböző világához, elképzeléséhez kell igazodni.
2: Igen, ezt nagyon jól látod, és hát emellett van még azért nagyon sok, illetve egy pár olyan kulcsfontosságú képesség, aminek tudatában, tudatos használatában, illetve megélésében azért sokkal hatékonyabban tudunk működni, és ilyen például az, hogy legyen egy olyan igény, hogy mindig meg tudjál újulni, és hogyha esetleg egy film zenében valami változtatást kérnek, és ez egy nagyon-nagyon gyakori eleme a filmzeneszerzésnek és a szakmának is, hogy akkor ugye az ember ne úgy újjon neki duzzogva, hogy akkor jaj, most valami te helyett, hanem akkor egy jobbat csinálni. Szóval, hogy ez tényleg köthető azért a megújuláshoz is, de hogy valahogy az a képesség, hogy az emberben meglegyen az az igényesség önmaga iránt, illetve természetesen a film iránt, ami egy alázattal kell hozzá párosuljon, hogy jobbat akarjon készíteni.
1: És ez mind megvolt benned? Vagy pedig maga a pályád alakította ki, és fejlesztette egyre magasabb szintre?
2: Én szerintem ez, hogy mondjam, tehát vannak az embernek, ugye vele született, meg szülei által hozott, belenevelt, és nevelés által kapott mintái, és én szerintem ugye nagyon sok minden azért abban már rejlik, úgymond, a személyiségemből, ahogy azért én fel lettem nevelve, és kiskamasz korom óta, hogy mondjuk én magamat nevelem, milyen elvek szerint, vagy milyen gondolatiság szerint, de hogy igen, ez egy tanulandó, és ez egy fejleszthető kritériuma a filmzeneszerzésnek, illetve ennek a mesterségnek, és én azt kell, hogy mondjam, és visszanézek a karrierem elejére, nagyon sok minden megvolt bennem, de én azt mondom, hogy azért ez sokkal magasabb szinten, és sokkal tudatosabban, és sokkal rutinosabban van jelen már az életemben.
1: Mennyire hangsúlyosak ezek az emberi tulajdonságok? Mennyivel fontosabbak, ha fontosabbak egyáltalán, mint a szakmaiság? Tehát hol helyezed el?
2: Hogy erre válaszoljak megfelelően, akkor még egy nagyon fontos kulcsát szeretném megosztani, hogy mi az, ami egy filmzeneszerzőt sikeressé tesz, nem feltétlenül jóvá, de sikeressé, és folyamatosan a munkával ellátott, ez pedig a megfelelő kommunikáció. És azt hiszem, ez is egy olyan dolog, amit nagyon jól lehet tanulni, és ez is az évek során szépen tud csiszolódni, és ez azt hiszem, hogy nagyon nagy százalékban hozzájárul ahhoz, amit kérdeztél, annak ahhoz a sikerességhez, illetve ahhoz, hogy mi alkotótársakként egy rendezővel és egy vágóval, elsősorban persze a rendezővel, de azért a vágók is nagyon-nagyon fontos résztvevői ennek a munkafolyamatnak, hogy meg tudjunk beszélni ötleteket, gondolatiságokat, a film dramaturgiájához én is zenészként hozzá tudjak szólni, tehát ilyen szempontból ugye kicsit bölcsésznek is kell lenni, vagy kicsit film esztétának is, amikor az ember ír filmzenét, mert hogy kívülről is kell lássa, vagy éreznie kell azokat a hatásokat, amiket el szeretne a film összképében érni, és ehhez képest viszonyítani mindazt, amit én zeneszerzőként ehhez hozzá szeretnék adni, és hogy azt milyen szinten, mennyire hangsúlyosan szeretném hozzáadni.
1: Most olyan képességeket mondtál, amelyek talán nem is tanulhatóak.
2: Hát én szerintem egyetlen dolog, ami nem tanulható, az az ízlés. Ah. Ezt azért többször el szoktam mondani. Ez dobta a gép, akinek azt, amit, úgyhogy azon nincs mit javítani, de minden más javítható. Ah. És nem azt mondom, hogy javítható, csak hát ugye ez is olyan, hogy vannak nagyon hasonló ízlésvilágú alkotók, akik nagyon szépen megtalálják magukat. És ugye ez például egy nagyon nagy összefogó erő, és hogy ezt most ilyen nagyon egyszerűen lefordítsam, tényleg olyan, tehát hogy mikor érzi egy rendező soknak a zenét, vagy mikor érzi azt, hogy túl dús valami, és mikor van egy zeneszerzőben ugyanez az igény meg, hogy jaj, hát ez már ciki, ez. És hogy ez a része, ez azért köthető az ízléshez, de itt azért az ízlést nem lehet megváltoztatni szerintem, de hogy bizonyos fokig lehet cizelálni, és mértékben tartani, kordában tartani azt, hogy ki mit hoz ki belőle, az már egy ilyen ilyesfajta intelligencia, vagy kommunikációs, aha, belső kommunikációs készség.
1: És akkor ez már ugye felveti azt a kérdést, hogy vajon hol van a filmzene helye egy filmben. Na, erről is beszélgetünk még a folytatásban. Jövünk vissza Balázs Ádám filmzeneszerzővel.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Balázs Ádám, filmzeneszerző. Ádám, amikor a filmzeneszerzői hivatáshoz kapcsolódó képességeket firtattam, vagy csak azért voltam erre kíváncsi, mert jazzzenekarokban szereplő zenészek például nagyon sokszor mondják azt, hogy a szakmai tudás az alap, de hogy az nagyon fontos, hogy a produkcióban résztvevő zenészek kijöjjenek egymással, és hogy egyszerűen olyan emberi képességekkel rendelkezenek, amivel nem biztos, hogy mindenki bír, és lehet, hogy van, nem tudom, szakmailag jobb zenész, vagy valami virtuózabb, de hogy mégiscsak nem lehet vele kijönni, és hogy hát egy film elkészülte, az ugyanígy egy nagy apparátust igényel.
2: Abszolút, teljesen igazad van, és ezért nagyon nagy felelősség hárul a rendezőre, illetve a producerekre. Azért szerzői filmek esetén elsősorban a rendezők felelőssége ez, hogy egy olyan csapatot rakjon össze, amiben teljesen otthonosan tud mozogni abban a világban, amit ezek a csodás alkotók így együtt képeznek. Úgyhogy ilyen szempontból nagyon fontosak az emberi kvalitások, és nagyon fontos az a fajta kommunikáció, ami mondjuk esetleg már megvolt egy munkakapcsolatban, előző munkákon keresztül, vagy ha egy új munkakapcsolat van, akkor azt mindenképp megelőzi egy-két beszélgetés, és nem csak az, hogy most demót küldünk, vagy megcsinál egy ember egy jelenetet, mert szerintem az pont ezt veszi ki, tehát hogy lehet a világ legjobb jazzzenésze is, de hogyha nem lehet vele dolgozni, vagy nagyon másfajta elképzelésekkel rendelkezik, az azért kiderül egy beszélgetésből. És én az ilyesfajta munkakapcsolatukban hiszek, és azért nekünk is, szóval, hogy mondjam, tudom, hogy mi vagyunk azok, akiket felvesznek, tehát hogy ebben a hierarchiában nyilván alkotó társak vagyunk, de hát nem mi döntjük el, hogy akkor most ennek a filmnek mi szeretnénk írni a zenét. Úgyhogy ilyen szempontból nekünk is ez nagyon fontos, zeneszerzőknek, hogy ez oda-vissza működjön. És amikor én is azt érzem, hogy valami nem stimmel, akkor ebből, hogy mondjam, lehet egy olyasfajta konszenzus magába az embernek hozni, vagy arra jutni, hogy esetleg nem biztos, hogy erre most 4-5 hónapot szeretnék szállni az életemből, hogy ezzel kelljen szembesülnöm.
1: Uh-huh. Ugye alkalmazott művészetről
2: így
1: van szó.
2: Így van, mert onnantól már alkalmazottak vagyunk, úgyhogy ott már nincs mese.
1: Amikor elindultál ezzel a pályán, ugye a zenés családból származol, azt azért fontos hozzátenni, édesapád Balázs Árpád zeneszerző, édesanyád pedig Malovec Ágnes, énekzenetanár és kóruskarnagy. Szóval van. Neked azért a szakmai alapok azok, úgy érzem, hogy megvoltak.
2: Igen, igen.
1: De mégis hogyan választottad ki a filmzene világát? Hiszen nyilván indulhattál volna másfelé is.
2: Engem nagyon vonzott, ez nyilván nem egy újszerű dolgot árulok el azzal, hogy nagyon szerettem a filmeket, és nagyon sokat jártam moziba, nekem nagyon meghatározó élmény volt a mozi világa, tehát amikor bemegy az ember egy moziba, annak az illata, a székek, tehát hogy úgy egyszerűen egy ilyen szentélybe került az ember, és akkor valahogy ennek a világnak a később, amikor én is így ilyen alkotói, vagy hát nem is tudom, ilyen intellektuális tudatra kezdtem ébredni, akkor onnantól nagyon érdekelt már a zene és a film korrelációja, illetve ezek az egymásra hatások, és elkezdtem ezt figyelni, és nagyon érdekes volt megnézni egy filmet mondjuk kétszer egymás után, vagy akár egy héttel később. Először csak mint befogadó, egy összalkotási élményt megtekintő nézőként, és aztán utána egy kicsit az analitikusabb, úgymond majd filmzeneszerző leszek, ha nagy leszek, módon beülni, és végig hallgatni a zenéket, és csak arra koncentrálni, hogy a zene mit csinál, és hogy mit és miért csinálja a zeneszerző. Egyébként nagyon javaslom a kedves hallgatóknak is, ez egy nagyon jó játék, és viszonylag nem biztos, hogy el kell menni moziba se egy ilyen játékhoz, mert bekapcsolnak egy filmet, és érdemes kikapcsolni magát a sztorit, és egyszerűen csak tényleg a vizualitásra, a magára, a kontextusra, illetve a dialógusra koncentrálva a zenét hallgatni, és hihetetlenül más élmény jön így felszínre, mert onnantól én szerintem nagyon szépen kihallható a tudatosság is. Vannak olyan zenék, ahol ez nagyon-nagyon egyértelműen kihallható, hogy milyen tudatossággal készül egy zene, mert azok a nagyon, hát most nem azt mondom, hogy szájbarágósak, de hogy könnyebben megfejthető, tehát mondjuk egy horror jelenetnél nagyon izgalmas zene van, és egyre közelebb kerülünk a csúcsponthoz, és a zene ugye egyre intenzívebbé válik tempóban, hangzásban, hangszerelésben. Ez ugye az egyértelmű, vagy mondjuk azt megfigyelni, hogy mondjuk egy zene, hogy tud teljesen ellene menni egy ilyen pillanatnak, hogy mondjuk 100 zongorával a felsőbb regiszterekbe egy-két hangot ugyanerre a jelenetre, vagy ugyanilyen jellegű jelenetre ír a zeneszerző, hogy mennyire érdekes, hogy másképpen próbálja megfogalmazni azt a drámát. És akkor én szerintem ez egy nagyon jó kis játék. Úgyhogy javaslom mindenkinek.
1: Na, hát akkor a jó kis játékra, a filmzeneszerzésre még visszatérünk Balázs Ádám filmzeneszerzővel.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: Ez az Intermezzo, vendégem Balázs Ádám, filmzeneszerző. Ádám, az ember fejében megfordul az, hogy végül is hol van a filmzene helye egy filmben, hiszen azért vannak olyan nézőpontok, ugye, mi szerint az a legjobb, ha nem is nagyon lehet észrevenni a filmzenét, hát mások pedig hát sokkal hangsúlyosabbnak vélik. Ez mitől függ?
2: Igen, ez valóban egy elég tudatos döntés, és nagyon sokat agyalunk ezen a rendezőkkel, tényleg, hosszú hónapokat is akár, egy-egy hangon, egy-egy kis időzítésen nagyon sok minden múlik, és ez pontosan olyan, hogy zeneileg is érzékelhetetlen, nézői szemmel is, de percepcionálisan, tehát amikor az ember egy összképet néz, egyszerűen, hogyha az a hang pont akkor jön, akkor érzelmileg másképp reagál az ember a jelenetre. És ez egy bizonyított tény, ezt azt hiszem, hogy kutatták is ilyen valamelyik amerikai egyetemről csinált, hogy a nézőkben hogy üt meg egy jelenet másfajta zeneiséggel, vagy ugyanannak a zenének mondjuk egy olyan változatával, hogy hamarabb lövi le a csúcspontot mondjuk a zene, és akkor egy filmben ez hogy jön. És szóval hogy itt minden hangért harc megy, és most nem a rendező és a zeneszerző harcol egymással a hangokért, néha az is van, de inkább egy olyasfajta harc, vagy egy ilyen nemes feladat, hogy a film érdekeit nézve, hogy szabjuk a legmegfelelőbbre ezt az egész arányvilágot, és hogy tudjuk azt az érzelmi töltetet, illetve azt konkrétan szó szerint, azt az érzelmi töltetet, amit szerettünk volna megmutatni, vagy leképezni filmre.
1: Aha, most utaltál egy kicsit arra, hogy azért lehetnek viták, akár hevesebb nézeteltérések is rendezőkkel?
2: Van, én szerintem igen, de én nekem nem volt soha ilyen heves eltérésem, vagy nézeteltérés. Én szerintem, hogyha valaki nagyon tehát én abban nagyon hiszek, hogy a kreatív, a konstruktív van egymáshoz tekintő, egymáshoz álló kritika az mindig építő lehet, hogyha az tisztelettel van lekommunikálva másik irányba, egyik oldalról is, másik oldalról is, és akkor nyilván hát vannak vehemensebb gondolkodású emberek, akik ugyanazt a mondatot esetleg más tónussal és szavakkal fejezik ki. Ez a kívülállóknak esetleg túl soknak tűnik. Belülről igazándiból mi tudjuk pontosan, hogy alkotók beszélgetnek egymással a saját hőmérsékletünkön. És néha vannak viták, de én úgy érzem, hogy nem az van, hogy most itt egymás fejére borogatunk üvegeket, meg poharakat, úgyhogy nyilván hát ez nem jó. Az a, nem ez a, nem így kell ezt elképzelni.
1: Aha. De egyébként az egy érvényes álláspont, hogy mondjuk egy filmzeneszerző alapvetően azt szereti, hogyha a zene az dominál, tehát hogy ő ezt képviselhet?
2: Nem. Én szerintem a nagyon jó filmzeneszerzők, illetve a jó filmzeneszerzők, azok pontosan tudják, hogyha túl hangosra van keverve a zene, hogyha túl sok, akkor egyrészt a film veszít belőle, és ők is vesztenek belőle. Tehát akkor sokkal könnyebb kimondani azt, hogy hú, de rossz volt a zene. Ja, igen, azért, mert telezenéltette a rendező vagy a producer a filmet olyan helyekre is, ahova nem kellett volna, és hogy mindenhol szól a zene, és ezt egy zeneszerző látja is, és hogyha kell, akkor jelzi. Én nagyon sokszor szoktam jelezni, hogy mindig leülünk minden film keverésnél, és ott vagyok, és átbeszéljük, és brutálisan azt mondjuk, hogyha ez a zene nem kell, mit tudom én, tényleg az elfogadás után áthallgatjuk a filmet, 2 perc zene. Megírtam, felvettük, ki lett fizetve, nem kell, mert jobb a film tőle. És egy csomószor van ilyen, és én is, én velem ilyen szempontból nagyon szeretnek a rendezők dolgozni, mert nagyon, én abszolút egy baltával tudok menni a saját munkámnak is, hogyha az érdeke a filmnek, hogy esetleg valami tényleg ne legyen benne, vagy azért is tudok nagyon harcolni, hogy legyen benne, de akkor is mindig az, hogy valami észérvem van, mert csak úgy, hogy jaj, hát ez milyen szép zene, meg én írtam, meg hogy milyen jól játszik a klarinétos, ez nem elég, mert akkor arra ott van egy, lehet írni szimfóniát, meg kamaradarabot, aztán eljátsszák, de itt egy összművészeti alkotásról van szó, úgyhogy ez a fajta alázat, ez mindig ott kell, hogy legyen. Általában olyan érvek vannak, hogyha mondjuk kikerül egy zene, amiben mondjuk olyan témák vannak, amik nagyon meghatározóak lesznek később, akkor azt lehet jelezni, hogy hoppá, most kiveszed azt a zenét, ami későbbiekben meghatározza azt a három témát, amire épül majd ez a film, és hogy ez az a jelenet. És akkor erre azért lehet kardoskodni.
1: De például most a Gyűrűk ura jutott eszembe, a Gyűrűk ura filmtrilógia, hogy ugye abban vannak bizonyos motívumok, és ezek önállóan kidolgozott kis zenei betétek. Tehát, hogy ha például egy ilyen van egy filmben, és ugye ezek a motívumok rendszeresen visszatérnek, amikor az adott szereplő megjelenik. Tehát, hogy amikor egy ilyen van, akkor az például kinek az ötlete, vagy kinek a győzelme, hogy ez egy harc révén valósul.
2: Nem kell harc, hát nem. Ez ugye tényleg egy a Wagner, hát ez a Wagneri leitmotív tradíciónak a gyakorlatias teljesen egyértelmű leképezése. Van, amikor teljesen egyértelműen Csillagok háborúja, igen, megjelenik ott is, valaki, igen. Ott a zenéje. És ez nagyon jó, én szerintem ez tök jó, meg amire utaltál korábban, az egy nagyon jó meglátás, hogy igen, ezek a zenék megélnek maga. Hogy van az, hogy a filmeknek megél a zenéje maga? Úgy van, hogy a zeneszerző nem a filmhez írja először a zenét, jó esetben, vagy hát nagyon sok esetben, mondjuk az amerikai filmeknél, hanem a témáknak egy szvittet ír konkrétan. Tehát, hogy mondjuk van egy filmzene, amit a Hans Zimmer majd megalkot, és a Hans Zimmer az ír egy 18-20 perces zenei szvittet, ami önállóan értelmezhető zenemű, ami tartalmazza az összes témát, az összes hangszerelési ötletet, amivel szeretné ezt a filmet megvalósítani, az összes szintetizátoros atmoszférikus hangzást, amit mondjuk esetleg elektronikusan kell hozzárakni. Majd egy csomó esetben ugye ezek az elektronikus hangok nagyon-nagyon meghatározóak. Egy szikáriót veszünk akár így hangzásilag is, hát nyilván, hogy nem feltétlenül kell, hogy az mondjuk elektronikus legyen, vagy egy szimfonikus zenekarral előhozott nagyon jelentős, vagy nagyon jellegzetes effektus, mint abban a filmben, vagy hát mondjuk az érkezésben nagyon sok nagyon izgalmas szintetizátoros anyag van ott a vokális témák mellett, amik így már hangzásukban is annyira különlegesek, hogy azok úgy megjelennek, akkor az már rögtön a filmnek ad egy ilyen saját arculatot, vagy egy bélyeget. És hogy ezek a szvittek, ezek erre hivatottak, és a filmzeneszerző, vagy annak a csapata, ugye Hollywoodban egy nagyobb csapat dolgozik a filmzenén, ezekből dolgoznak, és akkor ott van egy ilyen kvázi egy alap mű, egy mestermű, amiből dolgozik mindenki.
1: Hát most már mindent megtudtunk, mondjuk
2: már
1: majdnem.
2: Csak meg kell írni.
1: Azért, igen, azért lenne még egy kis tanulnivaló valószínűleg. Jövünk vissza Balázs Ádám filmzeneszerzővel.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Balázs Ádám, filmzeneszerző, akivel az előbb éppen azon vitatkoztunk, hogy mikor született. Szóval én 74-et olvastam, te azt mondod, majdnem, hogy 73. Hát jó, elhiszem neked. Viszont ugye itt az a kérdés, hogy mikor mentél ki Amerikába? Hány éves voltál? Mert hogy ha 98-ban mentél ki, és...
2: Hát ez a kimenés, igen. Tehát hogy ez a, ugye ezt most hogy vesszük? Tehát igen, amikor kiköltöztem, úgymond, az 97-ben volt, de azelőtt én már nagyon sokat jártam az USA-ban. Először azt hiszem talán 15-16 éves koromban voltam, majdnem egy teljes nyarat, így apának az egyik zenész kollégájának a révén, ők hívtak meg, családhoz mentem, és aztán utána való nyáron is kint töltöttem időt, és... Hogy is volt? Aztán utána ugye én a konziba jártam, a Bartók konziba, a kocsártanárulhoz, és mellett az ELTE-re, angol szakra, és lett egy bölcsész diplomám is, és a bölcsész diploma révén én kijutottam Amerikába 20 éves koromba, és akkor ott egy teljes évet kint töltöttem egyetemen, és akkor visszajöttem, akkor onnantól gyakorlatilag majdnem minden évben visszamentem, mert ott addigra már nagyon sok barátom lett kint, és akkor 97-ben jött el az a pont, amikor én így ki is költöztem, úgymond.
1: Jó, akkor most hány éves voltál akkor?
2: Nem tudom.
1: Számolt ki te?
2: Késő van. De 20, az olyan 24, azt hiszem.
1: Jó,
2: igen.
1: Hát az olyan 24 éves volt.
2: Igen, a matematikusok.
1: Matematikusok összeültek, igen, és megbeszélték hosszas töprengés után. Szóval ott mennyiben más a filmzene jelentősége, mint mondjuk itthon? Tehát, hogy mi az alapvető különbség? Hogy érzed? Elég sok időt töltöttem.
2: Igen, sok időt töltöttem, és úgy érzem, hogy azért vannak alapvető különbségek. Nagyon érdekes a kérdés, mert azért ez valamilyen szinten azért trendekhez is, és divat irányzatokhoz is, vagy nem is tudom, tehát úgy egyszerűen élethelyzet az a korhoz is valamilyen szinten idomul, és ezt 5 éve már másképp válaszoltam volna meg. Azt tudni kell, hogy most Hollywoodban, tehát az amerikai piacon nagyon-nagyon sok európai zeneszerző van, nagyon sok. És ez köszönhető egyrészt Hans Zimmernek is, aki olyan szempontból tényleg korszakalkotója, nem is korszakalkotója, de egy nagyon jelentős filmzeneszerző, és nem feltétlenül a filmes munkássága, hanem magában a filmiparban töltött szerepe, illetve az ő szerepe által kialakított munkastruktúra, ami a mai napig is működik Amerikában, ennek a kialakításában. Szóval, hogy egy iparágat épített maga köré, és nagyon sok európai filmzeneszerzőt hozott az égisze alatt Amerikába, akik viszont abban a rendszerben, amit a Hans Zimmer kiépített, remekül el tudtak helyezkedni, és nagy amerikai filmeknek írtak zenéket Európából. És aztán ez úgy szépen egyre jobban, hogy mondjam, így egyre nagyobb teret kapott, és egyre több országból is érkeztek európai filmzeneszerzők, ugye nyilván a németek, az angolok voltak az elsők, de aztán lettek az izlandiak, franciák, az olaszok, és emiatt egy kicsit most ilyen átalakulóban van, mert azért itt a zeneszerzőknek a stílus jegye is meghatározza azt az irányvonalat, ami éppen van. És azt mondanám, hogy alapvetően az amerikai és az európai filmzenek között, mondjuk a 80-as évek, 90-es évek, 2000-es években az egy nagy különbség volt, hogy az amerikai filmek sokkal több zene volt, és sokkal nagyobb ívű, sokkal dúsabb hangszerelés, és sokkal hangsúlyosabban az érzelmekre ható zenei világa volt, ezért lehettek ugye olyan nagyszabású filmzene soundtrackek, vagy hát olyan nagy művek, vagy nagy filmek, amikre mindenki emlékszik, hogy hú, annak a zenéjére emlékszel. Tehát most egy lengyel művészfilmnek a zenéjére, én mondjuk emlékszem, de nem biztos, hogy sokan emlékeznek, viszont egy E.T.-re, ahol ugye ezerrel lehetett zenélni, és gyakorlatilag faltól falig szólt a zene, és nagyon hangsúlyosan, ott viszont ugye jóval könnyebb egyrészt szakmailag is kiteljesülni, hogyha sokkal nagyobb tered van, tehát lehet igazándiból úgy hangszerelni nagyobbat, akkor úgy valahogy úgy szerzőileg is egy sokkal, hogy mondjam, így homogénebb összképed alakul ki, vagy hát egy olyan filmet tudsz, vagy olyan filmzenét tudsz készíteni, amilyen nagyon önazonos, és ezért nagyon megjegyezhető. És valahogy azt éreztem, hogy ugye Európában nem annyira divik mondjuk a dialógusok alatt zenélni, sokkal visszafogottabb, sokkal elegánsabb a zenélés, és az érzelmek sokkal árnyaltabban jönnek át a zene által.
1: És melyik áll hozzád közelebb?
2: Én abszolút az amerikai világot tanultam, tehát én ott lettem filmzeneszerző, és nekem ez is volt a filmes zenei esztétikám, és aztán utána én nekem át kellett magamat állítani, ami egy nagyon szép feladat volt, mert igazándiból ugye, tehát én vagyok, én írom a zenét, csak egyszerűen egy más esztétikai kódex szerint kellett onnantól dolgoznom, és ezt a nyelvet, ezt a kódexet, ezt így magamnak meg kellett írnom, azok által, hát egyrészt ugye, hál' Istennek úgy alakult, hogy nagyon-nagyon szuper, fantasztikus alkotókkal tudtam együtt dolgozni Európa szerte, és ezek a munkák ugye nagyon sokat inspiráltak, és nagyon sok közös, hogy mondjam, nyelvezeti alakítás rendezőkkel, vágókkal való nyelvezeti alakítás után tudtam létrehozni ezt a saját árnyaltabb és sokkal finomabb és részletgazdagabb, minimalistább világot, és én nagyon szeretem azt is, amikor kellett mondjuk megint csak ilyen szép áradó zenét írni a Lajkó című filmbe például, amikor kifejezetten az volt az igény, hogy legyen egy nagyon nagy ívű dallamos filmzene, vagy akár Deák Kristófnak az unokájába, ahol ez volt az igény, de én úgy érzem, hogy ez nekem egy nagyon nagy adott, vagy hogy mondjam, nagyon nagyot adott az élet azáltal, hogy megtanulhattam, és igazániból bele is voltam kényszerítve, hogy mind a két világot tudjam.
1: Hát így van,
2: kezelni.
1: De ezt nem az élet adta, hanem ezt te forgattad át
2: hát
1: magadban,
2: igen,
1: ami nem
2: van,
1: lehetett
2: tehát,
1: azért könnyű.
2: Nem volt könnyű, egyáltalán nem volt könnyű, de nem, tehát hogy ez csak egy ilyen belső kalibráció szerintem, és megint csak az jön elő, hogy itt van nagyon nagy jelentősége az ízlésnek. Tehát én a saját ízlés világom által vezérelve azt tudtam mondani magamnak, hogy na ez itt túl sok, ja ide így, itt ennyi elég, tehát hogy egyszerűen úgy tudtam magamat, mint egy ilyen rendőrség, ilyen zenei rendőrség itt irányítgatni, hogy mi az, ami még, és mi az, ami nekem jó, és mi az, ami a filmnek.
1: Na jó, én most itt nem állok táblákkal,
2: jó.
1: De mondjuk ha állnék, akkor az lenne ráírva, hogy most zene jön.
2: Jó.
1: Aztán folytatjuk a beszélgetést Balázs Ádám filmzeneszerzővel.
0: Klasszik Rádió 92.1.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Baka Andrást jelöli államfőnek a Tisza frakció. Csak júliusban több mint 116 ezer beteget láttak el a mentők. A következő napokban ismét fokozódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Baka Andrást a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök szerint Baka András személye garancia arra, hogy a köztársasági elnök intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Baka András elfogadta a felkérést. Példanélkülinek nevezte az elmúlt napok fogyasztás csökkentő összefogását a gazdasági és energetikai miniszter. A felmérések szerint a magyarok 84%-a csatlakozott az energiarendszer terhelésének csökkentéséhez. Kapitány István kitért arra, hogy 1000 magyarországi nagyvállalat első kérésre cselekedett. Átszervezte termelését, és több mint 500 megawattal mérsékelte fogyasztását a legkritikusabb időszakban. Több mint 116 ezer beteget láttak el a mentők júliusban, közölte az Országos Mentőszolgálat. A legtöbbször vízbefulladással, hőgutával és hőkimerüléssel, valamint allergiás reakcióval kapcsolatos esethez riasztották őket. Az egységek csaknem 3200 közlekedési balesetnél nyújtottak segítséget, és 186 sikeres újraélesztést végeztek az előző hónapban. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a javaslatot, amely a főváros kezelésébe adna fontos köztereket. A dokumentum elfogadásával ismét a fővárosi önkormányzat hatáskörbe kerülhet a jelenleg kerületi fenntartású Vörösmarty, Széchenyi, valamint Podmanicki tér és a József Attila utca. A férfiaknál és a nőknél is Magyarország nyerte az aranyérmet csapatban az isztambuli öttusa Európa-bajnokságon az összesített egyéni teljesítmények alapján. A férfiak döntőjében Tamás Botond ezüstérmet szerzett. Szép Balázs 11, Koleszár Mihály 12. helyen végzett. A nőknél Guzi Blanka bronzérmes, Bauer Blanka 4. lett, míg Erdős Rita 12. helyen zárt. Jövő héten rendezik meg az 50. Csíksomlyói ifjúsági találkozót. A kedtől szombatig tartó eseményen beszélgetésekkel, műhelyfoglalkozásokkal, koncertekkel és közös imádkozással várják a 14 és 30 év közötti fiatalokat. A nyitó szentmisét Kovács Gergely érsek mutatja be. Idén a Márton Áron emlékév alkalmából filmvetítéssel és minikiállítással idézik fel az erdélyi püspök életútját. Regisztrálni az interneten vagy a helyi színen is lehet. Derült idő várható a folytatásban, és számottevő eső továbbra sem lesz. Ma még élénk, helyenként erős lehet a szél. Hajnalban általában 14-20, holnap napközben 29-35 fok valószínű. A következő napokban ismét fokozódik a kánikula, a jövő hét közepén lehet újból néhány fokos enyhülés.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.
1: Vendégem Balázs Ádám, filmzeneszerző. Ádám, az előbb megütötte valami a fülem. Azt mondtad, hogy stílusjegy. Szóval egy filmzeneszerzőnek is lehet önálló stílusjegye? Lévén alkalmazott művészetről van szó.
2: Én szerintem igen, és hát ezt azért elég sok csodás példa mutatja, hát hiszen nagyon sokan a hallgatók közül is azonnal tudnak 4-5 filmzeneszerzőt felsorolni, és azért, hogyha ugye az munkásságukra gondolnak, akkor valószínűleg azonnal valami fajta stílusbeli összeegyeztetés így fejben megtörténik, tehát hogy hirtelen nem egy mexikói mariachi zenekarral asszociáljuk mondjuk Morricone-t, lehetne is akár, de valahogy nem így alakult.
1: Ez egy saját kézjegy, ugye?
2: Igen, tehát hogy mindenkinek megvan az a... Egyrészt ez nagyon sok film kell, tehát hogy ez mindig én is ugye amikor elkezdtem így a karrierem elején, egy nagyon-nagyon neves filmzeneszerzőtől kérdeztem ezt a kérdést, hogy ez hogy alakul, azt mondja, hogy írja meg 20 zenét, és akkor onnantól elkezded meglátni, hogy ki vagy. Meg úgy a világ is kezdi meglátni, hogy ki vagy. És igaz, tehát hogy nagyon sok zenét kell ahhoz írni, hogy egyszerűen kialakuljon az a saját zenei stílus, amit én nem feltétlenül látok magamon, vagy hallok magamon, nagyon érte, ez halál komoly, amikor mások mondják, hogy hát ez olyan Balázs Ádám, most nem tudom, milyen az, de hogy én csak írom, de hogy én írom, és akkor ezek szerint vannak olyan jegyek, amiktől így valahogy megismerhető az, hogy ezt én teszem. Amit ugye az ember egy idő után tudatosan tud irányítani, az, hogy nyilván az ember a karrierje elején nagyon sok mindent elvállal. És ezzel semmi baj nincsen, mert szerintem én is elvállaltam tényleg minden feladatot, mert úgy éreztem, hogy mindenből tanulok, és mindent a saját hasznomra, a saját tudásom gyarapítására tudok majd fordítani. Úgyhogy nagyon fontos ez. De hogy az ember előbb-utóbb rájön, hogy ja, hogyha egy kínai, nem tudom, filmhez kell kínai népzenét írni, akkor lehet, hogy nem én vagyok a legjobb filmzeneszerző erre, vagy hogyha most, mit tudom, hogy engem megkeresne egy film, ahol mondjuk 18 évesekről szól, és ilyen nagyon-nagyon mai nyelvezetű hip-hop, drum and bass, valami olyan jellegű zenét kéne csinálnom, ami abszolút nagyon fontos, hogy stílus, hogy mondjam, tehát hogy a stílusában megfelelő legyen a filmhez, akkor nem mondanám azt, hogy én nekem kell ezt csinálni, sőt, már többször volt így, hogy én nem megmondtam, hogy ez figyelj, hogyha a filmednek jót akarsz, akkor nem én írom ezt, mert hogy erre van jobb, van olyan zeneszerző, aki önazonosabb ebben a stílusban és abban a stílusban. És hogy mondjam, ezért nagyon hálásak azok a filmesek, amikor ilyesfajta őszintességgel találkoznak, de hogy ehhez az is kell, hogy én az összes képességemnek tudatában legyek, és tudjam azt is, hogy mi az, amit én a legjobban meg tudok csinálni, és amit én a legjobban meg is szeretek csinálni. Például én nagyon sokáig nem hittem abba, hogy vígjáték, tehát hogy valahogy én nekem mindig a dráma volt az, ami a legjobban mozott, de hogy mindig adta nekem az élet a vígjátékokat, és hogy úgy nagyon féltem az elején a vígjátékoktól, aztán hogy egyre több jött, és nagyon megszerettem a vígjáték műfaját, és akármennyire is az elején óckodtam attól, hogy én vígjátékokhoz írjak zenét, rengeteg vígjátékhoz írtam zenét.
1: Ugye, ilyen például és Nagy Karácsony is.
2: Igen, tehát, és most már nagyon élvezem, de hogy mindig, amikor úgy az ember az álom munkájára gondol, hogy mi az, akkor az valamilyen ilyen nagyon szép dráma, nagyon kis belsőséges, ilyen törékeny zene, ilyen nagyon-nagyon minimalista, olyasfajta film világot tudok én.
1: Mint a testről és a lélekről, nem? Enyed Ildikó filmje?
2: Például, igen, vagy a terápia sorozat, aha. Tehát hogy az a fajta ilyen lelkület zene, azokat szeretem én a legjobban. Vagy hát azt érzem, hogy az ahhoz tudom azonnal, hogy azt mondani, hogy hú, na ez. De hogy egyébként meg tényleg azon kapom magam, hogy közben már egy csomó stílust én is megszerettem, és elsajátítottam a saját nyelvemen.
1: Hát például vígjáték, ugye?
2: Igen.
1: De ha valakinek nagyon erőteljes, önálló stílusa van, első hallásra felismerhető az, hogy ez az ő munkája, akkor az valahol beskatujázza, nem? Tehát, hogy lehetséges, hogy nem kap olyan ajánlatokat, amiket
2: egyébként
1: meg tudna oldani.
2: Igen, de nem biztos, hogy az baj. Tehát, hogy nem biztos, hogy az baj. Én pont ezt mondom, hogy nem baj, hogyha van egy olyasfajta arculatod. Én értem, hogy alkalmazott zeneszerzés, és hogy sokfajta is, én tényleg nagyon-nagyon, én azért nagyon-nagyon tág vonalakon dolgoztam, tehát tényleg nagyon sok irányvonalat kipróbáltam, és nagyon sok, és mindegyikben megpróbáltam azért a saját kézjegyemet beletenni, de hogy valahogy, hogy az ember csak mégis a saját kézjegye által lesz ismert, vagy amiatt keresik fel. Legyen az két hang, legyen az két olyan megjegyzés, akár mondat a kommunikációban, ami nem feltétlenül a zenében jelenik meg, de hogy valami, ami miatt megkeresik az embert, és őt akarják. És mondom, hogy ez nem feltétlenül a zene.
1: Na hát ettől függetlenül lehet, hogy holnap hívnak téged egy vígjáték ajánlattal.
2: Elképzelhető.
1: Jövünk vissza Balázs Ádám filmzeneszerzővel.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Balázs Ádám, filmzeneszerző. Ádám, nem sikerült kiszámolni, hány éves voltál, mindegy is, amikor végül is Amerikába kerültél, de hogy azért az biztos, hogy fiatalon, ott hát végül is egyedül, még ha voltak is ismerettségeid vagy barátaid, saját lábadon kellett megállni.
2: Igen.
1: Ez hogyan indult?
2: Hát nehezen. De hát az ember ugye beleszokik ebbe is, és hogy mondjam, tehát hogy én szerintem mindaz, amit ott a pályám elején én megtettem azért, hogy olyan extra munkákat vállaltam kint Amerikában, hát egyáltalán dolgoznom kellett amellett, hogy én filmzeneszerző voltam, mert azért eleinte nem fizettek annyit, meg hát az ember ugye be akar törni egy szakmába, és ezeket is ugye átfordítottam én, abszolút a magam javára, tehát stúdióba voltam, híres zeneszerzőknél. Ilyen asszisztense voltam a zeneszerzőnek, de hogy abból meg rengeteget tanultam, megtanított a számítógépes munkára, tehát ez is például ez egy nagyon fontos aspektusa a filmzeneszerzésnek, amit lehet, hogy nem mindenki tud, hogy azért ez egy erős programozói, majd hogy nem matematikai jellegű munka is, mert hogy amellett, hogy az ember zenét ír, amellett iszonyatosan képben kell lenni a legújabb technológiákkal, komputerrel dolgozunk, hangbankokkal dolgozunk, hangszínekkel dolgozunk, vas elektronikai hangszerekkel, tehát hogy amellett, hogy minden megszületik papíron, és eljátsza a végén egy zenekar, emögött rengeteg technika van. És ezt a technikát is meg kell tanulni. Tehát például egy filmzeneszerzőnek ez borzasztó fontos, és ezt, én például a Zeneakadémián ezt tanítom, tehát a digitális hangszerelést és a digitális megoldásokat, mert hogy ez pontosan ugyanolyan fontos, mint a zeneszerzés, tényleg, mert hogy egyszerűen az a fajta, tehát a hangok egyszerűen nem kelnek majd életre, hogyha ez nem megy keresztül egy számítógépen, nem megy keresztül különböző programokon, ez a folyamat, a szerzői folyamat. És ez például nekem, én mindig úgy tekintettem, hogy olyan munkám van, amiből rengeteget tanulok, és későbbiekben ezeket abszolút tudom kamatoztatni, ugyanezt. Olyan feladatom volt, ahol nagyon sokat kellett beszélni emberekkel, az pedig a kommunikációmat fejlesztette, és imádtam, mert egyszerűen nagyon sok emberrel tudtam egy nap beszélgetni, és nagyon sok ilyen mini interakcióból tudtam építeni a saját kommunikációs stratégiáimat, vagy hát ilyen mindenfélét, amit nekem kellett. És hogy ez a mai napig is ugye mindenkinek, szerintem minden alkotónak, és olyan alkotónak, aki társalkotó, ez egy majdhogy nem eszenciális és nagyon fontos lételeme vagy léteszköze a kommunikáció, megfelelő kommunikáció. Szóval én valahogy így néztem erre, és hogy minden nagyon tudatosan abszolút a saját fejlődésemre fordítottam, és aztán amikor már oda kerültem, hogy zenét tudok írni, pénzért, úgymond profi lettem, mert nálam ugye az volt a tehát én ezt úgy veszem, hogy onnantól, hogy mondjam, professzionális film zeneszerző valaki, hogyha ezért pénzt kap, és mondjuk megél belőle. És például tud határidőre dolgozni, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy itt iszonyatosan kemény határidők vannak, és nagyon sok embernek a pénze és munkája múlik azon, hogy befejezed-e időre, és úgy fejezed-e be, mert aztán befejezheted, de soha többet nem kapsz munkát, hogyha nem jó az a zene. Vagy nincs úgy felvéve, vagy nem jó a felvétel. Tehát rengeteg buktatója van annak, hogy az ember megír egy filmzenét, tehát ennek ugye az a romantikus képzete, hogy jaj, ott a lebegő hajú filmzeneszerző, és akkor leül, játszik, és álmodozik. Jó, igen, van ilyen is, de hogy ez azért kőkemény biznisz is egyben.
1: Jó, a lebegő hajat azt annyira nem látom rajtad.
2: Jó, hát igen, ez már múlté.
1: De még lehet. De Amerikában hogy találtad meg a megfelelő mestereket?
2: Igazándiból ilyen ismerettségeken keresztül voltak már azért olyan szakmai kapcsolataim, akiken keresztül el tudtam kezdeni egy nagyon helyes professzor, aki mai napig is tanít az NYU-n, a filmiskolában, ő mentorált engem, és vitt be azokba a körökbe, ahol el tudtam kerülni előbb-utóbb olyan filmesekhez, akik dolgoztak meg. Hát én gyakorlatilag az NYU és az összes New York-i filmiskolába kiraktam hirdetéseket, hogy írok zenét, és így lettek az első filmes kapcsolataim, és az első munkáim, és az első éles munkáim, amiken élőben tudtam már felvenni zenét, nyilván nem olyan költségvetéssel, hogy mondjuk egy 10 fő zenekarral. Tehát ezek olyan dolgok, amik nagyon fontosak voltak, és megint csak azt a képzetet erősítették, illetve ennek az egész iparágnak azt a részét mutatták meg nekem miniben, hogy itt nagyon sok mindenről van szó. Tehát itt gyakorlatilag az ember a saját munkájának a producere, és mindannak a pénznek a nagyon-nagyon gondos őre, amit mondjuk egy film zenére fordít egy produkció. Tehát, hogy az megfelelően legyen felhasználva, az pontosan azt képezze majd le, amit én szerzőileg elképzeltem, és ezekhez nagyon-nagyon fontos volt.
1: Jövünk vissza, jó? Balázs Ádám filmzeneszerzővel, Morricone-t ki nem hagyjuk.
2: Jó.

Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerhéj Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: Vendégem Balázs Ádám, filmzeneszerző, aki személyesen ismerte Morricone-t is. Milyen volt a te kapcsolódásod hozzá egyáltalán? Tehát azt, amit ő tudott, azt lehet sajátítani? Tehát én most nem tudom, hogy ez ilyen legendárium része vagy sem, de hogy ő állítólag úgy dolgozott, hogy nem is látta a filmet, és akkor nem biztos, hogy ez igaz, tehát hogy nem látta a filmet, hanem csak úgy elképzelte is, hogy mégis ilyen zseniálisat alkotott.
2: Igen, hát ő egyszerűen tényleg egyszeri és megismételhetetlen fantasztikus géniusz a szakmáknak, és mint zeneszerző is ezt nagyon fontos hozzátenni, nem mint hogyha egy filmzeneszerző kevesebb lenne, de ő nem csak alkalmazott zeneszerzőként alkotott hatalmasat, hanem kortárs zeneszerzőként, és ugye, hát az én édesapám járt a római Santa Ceciliára, ahova Morricone is, és ott a két év folyammal volt a apám felett, tehát sokszor találkoztak is, és ugyanannál a mesternél Goffredo Petrassinál tanultak. És Petrassi mester azért nagyon híres volt arról, hogy ő egy progresszívebb, atonális zenét szeretett volna azért így belé a zenészekbe belesújkolni, és Morricone már akkor úgy mellesleg, ugye, mint trombitás, nagyon sokat hangszerelt popzenét, és ebből állandóan a Morricone-t a professzor állandóan ezzel cikiszte, vagy nem is tudom, tehát így állandóan zargatta, hogy már megint a pop, már megy. Tehát a Morricone-nak nagyon sokat kellett bizonyítania kortárs téren, és hihetetlen jó kortárs darabjai vannak. Nagyon-nagyon izgalmas és nagyon fantasztikus zajzörej zené is vannak hangszerekre, amik szerintem tényleg nem tudják az emberek, hogy ilyet is írt. És az a világ, meg hát az a lelkület, amivel ő alkotott, az tényleg megismételhetetlen, és csak rá jellemző. Én azt tudom, hogy több filmestől is hallottam, akik dolgoztak velük, hogy ő megnézte mindig a filmet, és nagyon érzelmesen reagált filmekre, tehát egy vetítésen végigbőgte a filmet, és mondta, hogy akkor ő ezt megcsinálja. És onnantól lehet, hogy ő már képzetben is dolgozott, és biztos, hogy nem az a fajta, tehát nyilván az én generációm már sokkal jobban a számítógéphez szokott. És azért régen nem így mentem ez, tehát hogy azért úgy mennék, John Williams még a mai napig úgy vezényel, hogy megy a film, és csinálnak 30 téket, amíg meg nincsen pontosan. Ő azért megírja nagyjából pontosan azt, hogy mikor és hogyan, de nem feltétlenül számítógéppel, hanem ők papíron, ceruzával papírral ír a mai napig, és hihetetlen nagy szaktudással és tapasztalattal rendelkezik természetesen, most bocs, hogy eltérek a Morricone-tól, de ez fontos megjegyezni, hogy azért régen így írtak zenét, hogy sokkal jobban azokra az érzésekre mentek rá, illetve azokkal dolgoztak, amik az emlékezetben megmaradtak egy film első megtekintése után, amit valószínűleg végigjegyzeteltek, vagy csak megnéztek, de hogy ezek az impressziók alakították azt a filmzenei hangulatot. A mai világban nagyon könnyen megnézhető egy jelenet 10-20-szor otthon, megnyomom a gombot, és már megy is a jelenet. Ez régen nem így volt. És sokkal másabb memória is kellett, vagy egy olyan képesség a memóriára, vagy annak az hogy azt a fajta memóriát kifejleszteni, ami képes megjegyezni érzelmeket, és hogy mikor és hogyan kell mondjuk egy jelenetre reagálni. És ebben nagyon-nagyon nagy volt a mester.
1: Amikor az ő lelkületét említetted, akkor mire gondoltál?
2: Hát azt a nagyon érzelmes, nagyon túláradó, nagyon szerető, nagyon kedves embert, aki ő volt valójában, és hogy ezt ő így mindig ezt írta valahogy, tehát hogy neki ez volt az összekötője, amellett, hogy egy hihetetlen nagy szakmai tudása rendelkezett, és egy olyan dallam eszköztárral, ami nagyon homogén volt, és nem önismétlő, hanem egyszerűen egy olyan nagy merítése volt önmagából, hogy pontosan tehát a Morricone stílust. Aha. Tehát abszolút megjött. az, hogy meghallottuk, és tényleg nagyon jelentős korszaka volt, nagyon sok olyan film van, ami tényleg én is ezeken nőttem fel, és ezek inspiráltak is, amikor beszélgettem vele többször is, akkor is mondtam, hogy mennyire fontos volt az, hogy ilyen irányvonalat, vagy inkább egy érzelmi kötődést adott. Tehát úgy, mint a Cinema Paradisót valaki megnézi, és egyszerűen onnantól a mozi szerelmese lesz, és hogy ezt ő a rendezővel el tudta hitetni nekünk, és hogy egy olyan érzelmi kapcsolódást adott ahhoz a filmhez, hogy én is azt éreztem, hogy nekem ugyanilyen érzelmi kapcsolódásom kell, hogy legyen majd egy filmhez, és milyen jó lenne, hogyha én ezt zenében a filmen keresztül tudnám majd így megmutatni. Mm-hmm. Szóval, hogy ilyen szempontból ő nagyon jelentős volt.
1: Mm-hmm. Az, amit most elmondtál, azok leginkább, azt gondolom, személyiségi jegyek. Mégis az, amit ő tudott a filmzenében, az másolható, vagy bizonyos elemei átver?
2: Nem. Szerintem nem. Meg ő azért nagyon öntörvényű volt, és igen, tehát ő egy öntörvényű alkotó volt. Karcos alkotó volt, ilyen szempontból, tehát ő nagyon-nagyon tudott harcolni a saját igazáért, és ezért az a fajta esztétikum is kialakult, amit ő kvázi ezzel a kemény kezűségével kialakított, hogy ő azért nagyon hangsúlyos minden filmben, és az ő zenéje hangsúlyos, és akkor ez úgy egy tudott dolog volt, szóval, hogyha valaki olyat szeretett tetszett, volna, akkor az nem, így van. És innentől ez így kialakult, és nem is volt kérdés, hogy olyan filmek jönnek, ahol szeretnék azt, hogy a mester tényleg ragyogjon, és szóljon az a zene.
1: Ő volt az érzelmes harcos.
2: Igen.
1: Ez milyen jó.
2: Igen.
1: Jövünk vissza Balázs Ádámmal.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Balázs Ádám, filmzeneszerző, aki ugyan sokat és sokáig élt Amerikában, de a bázisa mégiscsak itt van, Európában, Magyarországon, Budapesten, sőt, hát azt is mondhatom, hogy itt nagyjából a rádióval egy kerületben.
2: Igen.
1: De hogyan épült ki a magyarországi kapcsolatod rendezőkkel, hiszen azért olyan jeles alkotásokban vettél részt, mint például a Terápia sorozat, aztán Enyedi Ildikó filmje a Testről és Lélekről, aztán Deák Kristóf Mindenki című, egyébként Oscar-díjas alkotása, és azért még hosszasan lehetne sorolni.
2: Igen, ugye minden Amerikából ered, mert hogy én, ahogy ezt már így említettem korábban, ott tanultam ki a mesterséget, és ott is kezdtem el dolgozni. Ott kaptam egy lehetőséget, és ez is egy nagyon érdekes és nagyon szép élményem volt, és nagyon sok ilyen egyedi és megismételhetetlen filmes pillanatom van így az életemben. De például ez is az egyike volt, hogy teljesen, hogy mondjam, a véletlenek hozták össze, hogy egy akkoriban éppen, hogy az HBO-hoz kerülő producer asszisztenssel jóba lettem, és gyakorlatilag egy fél évig nem mert szólni nekem, hogy esetleg hozzak be valami munkát megmutatni neki, mert félt attól, hogy esetleg nem olyat hozok, ami megfelelne nekik, és azon a szinten

0: esetleg valami gondot okozna későbbi barátságunkban. De aztán egyszer csak megadta ezt a lehetőséget, és bementem egy CD-vel, ami volt 8 vagy 10 zene mű, és gyakorlatilag ugye az ember ilyenkor egy picit félelemből építi össze a saját demo világát, és mindig úgy raktam össze, hogy jó, hát ez jó, de hogy mi van, hogyha nem tetszik neki, akkor jön a következő, akkor melyik legyen. Tehát, hogy, hogy úgy valahogy nem abból építettem, hogy fú, ezt végig fogja hallgatni, és hú, de jó lesz, és minden nagyon tetszik, hanem, hogy mi van akkor, hogyha elteker a 20. másodperc után, mert hogy az a nagyon szép klarinét szól, csak az 1.40-nél van. Szóval, hogy így összeállítottam, és amikor eljött az a nagy pillanat, hogy én bemegyek, akkor gyakorlatilag én választottam egy zenét, ami nagyon én voltam, és nagyon más volt, mint bármi más akkoriban, és egy kicsit a magyar népzenéhez is köthető volt, de elektronika, egy régi eredeti Bartók gyűjtést csináltam meg ilyen elektronikus feldolgozásban, de akkoriban ez még nagyon nem volt divat, és ez volt az első zeneművem, és akkor így mondtam, hogy Jézusom, ő ezt gyorsan áttekeri, és bementem, és az úriember elkezdte lejátszani a CD-met, és 10 másodperc után mondta, hogy hát ez jó. 15 után ez nagyon jó, akkor utána úsznál egy másik, nem feltétlenül rádiopublikus szóval is említette, hogy mennyire jó. És akkor utána 28 másodpercnél leállította a CD-met, kiüvöltött az asszisztensének, és így kaptam meg az HBO-nál az első munkámat. Ami első munkám viszont az HBO-nak és a Cinemax-nak 7 évig volt a fő címzenéje. És ez a legelső munkám, ami szépen így alakult, egyre feljebbet, egyre többször kellett verziókat csinálnom belőle, és akkor egyszer csak így ez lett az arculat a Cinemax csatornának, és meg is tartották nagyon sokáig. Ezt a sztorit csak azért mesélem el, mert hogy innentől látható, hogy nekem volt egy nagyon komoly HBO-s amerikai kötődésem, és én az HBO-nak dolgoztam, és az HBO által lettem professzionális zeneszerző, tehát ott tudtam el egyszerűen megélni abból, hogy zenét írok, és ott tudtam megtanulni azt, hogy időre kell pontosan befejezni mindent. És amikor ez volt, nem volt mese, tehát meg kellett csinálni, pontosan van rá 48 órám, hogy megcsináljak valamit, annak tökéletesen jónak kell lennie, olyan jónak, hogy legközelebb is felhívjanak a munkákban is. Ez a fajta mentalitása megvan az emberben, hogy soha az életben nem késik le egy határidőt se. Én például soha nem szoktam, és mindenki nézi ilyen nagy szemekkel, hogy kész vagyok akkor, amikorra megmondtam.
1: De
0: és
1: ennyire ez furcsa?
0: Belém nevelték, ez van. Tehát, hogy ez amikor ki van mondva, pontosan a költségvetéseim is ugyanilyenek, tehát ebben nagyon abszolút a professzionalizmus irányába hajlok, és minden művészeti szempontot úgymond ez alá teszek, mert alkalmazó zeneszerzők vagyunk, és alkalmazkodni kell minden szituációhoz. De hogy megint csak a sztorit akkor rövidebbre, hogy az amerikai HBO-nál én már egy ismertebb zeneszerző voltam bent, és amikor ide költöztünk Magyarországra, hogy visszajöttem, úgymond, szüleimhez, akkor indult az európai, közép-kelet-európai HBO, és az akkori angol HBO vezetés kért Amerikából referenciákat, ki az, aki esetleg itt van Európában, aki azért azt a fajta, tehát hogy aki azért HBO családból jön, már van-e ilyen. És így kerültem így a kalapba, és így kerültem oda a terápia sorozatba, gyakorlatilag az HBO-n keresztül, és így ismerkedtem meg ezekkel a csodálatos rendezőkkel, akikkel később mindenkivel tudtam dolgozni, és többek közt Ildikóval is együtt dolgoztunk 3 évadon keresztül, és nagyon szép, és nagyon, hogy mondjam, egy nagyon-nagyon tiszteletes és nagyon szép munkakapcsolat, mindaz, amit mi együtt véghez vittünk, és Ildikóval is megvolt az, hogy ugye eljött a stúdióba hozzám, és egyszerűen egymásra kellett hangolódni, nekem meg kellett értenem azt, hogy ő mit ért az alatt, és hogy tök jó volt az, hogy ott zongora mellett annyira szépen és organikusan ez kialakult egy óra alatt, hogy onnantól én értettem, hogy ő mit szeretne és mit kér, és akkor így lett abból, hogy aztán amikor elkészült a testről és lélekről, akkor Ildikó felhívott és megkért, hogy legyek a filmének a zeneszerzője. És az HBO terápiás munkákon keresztül azért nagyon sok irányvonalba is el tudtam indulni.
1: Például vígjátékok?
0: Vígjátékok, igen, és És akkor így alakult az, hogy Deák Kristóffal is együtt dolgozhattam, először egy sorozaton, és aztán onnantól Kristófnak is nagyon tetszett, aki ugyancsak külföldön, Angliában tanult, és hát valahogy így a mi alkotói világunk, vagy szemléletünk, vagy ízlésünk, az nagyon hasonló volt, és ezért amikor megcsinálta ezt a filmet, akkor megkeresett engem, hogy velem szeretne dolgozni.
1: Most nem firtatom azt, hogy mikor jöttél haza, hogy számolgassunk esetleg hány éves voltál akkor.
0: Ja, nem tudom.
1: Most igen. Már ez veszten a feledés homályába, de hogy látod a jövőt? Tehát, hogy esetleg ott van-e a terveid között az, hogy hosszabb időt töltesz újra Amerikában, vagy most már abszolút itt a bázisod, vagy esetleg kitekintgetsz Európa más országaiba?
0: Ez egy nagyon jó kérdés. Én úgy hiszem, hogy én Magyarországra születtem, magyar vagyok, és ezt senki nem tudja elvenni tőlem. Viszont én nagyon sokat töltöttem Amerikában is, és ezért én nekem ez egy, hogy mondjam, én azért szeretek a világban lenni mindenfelé, és nagyon sokszor bizonyította az élet, vagy megmutatta az élet, hogy, és azt hiszem, hogy nem csak magamról, ez azért egy ilyen elég általánosan emberre leképezhető megfigyelés, hogy azért soha nem az történik, amit gondolunk. Nagyon sokszor, és én sem tudtam pontosan, hogy mikor és hogy és mit ad majd az élet. Azt tudom, hogy azért hál' Istennek nagyon sok helyen tudtam dolgozni Európában, már most is, csodálatos országokban, csodálatos alkotókkal, és az a fajta, hogy mondjam, az a fajta érzés, hogy egy nemzetközi vérkeringésnek vagyok tagja, akár ázsiai filmeken is, tényleg Ausztráliában is dolgoztam már több filmen. Szóval a kontinenseket átívelő munkafolyamatok, ezek engem mindig nagyon is izgattak, és meglátjuk, hogy mit hoz az élet, és hogy hova dolgozom, meg hogy hogyan. Én nekem az a legfontosabb, hogy egy olyan filmen tudjak dolgozni, aminek jelentése van, ami tud adni a világhoz, ami pozitívan, érzelmileg valami olyanról szól, ami építi a világot, amitől jobbak leszünk, és amihez, hogyha én is valamilyen szinten hozzá tudok kapcsolódni, és tudok adni ehhez, akkor azért már megérte.
1: Sok ilyen alkalmat kívánok, sok ilyen munkát, és hát azt mondtad, hogy a világban szeretsz mindenfelé lenni. Én nagyon köszönöm, hogy most egy kicsit itt voltál velünk a stúdióban.
0: Én köszönöm.
1: Balázs Ádám filmzeneszerző volt a vendégem. Ezzel búcsúzom. Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.
2: Klasszikusok csak könnyedén. Klasszik Rádió 92.1.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Kedden dönt az országgyűlés az új köztársasági elnökről. Komoly változás jön a magyar krónikus betegek ellátásában. A következő napokban ismét fokozódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat! Nagy Alexandra vagyok. Baka Andrást a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök szerint Baka András személye garancia arra, hogy a köztársasági elnök intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Baka András elfogadta a felkérést. Az országgyűlés kedden szavazhat az új államfőről. A titkos voksolás 9 óra 40 perckor kezdődik. Amennyiben megválasztják az új elnököt, még aznap esküt tesz és beszédet mond. Június végéig meghosszabbítja a kormány a krónikus betegség menedzsment programot. A kezdeményezésre 27 milliárd forint uniós támogatást biztosítanak, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hekedűs Zsolt elmondta, a finanszírozást a praxisok ténylegesen elvégzett munkáját figyelembe véve alakítják át. Több mint 116 ezer beteget láttak el a mentők júliusban, közölte az Országos Mentő Szolgálat. A legtöbbször vízbefulladással, hőgutával és hőkimerüléssel, valamint allergiás reakcióval kapcsolatos esethez riasztották őket. Az egységek csaknem 3200 közlekedési balesetnél nyújtottak segítséget, és 186 sikeres újraélesztést végeztek az előző hónapban. 6 ember kórházba került az Igali gyógyfürdőből, miután nagy mennyiségű klór került az egyik medencébe. A polgármester szerint technikai probléma miatt kerülhetett több vegyszer a vízbe. Az érintett medencét lezárták, a fürdő többi részén azonban továbbra is fogadják a vendégeket. Hárman vesztették életüket az elmúlt héten pusztító szabadtéri tüzekben, közölte a katasztrófa védelem helyettes szóvivője. Dóka Imre szerint idén eddig több mint 9700 szabadtéri tűz adott munkát a tűzoltóknak. 66-an megsérültek, és a lángok eddig már csaknem 100 millió négyzetméternyi területet perzseltek fel. Több mint 200 embert, köztük turistákat is ki kellett menekíteni a Gardatónál keletkezett tűz miatt Észak-Olaszországban. A lángok tegnap este csaptak fel a kedvelt kirándulóhely nyugati partján lévő egyik faluban. Az oltáshoz egy repülőgépet és több helikoptert is bevetettek, de a tüzet eddig nem sikerült megfékezni. Derült idő várható a folytatásban is, számottevő eső továbbra sem lesz. Hajnalban általában 14-20, holnap napközben 29-35 fok valószínű. A következő napokban ismét fokozódik a kánikula, a jövő hét közepén lehet újból néhány fokos enyhülés.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Azt a kis teret, amely az egykori népszínház épületét körülveszi, a Fővárosi Közmunkatanács még Polonyi Géza kezdeményezésére Blaha Lujza térnek nevezte el, és innentől kezdve fehér zománcozott táblácskák tüntetik fel a tér új nevét. A Nemzeti Színház művészei a tér elkeresztelésének alkalmát felhasználták arra, hogy Blaha Lujza asszony tiszteletük és szeretetük kifejezésével felkeressék. 1906-tól 1950-ig itt áll Tino Dilantos Sebestyén szobra.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, azaz a Zeneakadémia, 1875. november 14-én nyitotta meg kapuit Liszt Ferenc elnökletével, Magyarország első felsőfokú zeneoktatási intézményeként. Alapításában jelentős szerepet vállalt Erkel Ferenc, aki 10 éven át volt igazgatója és zongoratanára. Mai főépülete Budapest 6. kerületében, a Liszt Ferenc téren estéről estére színvonalas zenei programokkal fogadja a koncertlátogatókat. Széleskörű nemzetközi elismerésnek örvendő egyetemként jelentős tudományos feladatot lát el, valamint számos hangszeres és elméleti szakon biztosít képzést magyar és külföldi hallgatóknak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Városliget a főváros legnagyobb parkja, melyről az első okmányszerű adatunk a tatárjárás idejéből való, amikor Batukán 1241-ben visszavonulást színlelve erre az akkor még mocsaras területre csalta a magyarokat és lenyilaszta őket. 1298 után több ízben volt az országgyűlés helyszíne, és feltehető, hogy Mátyás király vadaskertként használta. Első Lipót a városnak adományozta a ligetet, és ezt követően fűzfákkal, akác és szederfák váltották fel a mocsarak és legelők helyét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Kedden dönt az országgyűlés az új köztársasági elnökről. Komoly változás jön a magyar krónikus betegek ellátásában. A következő napokban ismét fokozódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Baka Andrást a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök szerint Baka András személye garancia arra, hogy a köztársasági elnök intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Baka András elfogadta a felkérést. Az országgyűlés kedden szavazhat az új államfőről. A titkos voksolás 9 óra 40 perckor kezdődik. Amennyiben megválasztják az új elnököt, még aznap esküt tesz és beszédet mond. Június végéig meghosszabbítja a kormány a krónikus betegség menedzsment programot. A kezdeményezésre 27 milliárd forint uniós támogatást biztosítanak, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, a finanszírozást a praxisok ténylegesen elvégzett munkáját figyelembe véve alakítják át. Több mint 116 ezer beteget láttak el a mentők júliusban, közölte az országos mentőszolgálat. A legtöbbször vízbefulladással, hőgutával és hőkimerüléssel, valamint allergiás reakcióval kapcsolatos esethez riasztották őket. Az egységek csaknem 3200 közlekedési balesetnél nyújtottak segítséget, és 186 sikeres újraélesztést végeztek az előző hónapban. 6 ember kórházba került az Igali gyógyfürdőből, miután nagy mennyiségű klór került az egyik medencébe. A polgármester szerint technikai probléma miatt kerülhetett több vegyszer a vízbe. Az érintett medencét lezárták, a fürdő többi részén azonban továbbra is fogadják a vendégeket. Hárman vesztették életüket az elmúlt héten pusztító szabadtéri tüzekben, közölte a katasztrófa védelem helyettes szóvivője. Dóka Imre szerint idén eddig több mint 9700 szabadtéri tűz adott munkát a tűzoltóknak. 66-an megsérültek, és a lángok eddig már csaknem 100 millió négyzetméternyi területet perzseltek fel. Több mint 200 embert, köztük turistákat is ki kellett menekíteni a Gardatónál keletkezett tűz miatt Észak-Olaszországban. A lángok tegnap este csaptak fel a kedvelt kirándulóhely nyugati partján lévő egyik faluban. Az oltáshoz egy repülőgépet és több helikoptert is bevetettek, de a tüzet eddig nem sikerült megfékezni. Derült idő várható a folytatásban is, számottevő eső továbbra sem lesz. Hajnalban általában 14-20, holnap napközben 29-35 fok valószínű. A következő napokban ismét fokozódik a kánikula, a jövő hét közepén lehet újból néhány fokos enyhülés.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A magyar film története 1896-ban vette kezdetét. Ebben az évben voltak az első vetítések, és ekkor nyitották meg az első magyar filmszínházat, az Ikonográfot az Andrássy úton. De a vállalkozás érdeklődés hiányában bezárt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A vasúti közlekedés folyamatos fejlődése az 1800-as évek végén azt jelentette, hogy a vonatok mind több árut szállítottak, a tengelyterhelés itt szintén folyamatosan nőtt, ez pedig a vasúti hidak megerősítését vagy átépítését tette szükségessé. Az összekötő vasúti híd szerkezetéről az 1977-ben megkezdett átvizsgálás során kiderült, hogy annak anyaga erősen korrodálódott, részben az alapozás hanyagsága, részben pedig a vasanyag heterogén minősége miatt. Ezért döntöttek a teljes szerkezet cseréje mellett, amit a vasúti forgalom folyamatos fenntartása mellett csak úgy lehetett megoldani, ha az új híd szerkezetet a régi mellé építik fel. Az építés gond nélkül lezajlott, és az új hidat az 1913. november 18-án végzett sikeres próbaterhelések után át is adták a forgalomnak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Luka Modric aranylabdás, világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Real Madrid középpályása. A szokásos posztja a pálya középső részén van, de kimagasló teljesítményt nyújt támadó és védekező feladatok ellátása közben is. A 2018-as világbajnokságon döntőbe vezette a horvát válogatottat. Így a Nemzeti 11 története legjobb eredményét érte el Oroszországban. Modricot ez évben a torna legjobbjának választották. Pályafutása során 6 alkalommal lett az év horvát labdarúgója. Ezzel Davor Šukerrel holt versenyben első a horvát ranglistán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kedden dönt az országgyűlés az új köztársasági elnökről. Komoly változás jön a magyar krónikus betegek ellátásában. A következő napokban ismét fokozódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat! Nagy Alexandra vagyok. Baka Andrást a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök szerint Baka András személye garancia arra, hogy a köztársasági elnök intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Baka András elfogadta a felkérést. Az országgyűlés kedden szavazhat az új államfőről. A titkos voksolás 9 óra 40 perckor kezdődik. Amennyiben megválasztják az új elnököt, még aznap esküt tesz és beszédet mond. Június végéig meghosszabbítja a kormány a krónikus betegség menedzsment programot. A kezdeményezésre 27 milliárd forint uniós támogatást biztosítanak, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hekedűs Zsolt elmondta, a finanszírozást a praxisok ténylegesen elvégzett munkáját figyelembe véve alakítják át. Több mint 116 ezer beteget láttak el a mentők júliusban, közölte az Országos Mentő Szolgálat. A legtöbbször vízbefulladással, hőgutával és hőkimerüléssel, valamint allergiás reakcióval kapcsolatos esethez riasztották őket. Az egységek csaknem 3200 közlekedési balesetnél nyújtottak segítséget, és 186 sikeres újraélesztést végeztek az előző hónapban. 6 ember kórházba került az Igali gyógyfürdőből, miután nagy mennyiségű klór került az egyik medencébe. A polgármester szerint technikai probléma miatt kerülhetett több vegyszer a vízbe. Az érintett medencét lezárták, a fürdő többi részén azonban továbbra is fogadják a vendégeket. Hárman vesztették életüket az elmúlt héten pusztító szabadtéri tüzekben, közölte a katasztrófa védelem helyettes szóvivője. Dóka Imre szerint idén eddig több mint 9700 szabadtéri tűz adott munkát a tűzoltóknak. 66-an megsérültek, és a lángok eddig már csaknem 100 millió négyzetméternyi területet perzseltek fel. Több mint 200 embert, köztük turistákat is ki kellett menekíteni a Gardatónál keletkezett tűz miatt Észak-Olaszországban. A lángok tegnap este csaptak fel a kedvelt kirándulóhely nyugati partján lévő egyik faluban. Az oltáshoz egy repülőgépet és több helikoptert is bevetettek, de a tüzet eddig nem sikerült megfékezni. Derült idő várható a folytatásban is, számottevő eső továbbra sem lesz. Hajnalban általában 14-20, holnap napközben 29-35 fok valószínű. A következő napokban ismét fokozódik a kánikula, a jövő hét közepén lehet újból néhány fokos enyhülés.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A két emeletes fővámpalotában építésekor az 1870-es években három belső udvart, közel 290 hivatali helyiséget, több mint 30 konyhát és közel 140 lakószobát alakítottak ki, amit a külföldről érkező vámügyi szakértők is használtak. A vámolandó árut vasúti szerelvényen szállították az épületbe, ezért a földszintet teljes hosszúságában sínek szelték át. A megmérendő árukkal megpakolt vasúti kocsikat húzó mozdony megfordítására ganzgyártmányú fordítókorongot helyeztek el a palotában. A pincében a kazánház, a mosókonyha és a fás pincék mellett öt nagy raktár kapott helyet. Ezekhez négy zsilippel lezárható alagút is vezetett a Duna felől, de ezeket 1941-ben befalaszták. Szintén a folyó felől érkező áruforgalom miatt volt szükség az alsó rakpartra nyíló kapuk kialakítására is. A II. Világháborúban megsérült. 1946-ban azonban mégis megkezdődött az újjáépítés. 1948-tól pedig megkezdődött az egykori vámház egyetemmé alakítása. Az 1950-51-es tanévtől a palota a Magyar Közgazdaságtudományi Egyetemnek adott otthont, amely 2004 óta a Corvinus nevet viseli.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Fehér Sas tér a Tabán egyik közterülete volt 1936-ig, mikor a városrészt területrendezés miatt lebontották. A tér közepén állt egykor a szégyenoszlop. A legenda szerint ide kötötték ki régen a tolvajokat, bűnösöket és a csalóárusokat. A valóságban azonban egy olajlámpás tartószlopa volt az, amit pellengérnek hívtak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Rossz Műalkotások Múzeumában az 1994-ben alapított MOBA, azaz a Museum of Bad Art gyűjteményét tekinthetik meg az érdeklődők. A Bostonban található múzeum különlegessége, hogy olyan alkotásokat vonultat fel, amelyek kiszorultak az esztétikus alkotások besorolás alól. A társalapító Mary Jackson úgy fogalmazta meg a kulturális intézmény koncepcióját, hogy azért vannak, hogy megünnepeljék azt, ha egy művész elbukik. A gyűjteményben ugyanis olyan képek szerepelnek, melyek esetében az alkotói folyamatba valami hiba csúszott, s így a készmű félre sikerülté vált. A Rossz Alkotások Múzeuma lassan látogatottabb intézménnyé válik, mint a klasszikus művészetet képviselő társai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A keleti pályaudvart 1881-1884 között a Magyar Királyi Államvasutak építette eklektikus stílusban. Eredeti neve Központi Pályaudvar volt, és építésekor az egyik legkorszerűbbnek számított Európában. Az épület építésze Roklitz Gyula, a csarnok acélszerkezetének tervezője Feketeházi János volt. A 43 méter magas homlokzatának tetején egy allegórikus szoborcsoport található. A fő homlokzat kapuzata mellett James Wattnak, a gőzgép feltalálójának, és George Stevensonnak, a rakett gőzmozdony tervezőjének a szobra látható. A fő homlokzat óra alatti részén az oszlopok tetejéről az 1930-as években eltűnt négy szobrot 2003-ban pótolták. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd háromnyílású kőpilléres merevítő tartós függőhíd. A budapesti átkelők közül ez rendelkezik a legkeskenyebb forgalmi útpályával, hiszen mindössze kétszer egy forgalmi sáva áll a járművek rendelkezésére. Ezen kívül az egyetlen közforgalmi híd a fővárosban, amelyikhez nem kapcsolódnak közvetlenül szélesebb főútvonalak. Helyettük egy-egy körforgalmú tér található mindkét hídfőnél. A budai oldalon a Clark Ádám tér, a pesti oldalon pedig a Széchenyi István tér, korábbi nevén Roosevelt tér. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kedden dönt az országgyűlés az új köztársasági elnökről. Komoly változás jön a magyar krónikus betegek ellátásában. A következő napokban ismét fokozódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat! Nagy Alexandra vagyok. Baka Andrást a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök szerint Baka András személye garancia arra, hogy a köztársasági elnök intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Baka András elfogadta a felkérést. Az országgyűlés kedden szavazhat az új államfőről. A titkos voksolás 9 óra 40 perckor kezdődik. Amennyiben megválasztják az új elnököt, még aznap esküt tesz és beszédet mond. Június végéig meghosszabbítja a kormány a krónikus betegség menedzsment programot. A kezdeményezésre 27 milliárd forint uniós támogatást biztosítanak, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hekedűs Zsolt elmondta, a finanszírozást a praxisok ténylegesen elvégzett munkáját figyelembe véve alakítják át. Több mint 116 ezer beteget láttak el a mentők júliusban, közölte az országos mentőszolgálat. A legtöbbször vízbefulladással, hőgutával és hőkimerüléssel, valamint allergiás reakcióval kapcsolatos esethez riasztották őket. Az egységek csaknem 3200 közlekedési balesetnél nyújtottak segítséget, és 186 sikeres újraélesztést végeztek az előző hónapban. 6 ember kórházba került az Igali gyógyfürdőből, miután nagy mennyiségű klór került az egyik medencébe. A polgármester szerint technikai probléma miatt kerülhetett több vegyszer a vízbe. Az érintett medencét lezárták, a fürdő többi részén azonban továbbra is fogadják a vendégeket. Hárman vesztették életüket az elmúlt héten pusztító szabadtéri tüzekben, közölte a katasztrófa védelem helyettes szóvivője. Dóka Imre szerint idén eddig több mint 9700 szabadtéri tűz adott munkát a tűzoltóknak. 66-an megsérültek, és a lángok eddig már csaknem 100 millió négyzetméternyi területet perzseltek fel. Több mint 200 embert, köztük turistákat is ki kellett menekíteni a Gardatónál keletkezett tűz miatt Észak-Olaszországban. A lángok tegnap este csaptak fel a kedvelt kirándulóhely nyugati partján lévő egyik faluban. Az oltáshoz egy repülőgépet és több helikoptert is bevetettek, de a tüzet eddig nem sikerült megfékezni. Derült idő várható a folytatásban is, számottevő eső továbbra sem lesz. Hajnalban általában 14-20, holnap napközben 29-35 fok valószínű. A következő napokban ismét fokozódik a kánikula, a jövő hét közepén lehet újból néhány fokos enyhülés.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kairóban található a híres Egyiptomi Múzeum, mely 1902-ben nyitotta meg kapuit, s mely a világ leggazdagabb egyiptológiai gyűjteményét őrzi. Jelenleg 150 ezer tárgyat tekinthetünk meg a kétszintes múzeumban, így többek közt papíruszokat az ősi Egyiptomból és számos kézműves tárgyat a királyok völgyéből. Legfőbb látnivalói közé tartoznak a Tutenhámon sírjából származó tárgyak és a királyi múmiaterem, ahol 27 fáraó múmiáját őrzik.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kosztolányi Dezső és felesége 1912-ben költözött a Bartók Béla út 15/A épület 5. emeletének 4 szobás lakásába. A Hadik kávéház közelsége fontos volt számára, hiszen a költő gyakran megfordult itt. 1915-ben fiúk Ádám születése után a kritikussá váló vízhiány, alacsony víznyomás, elromló lift miatt kénytelenek voltak elköltözni. Először a Logodi utca 1-ben, az alagút mellett laktak, majd a Tábor utca, Logodi utca sarkán vettek kiskertes házat. A környék az Attila úttal, Vérmezővel, az Édesanna című regényében is visszaköszön. Szinte minden fontos eseménye a Krisztina városban játszódik. A házból, ahonnan Kosztolányi a Hajnali részegség című csodálatos versét is írta, mára már semmi nem maradt. A telket beépítették, csupán egy tábla őrzi emlékét.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Molnár-sziget Csepel és Soroksár között fekszik, és az itt létesített hajómalmokról kapta a nevét. A Zátony-szigeten valamikor legelők voltak, aztán rost termesztettek itt, ezt őrölték liszté, és az abból készült kenyeret árusították Budapesten a soroksári svábok. A nyaraló övezetnek számító szigetre hétvégén gyakran látogatnak kirándulók, kerékpárosok, evezősök, akik a városhoz közel keresnek pihenést és kikapcsolódást.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zugló középső forgalmas részén található a Bosnyák tér. Ferenc József császár Bosznia annektálása után a budai királyi palota testőrségébe bosnyák katonákat soroztatott be, akiknek gyakorló teréül a mai Bosnyák tér helyét jelölték ki, innen az elnevezés. A környék lakói között máig népszerű bosnyáktéri piacot 1911-ben nyitották meg, de a vásárcsarnok megépülésére még 50 évet várni.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kedden dönt az országgyűlés az új köztársasági elnökről. Komoly változás jön a magyar krónikus betegek ellátásában. A következő napokban ismét fokozódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat! Nagy Alexandra vagyok. Baka Andrást a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök szerint Baka András személye garancia arra, hogy a köztársasági elnök intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Baka András elfogadta a felkérést. Az országgyűlés kedden szavazhat az új államfőről. A titkos voksolás 9 óra 40 perckor kezdődik. Amennyiben megválasztják az új elnököt, még aznap esküt tesz és beszédet mond. Június végéig meghosszabbítja a kormány a krónikus betegség menedzsment programot. A kezdeményezésre 27 milliárd forint uniós támogatást biztosítanak, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hekedűs Zsolt elmondta, a finanszírozást a praxisok ténylegesen elvégzett munkáját figyelembe véve alakítják át. Több mint 116 ezer beteget láttak el a mentők júliusban, közölte az Országos Mentő Szolgálat. A legtöbbször vízbefulladással, hőgutával és hőkimerüléssel, valamint allergiás reakcióval kapcsolatos esethez riasztották őket. Az egységek csaknem 3200 közlekedési balesetnél nyújtottak segítséget, és 186 sikeres újraélesztést végeztek az előző hónapban. 6 ember kórházba került az Igali gyógyfürdőből, miután nagy mennyiségű klór került az egyik medencébe. A polgármester szerint technikai probléma miatt kerülhetett több vegyszer a vízbe. Az érintett medencét lezárták, a fürdő többi részén azonban tovább